0: Van egy olyan jelenet, ugye, amikor a Woody Allen játszott a karakter, elmegy a sógornőjével egy ilyen étterembe, vagy hát étterem tulajdonképpen, ahol egy jazz zenekar játszik, és tudnak mellette beszélgetni. A dobos, vagyis van dobos, csak lehet, hogy seprűvel dobol, van zongorista, és teljesen normális millióban tudnak ott inni, meg mit tudom, a más kérdés, hogy a csaj neki áll kokainozni is, de ez most nem tartozik ide. Szóval nem tudom. De mondom, nehogy rám hallgassatok, mert én egy ilyen vén fasz vagyok már, úgyhogy de kocsiba se bírom egyébként a hangoszenét, tehát egyszerűen elvonja a figyelmemet, vagy nem is tudom, tehát nem szeretem.
1: Én amikor a YouTube rajongó voltam, akkor direkt azért vettem olyan autó rádiós magnót, amelyik egyrészt szépen szólt, meg baromi hangereje volt, és nagyon jó hangrendszert építettem be a autóba, és szerettem volna a fájdalom küszöbet elérni a YouTube-on.
0: Hát, oké.
1: De ezt én is kirőltem azért ezt a dolgot. Na szóval, ez egy érdekes és örök téma lesz, ez a hangos zene, vagy hangzene, és én sajnos a tapasztalatokból azt kell, hogy mondjam, hogy maradjunk a hangos zenénél. És egyébként a kertben azért lehet találni a Dunaparton, meg minden olyan helyeket, ahol lehet beszélgetni.
0: Hát most igen, de például egy-két éve ott egy külön DJ játszott.
1: Az volt a cöki régen, igen.
0: Hát az aztán tényleg szörnyű volt. Tehát az a kakofónia, amikor még a színpadot is hallod, meg már azt is, hát az aztán már tényleg túlment minden határon.
1: Tudod, hogy mondják meg külön, a Másziget Fesztiválon is a hangcsillapítást az, hogy nagyon hangos a nagy színpad, de mégsem hallatszik el. Mégsem zavaró, most már Újpesten is, meg Óbudán is. Ellenfázisú kiváltást alkalmazzák. Tehát ha kimész abból a speciális övezetből, akkor azon kívül hirtelen csönd, nem lesz csönd, hallott.
0: Ott is szóval vannak hangszórók, csak azok egy szembefázissal
1: mennek. Pont szembefázissal kioltják a zseniális különben.
0: Trükkös. Ugye vannak ezek ugye az megint csak nyilván egy hangtechnikai, bár persze nyilván van megoldás, ugye, na most jól belebonyolódtam. Hát egy időben voltak ezek a Telekom koncertek a felvonulási téren, amikor még nem volt beépítve. És ott az egész Dózsa György út hosszán az hangosíts be. Tehát ugye ott úgy kell késleltetni az egymás utáni dolgokat, hogy ne legyen visszhangos, meg mit tudom én. Ezek mind érdekes dolgok, de hát, ja.
1: Na, akkor megint zenélünk egy picit.
0: Ja, halkan.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót hallgatjátok, hallhatjátok 9,3 MHz-en Zsoltal Papóval az éjszakás műszakot.
1: Amúgy 2:15:37:73, csak mert felszólítottad az embereket, hogy telefonáljanak, de lehet, hogy nem tudják, hogy hova.
0: Tényleg. 2:15:37:73, így van. Olvastad a Fender sztorit? A Fender gitárról.
1: Hát milyen sztorit?
0: Az történt, hogy megelégelték, hogy az egész világ gyártja a pontosan olyan kivitelben a hangszereket, mint a Fender Stratocaster, amelyik majdnem egy ipari szabványá vált. Tehát a karácsonyi vásár idején a Aldiba meg a Lidlben ilyen többek között ilyen viszonylag olcsó elektromos gitárt lehet kapni mondjuk 30 000 forintért, de tulajdonképpen 10 méterről csak egy szakember mondja meg, vagy az sem, hogy a eredeti Fender Stratocastert látod, hogy a Lidl-be kapható olcsó.
1: Na, én még nem láttam Fender Stratót a Lidl-be.
0: Én abszolút láttam, és de hát 30 cég legalább gyárt ilyet.
1: Hát ilyen amatőrök csinálják, azt tudom, tehát ők ugye valamiért most dobál föl nekem a Facebook ilyen gitárkészítő csoportot, hát ott a minden második telekasztert vagy szatokasztert koppint.
0: Nem, azok egyébként nagyon míves kézzel készült, jó fákban, jó anyagokból készült dolgok. Ezek viszonylag hát az eredetihez képest silány anyagból készülnek.
1: Hát nyilván de, kínai ez. Hát most...
0: De maga a Fender is gyártott több helyen is, tehát például a mexikói és az eredeti USA-ban gyártott, és a kettő között óriási árkülönbség van. Függetlenül, hogy nyilvánvalóan, mint a Fender márka néven eladott gitár, abszolút a Fender szemelátára és a felügyelőt készült, de mégis gyengébb minőségűnek tűnik, úgy tűnik, és az ára az mondjuk egy harmada körül talán az amerikainak. De van a Squire-től kezdve rengeteg komoly cég is gyárt ilyen Fender utánzatokat.
1: Ja, és erre mit lépett a Fender?
0: És most pert indított, és nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a vége.
1: De hogy milyen pert?
0: Hát beperelt gyárakat, a gyártókat, akik...
1: Hogy nem lehet olyan alakja a gitárnak, mint az övék?
0: Igen, igen. Függetlenül nyilván, hogy nincs levédve.
1: Hát ez az. Plusz ha le van, akkor is lejár egy idő után a védjegyoltalom.
0: És egyszer meghívhatnánk különben egy ilyen oltalmi, nem is tudom, hogy melyek ez a találmányi hivatal, meg aminek nem találmányi hivatal a neve, csak a köznép hívjai, hanem múltkor még föl is írtam magamnak. Na mindegy. Szellemi tulajdon védelmi, valami ilyesmi.
1: Ilyen szabadalmi ügyvívő, szabadalmi, meg ilyenek igen, vannak, de...
0: Hogy működik pontosan, mi az, amit le lehet... például nyilvánvalóan az, hogy tengely nem lehetne szabadalmi oldalat védeni, mert egy közismert dologról van szó. Fűfa hát használja.
1: Hogy hívták? A klapka, az levédte azt, hogy hagyományos mosópor, azt ismered ezt a sztorit. És elkezdett gyártani hagyományos mosópor címen. Ezeket, mert...
0: Óriási ütlet volt egyébként. De aztán el is bukta egyébként, hogy hiszem, hogy...
1: Nem tudom. Szerintem...
0: Hogy viccből lehet ilyet adni, de beperelni másokat nevet a használatáért.
1: Nem, hát ő, tehát ugye minden reklám úgy kezdődött a nagy márkáknál, hogy a hagyományos mosóporhoz képest ez emilyen. És ő meg fogta és elkezdett hagyományos mosópor néven mosóport árulni, de lehet, hogy neki nem voltak ezzel hosszú távú tervei, lehet, hogy egy ötlet volt, keresett vele pár 10 milliót, aztán el is engedte.
0: De ugyanis, hogy perlet belőle, hogy ne lehessen ilyeneket mondani, hogy a hagyományos mosóhoz ez képest, mert hogy az ő mosóbóra, és hogy ne
1: színe. Nem, ennek pont az volt a lényege, hogy ingyen reklámot kapott az ő mosópora. Hát nem kellett egy forintot se fizetnie, és naponta 100-szor hangzott el a mosóporának a neve.
0: Jó, de hogyha 100-szor elhangzik, de negatív konnotáció.
1: A rossz reklám is reklám.
0: Hát, nem biztos. Na mindesetre, jó lenne tudni, de a Fender cég beperelte mindesetre, és most kíváncsiak, hogy mi lesz az előtt. És nekem régebben sem szemlődött, egyébként a ugyanilyen pert indított a Gibson, a Gibsonnak a Les Paul gitárja, az a másik, az a pandantja, a másik leghíresebb, szintén ipari szabványá vált, rengeteg cég gyárt pontosan ugyanolyan, sőt, akár még jobbat is, mint a Gibson. És ők jönnek a showbizba, és hogyha szerintem a Fender megnyeri, akkor a Gibson az a következő, aki beadja a keresetet. És hát 100 cég ellen beadhatja, mert annyian gyártják ezt a fazogó gitárt.
1: Hát itt igazából az tényleg az ilyen nagy kiskerláncok ellen érdemes felvenni a harcot, mert egy kínai üzemet beperelhetsz, aztán megszűnik, és hónap alakul egy új, és csinálja ugyanazt tovább, de ha nem tudja hol eladni, mert nyilván a neten is el lehet, de hát most, hogy pont az övét találják meg, ugye ennél sokkal jobb biznisz kötni egy beszállítói szerződést, mondjuk a Lidl-vel, és Európa mind a 8000 áruházát ellátni vele, az így kicsit hatékonyabbnak tűnik.
0: Hát az érdekes kérdés, hogy a forgalmazót, vagy a gyártót, a forgalmazót miért tudsz beperelni? Hát ő teljesen legálisan megvesz egy
1: terület. Na ezért kéne egy ebben járatos ember, aki ezt megmondja.
0: De nincs igazam, hogy...
1: De, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ja.
0: Aki...
1: Így viszont kilátástalannak látom a harcot.
0: Hát most meglátjuk, hogy ezt nyilván ott is összedugták a fejüket, és nem a hasukra jutottak. Lehet, hogy ez egy nagy reklámkampány egyébként, amit ők csinálnak. Uh-huh. Sőt, majdnem biztos, hogy ez így van. És egyébként az egy nagy ezotériája van annak, hogy a hangszerek közül miért, mit tudnak a nagy márkák, amiért annyira jól szólnak, és hát az akusztikus gitárt is lemás

0: hogy még más is van. Például a fendereknél, ugye a Fender szavazókoztatók aztán az 1956 körül indult a pályafutására, és ha nem is a legelsőket, de nem sokkal később becsatlakozott egy mexikói vendégmunkás hölgy, aki a tekercselő üzembe kapott állást, és ő tekerte meg a mágnesek köré a pick-upokat végül, és ő gyártotta le. És ahogy teltek, múltak az idők, nem csak, hogy a régi gitárok egyre értékesebbé váltak, hanem egyre értékesebb volt az, amit ő a saját kezével tekelt, és rajtott a monogramja filctollal, vagy valamivel fölírva a tekercsre. És hogy is hívták? Ibarra-nak hívták, és Y-nal Ibarra, és volt még egy név előtte, hogy Dolores, hogy nem tudom, hirtelen eszembe jut, hogy ez a néni, mert most a néni lett belőle, ez 2-3 éve nyugdíjba, és ez alatt az évtizedek alatt az autentikus Amerikában készült Fendereket mind ő tekercselte. És a többek között, amikor fölmerül, hogy eredeti Stratorról van szó, vagy utánzatról van szó, vagy utángyártásról van szó, vagy maszek tákolmányról van szó, akkor a profi egyből kitekeri a hátulját, és megnézi, hogy a pick-upoknak a hátulján ott van a Y-on.
1: Kicsit tudom, kétkedem azért, de jó.
0: Miért kérkedsz?
1: Hát az, hogy egy komplett gitárgyárnak egyetlen ember tekercselje a pick-upjait, azt én kb. Elképzelhetetlennek tartom.
0: Miért?
1: Hát mert hogy tekercsel annyi akkora volument? Ez lehetetlen.
0: Lehet, hogy csak a custom shopot csinálta.
1: Nem tudom. Így extras, nem tudom hány gitár jön le egy évben, de hát ha belegondolsz, hogy hány zenekar van, szerintem ott azért bőven 100 000-es nagyságrendről beszélünk alsó hangon.
0: Hát, mondjuk igazadon ennyit. Mindenesetre úgy adta át a stafétát, hogy egy szintén mexikói hölgy beült melléje, és egy 2 éven keresztül együtt csinálták a pick-upokat, és most átadta, ő bajta. És amikor nyugdíjba ment, akkor a nagy ünnepséget csaptak a Fenderék, és meghívták a Lobót, aki a kedvenc ilyen mexikói dallamokat játszó zenekar volt az Ibarra asszonynak. És nagyon után fogok nézni, kíváncsiak, hogy egy nap hányat lehet megtekerni, és hogy hány készült el, és lehet, hogy csak a legjobbakban csinálta ő, de érdekes problémát mondtam. Na jó, szóval, hogy mitől szól, hogy jó a hangszer, ez nagyon érdekes. Például egy hapsi rájött arra, hogy ha két nagyon fontos eleme van egy akusztikus gitárnak, a címlapja, a rezonátornak is mondják, ahol a luk kivágás van középen, ami fölött elmennek a húrok és rezegnek. Az a legeslegfontos, hogy az nagyon jó anyagból legyen. Az ne ragasztott legyen, ne laminált legyen, hanem egy darab vagy két darabban összeragasztott, középen toldott fenyőlap a legtökéletesebb. A fenyők között is borzasztó sokféle fenyő van, és a bizonyos fenyőfajták alkalmatlanok hangszerkészítésre, és bizonyosak nagyon jól. Nagyon fontos, hogy rezonált fenyő legyen. És megkérdeztem egyszer egy hangszerkészítőtől, hogy árulja már nekem, mi az a rezonált fenyő. És azt mondta, hogy nem mesélte ezt a sztorit?
1: Nem tudom.
0: Majd a felé néz, vagy
1: mindenre én sem emlékszem. A Pickup

0: Kercselőt azt már mesélted, de nem baj.
1: Kiment a műhelyből, és behozott a fészerből egy tetőlécet, egy másfél méteres darabot. Aztán a feje fölött ilyen gurtiknára fölpakolt, ott száradó falnyalóban szintén egy tetőlétszerűséget kihúzott, nagyjából egyformák voltak. És azt mondta, hogy na nézd, lógasd el a kezed, de a legvégén fog meg, és így lógjon, ne érjen a földhöz hozzá. Szorítsd össze a két ujjadat, és tedd rá a füledet ide a hüvelykujjadnak erre a csont részére. És én így ujjal megpendítem, megpöckölöm. És hallgassak, hogy mi történik. És a tetőlécet oda tartott, és oda tartott a csont, és nagyon jó lett, hogy körbe szólt, hogy azt mondta, jó, most megnézzük a másikat, és a pofára nem sokkal különböző fölötte száradó hangszeranyagot, egy rezonált fenyő deszkát darabot. Megfogtam a kezembe, rátettem a halott fülemet a csontra, ő meg megpengette, és azt lehetett, hogy
0: hát ez akkor lenne igazi, hogyha még a fenyő, ahogy áll, már akkor kiderülne, mert most hogy van, csinálnak egy rakatot, azt kiválogatják, és a többi.
1: Nem, és akkor megmutatta, hogy nézzem meg, ha a végfán lehetett látni, tehát nem oldalt, hanem amikor a végére belenézünk. Kicsit meg is csiszolta, hogy jól lesz látni, hogy az egyik az, hogy 8-10 kis pászmából állt különböző alakban a tetőt, az a másik, az még 80 darab nagyon sűrű, párhuzamos rostból állt. És magyarázta is, hogy ez mindig egy tél, egy nyár, egy tél, egy nyár, egy tél, egy nyár.
0: Annak a fa közepéből kell jönnie.
1: És hogy ez egy olyan időszak volt, hogy meg olyan helyen volt ez a fa, hogy nem kapott sok nedvességet nyáron, és az életért küzdött. Télen meg hát leállt a tevékenység, az a sötét pászmák, aztán tavasszal megint jön az a világosabb rész, de nem volt túlságosan hozzá jó a természet, és nem volt sok napsütés, nem volt sok nedvesség, ezért nem tudott terjeszkedni, hanem csak ilyen szűk maradt. Ez a fának szegénynek egy tragédia volt, a belőle készült hangszernek csoda. Mert és a Stradivariknak is nagy valószínűséggel a legfontosabb különbség a egyéb más hegedűkkel, hogy egy olyan korszakból készültek, vágták azokat a fákat, amikor egy ilyen mini korszak volt a Közép-Európa, az Alpokban, és azokból a fenyvesekből kijövő faáru, azok ilyen sűrű, szikár, a életükért küzdő.
0: És ez fenyő? Én valahogy azt gondoltam, hogy legalábbis ilyen cédrus, vagy valamilyen.
1: A cédrus is egy fenyő nyitva termő közé tartozik, és a hasonló jellegű a fája, mint a fenyőnek, és a cédrus is nagyon jó rezonátornak. A cédrus és a fenyők, meg abban is a szitka fenyő, ami nagyon jó a hangszeranyag. Ezeknek a hangtónusa különbözik, de mindenkinek nagyon magas színvonalú jó hangja van. És szoktak már mahagóniból, nagyon ritkán csinálnak mahagóni rezonátoros fenyőt, vagy gitárt, de leginkább fenyőből van, és azok a legjobbak. Na most a másik legfontosabb a hátulja, és utána következik a káva.
0: Most akusztikus gitárról beszélsz, gondolom.
1: Akusztikus gitárról beszélek. És a hátulja már nem mindig a drágább hangszereknél egy tömörfából van, egyébként pedig laminálják. Tehát három réteg van, három vékony fúrnél réteg van összeragasztva, és hogyha egyébként a címlapja nagyon jó minőségű, akkor ez nem ront sokat rajta, nem tökéletes, nem ront sokat rajta. Na most azt kezdtem megmondani, hogy egy pasi felfedezte, hogyha rászór vasreszeléket a még nem összeépített gitárnak a rezonátorára, és egy hanggenerátorral valamilyen rászorít egy hangszórót, és a hanggenerátorral bizonyos frekvenciákon hangot sugároz a hangszóróra, akkor a fölötte levő vasreszelék, de lehet az egyébként kávépor is, meg mindenféle, nagyon jól lehessen látni a eloszlását, ilyen hullámokban rendeződik meg, koncentrikus, ilyen érdekes fazon, ilyen pillangókat rajzol ki a rezonátor lemezen. És az ő elmélete az, hogy a kávának és az előlapnak azonos jellegű ábrákat kell rajzolni, akkor jól fognak együttműködni. Ha nagyon szép, de egész más jellegű, egyiken körök vannak, a másikon pedig mit tudom, ilyen hegyvonulatok vannak, akkor ezek ugyan a párjával szépen szólna, de egymást így könnyen kioldhatják, és nem lesz szép. Egyébként YouTube-on meg lehet nézni, vannak ilyen videók, hogy kezd elképzelni a gyakorlatban, hogy lehet megmérni. De ez is a hangszer ezotérikához tartozik, hogy lehet, hogy ettől tényleg jobb, de nem teljesen világos, hogy ez a három nagy hangszergyártó, ez miért járt sokkal, de sokkal jobb hangszereket a többieknél. És érdekes módon
0: ez már placebo hatás.
1: Az elektromos gitároknál is nagyon sokat számít, hogy miből van. És ezek például a Gibsonok, azok dögnehezek, ezek a Les Paul gitárok. Nagyon nehezek, mert vastag mahagóniból van, az egész egy tömbből van. És mahagóninak viszonylag nagyobb sűrűsége, vagy fajsa, ahogy régen mondtuk, nem olyan, a vizet nem éri el, de a fenyőnél, vagy más hasonlónál sokkal, de sokkal tigrisebb anyagból van szó. És egyébként nagyon érdekes, hogy néhány évvel ezelőtt megtiltották, hogy Brazíliából rózsafát hozzanak be a hangszergyártók az Egyesült Államokba, mert ilyen ökológiai veszély van, hogy kiírtják az összes rózsafát. Ez az a rózsafa, amit mi palisander néven ismerünk, és az a dél-amerikai fa, ez a gitárnak a fogólapjára nagyon jó. Tehát a fogólapnak a királyait az ébenfából csinálják, az ébenfa a legdrágább fa létezők közül, mert többek között azért nehezebb a víznél, és azért tutajt nem lehet belőle építeni, hogy a folyókon leúsztassák a kivágásaitől, ezért más tutajokon, vagy más szállítóeszközökkel kell szállítani, ezért is drága, meg ritkában és lassan növő fára van szó. Az igazi ébenfa kólon fekete, mintha műanyagból lenne, olyan szép fekete. A második helyezett a gitároknak a 90%-át az rózsafából csinálják. Ez olyan mennyiséget jelent, hogy a Egyesült Államokban a természetvédők elérték, hogy nem lehet behozni, és hogyha a vámnál elkapják, akkor piszok nagy büntetést lónak ki, tehát becsempészni lehet csak. Ez a dolog, ez kb. 5 évvel ezelőtt futott ki, és akkor ott nagy hír. Hát kíváncsi vagyok, hogy azóta miből csinálják a fogólapját a gitároknak. Na, sokat hangszerkedtünk, hogy mehetünk tovább. Emlékszel, tényleg egy pár szó felvetettem, hogy lehet a gesztenyét megpucolni.
0: Igen, és aztán rá is jöttünk, de már azóta elfelejtettem.
1: Kérlek szépen.
0: Azt tudom, hogy valami vaslábosba kell sütni, tehát hogy nem sütőbe. Vagy hogy meg kell előtte főzni, azt hiszem ilyesmi volt.
1: Meg kellett áztatni előtte jó sokat, és meg is kellett főzni.
0: Egy picit meg kellett főzni.
1: Most viszont megnéztem egy filmet, és kifejezetten rákerestem, hogy lehet megtisztítani a gesztenyét, és találtam két filmet is róla, hogy ilyen másfél percesek, két percesek, ahol részletesen le van írva, és nagyjából ugyanaz a módszer mindegyik. A következőt kell csinálni, és szét kell válogatni, és már eleve kivenni a púnyattakat, meg amikor már úgy látszik, hogy ebben biztos nem lesz olyan jó dolog. És majd 2 órára be kell áztatni langyos vízbe, utána kieszed a langyos vízbe, és forró vízbe, lobogva a forró vízbe 2 percig kell főzni. Majd kiveszed, és egy edénybe egy, ki kell billenni ilyen konyharuhákkal, beleönteni a leszűrt szemeket, és le kell takarni, egy kicsit bedunsztolni. Ott egy kicsit gőzt enged magából, meg ott piheg, de már nem forr, és nagyon lassan elkezd kiülni, és néhány perc, amikor már kézzel meg lehet fogni, nem annyira forró, akkor jaj, bocsánat, legfontosabb, nem tudom, mielőtt beáztatnád, akkor kell fölvágni, képzeld el.
0: És nem ázik ki az íze?
1: Nem, és de úgy kell, hogy csak a héját szabad vágni, nem szabad belevágni a testbe, ahogy nagyon nehéz.
0: Hogy sikerül, igen.
1: És egy meglepő módszert, hogy ollóval csinálják, nem.
0: Aha.
1: Nagyon éles és rövid pengé ollóval, nem ilyen hosszú szabászolókkal. És azt így letámaszt, leteszi a földre is, van az asztalra, és úgy szemből. És mind a két irányból, tehát majd körbe
0: persze
1: kell
0: várni. Persze, keresztet kell csinálni, az irányos.
1: És utána történik ez az áztatás, majd a lobogva forrás 2 percig, majd a pihentetés, és utána egy kicsit így, amikor kivette, így megnyomorgatta a kezével, és hát nyugodtan mondhatom, hogy egész könyvén szétnyitott, és egy darabba kiesett, mint egy nagy...
0: Na de most akkor nem is sütötte meg?
1: Nem, ez nem azt mondta, ez csak tisztítást. Tehát, hogy az a célod például, hogy ha meg akarod főzni, és hogy mondják, gesztenyepürét akarsz csinálni, vagy masszát, vagy ilyesmi. Meg van a kételek, amiben szeletelik, és sütik, mit tudom én. Ennyi történt, és akkor néztem olyan filmet is, hogy hogy kell csinálni, úgyhogy sült gesztenye legyen.
0: Igen.
1: És pontosan úgy, hogy kell csinálni egészen addig, amíg nem kell megnyomorgatni és szétnyitni, hanem meg kell sütni. És a háromféle sütési módot mutatott. Az egyik az rendes sütőbe, aminek hajtója van, és tepsik, meg ilyesmi, így a háztartásban általános sütőről van szó. A másik az egy ilyen serpenyőbe, rezsón vagy valamin, és a harmadik az nyílt tüzön, egy olyan eszközben, amit tulajdonképpen, mint a 2 teniszütő lenne egy összeforgató, és belül a belsőjükben, tehát fémből vannak természetesen, és a belsőjükben ott vannak ezek a előkészített, már megfőzött egy kicsit, meg ázott gesztenyék, és ott így meg kellett sütni, és ugyanolyan könnyedén szétnyitotta, és sütve ki pattantak be a vizet, úgyhogy így az asztal egy tank, így körülbelül ilyen sebességgel jöttek ki a dolgok, alig kellett hozzájönni, és volt. Hát, kíváncsi vagyok, hogy nekem sikerül ezt megcsinálni.
0: Próbálkozol tovább?
1: Persze. Hát most
0: inkább... Hát én elvesztem egy idő után érdeklődésemet, különben amikor apám először volt a Szovjetunióban, akkor ott nagyon ment ez a pirog nevű dolog. Egyébként egy időben még nálunk is lehetett kapni, ott a katonakamra környékén volt egy bodega, ahol pirogot árultak.
1: Az oda szétel a pirog?
0: Aha.
1: Yeah.
0: És akkor ebből van káposztás, húsos, túrós.
1: Mi az egyébként?
0: Hát ez egy kelt tészta tulajdonképpen, amiben bele van töltve, szerintem égetett tészta különben, amiben van valami töltelék, és akkor azt ott valahogy ki kell sütni. Na mindegy, és akkor apám hazajött, és kitalálta, hogy ő majd pirogot akar csinálni. Heteken keresztül kísérletezett a piroggal, és a végére sikerült is egy olyat csinálni, ami, hát szerintem már, mit tudom én, az első hét után már jók voltak, de ő még nem volt elégedett, mert ő tudta, hogy milyen az eredeti. És elérte azt a szintet, amikor már azt mondta, hogy na ez már olyan, és soha többet nem csinált pirogot.
1: És jó volt?
0: Jó volt egyébként, igen.
1: És most lehet kapni valahol?
0: Nem tudom. Én nem láttam őszintén szólva mostanában.
1: Ez nem
0: mondom,
1: olyan...
0: ott a Felszab térnél volt
1: nem
0: egy
1: olyan,
0: ilyen...
1: Nem olyan, mint az a... Hogy a burekhez nem a zsolit?
0: Most el kéne gondolkodnom, hogy milyen a burek. Na, hát a lényeg az, hogy ez egy ilyen kis henger, olyan, mint a csurrosz, csak annál rövidebb. Ilyen kicsarasznyi, vagy még, tehát mit tudom, 10 centi hosszú, vagy még annál rövidebb, egy ilyen kis henger.
1: Aha.
0: És akkor az ki van sütve.
1: Akkor ez nem az egész más a burek. Na, akkor utolsó menetet előtt még egy picit zenélünk, és aztán politizáljuk már egy kicsit le.
0: Már hiányzik?
1: Már hiányzik egy kicsit.
0: Jó, hogy nem lesz rá túl sok időnk.
1: Nem is.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és az éjszakás műszakot Zsoltal és Popóval, és 2.15.37.73, hogy
1: ezért
0: hozzátok szólni a műsorhoz, bocsánat, hogy sosem mondom meg. Drága Zsolt, mit mondanád gyerekednek, ha megkérdezte, hogy apa, mi a jobb oldalnak a definíciója a parlamentben? Kik azok a jobb oldaliak?
1: A mai magyar parlamentben?
0: Általán a parlamentben.
1: Mert a mai magyar parlamentben az összes. Hát a jobb oldali...
0: Mi az, hogy jobb oldaliság akkor?
1: Hát Istenem, azért tudsz kérdezni, az már igaz. Nem könnyű megmagyarázni. Hát gondolom, hogy az, aki inkább a hagyományokra, a hagyományok tisztelete, vagy a hagyományok megőrzésére törekedne, annyira nem, tehát inkább az öngondoskodás felé mozdulna, tehát kevésbé tartja az állam feladatának a szociális ellátásokat. Ez lenne szerintem egy ilyen klasszikus jobboldali. Nem igazán tudom így kapásból túl jól megfogalmazni.
0: Mit hívnál konzervatívnak?
1: Hát kb. Azt, amit most eddig elmondtam.
0: Tehát akkor ez szinonim.
1: Hát a konzervatív az, hát ugye van, ahol például Angliában konzervatív pártnak hívják ugye az egyiket, a munkáspártnak a másikat, ami nem azt jelenti, hogy bármelyiknek lenne köze a munkásokhoz. Hát konzervatív az, aki elutasítja a változást, a fejlődést, azt nem tartja jónak. A igazi hagyományok maradjanak, mert az nekünk jó volt 1000 évig, vagy 2000-ig, akkor most miért ne lenne jó ezen túl is. Apa, fiú, anya, lány, és vallás mindenképpen lényeges, tehát ugye a vallásnak annak fontos szerepe van ebben az egész konzervativizmusban. Na, van, igen. De most aztán blöffölök persze.
0: Na és akkor...
1: Mint ha valami vizsgáznék, úgy csinálok most egyébként.
0: Bocsánat.
1: Ne, semmi gond. Csak hogy ne várjatok tőlem túl sokat.
0: És kik a keresztény politikusok?
1: Hát nyilván ez arról szól, hogy van egy, mint hogyha egy ilyen Venn diagram lenne, és akkor ki melyik részből mekkora halmazt, vagy mekkora részt valla magáénak. Tehát nyilván a vallásos, a keresztény politikusoknál a leglényegesebb a vallásos rész, tehát nyilván mindent a vallás szemüvegén keresztül ítél meg. Ami persze tök butaság, mert ilyen alapon akkor tényleg az elesetteket is segíteni kéne. Hát elvileg vannak keresztény demokraták, bár ugye az a mondás, hogyha a demokrata mellé bármilyen kiegészítőt teszed, az automatikusan fosztóképzővé válik. Úgyhogy ezek nyilván abortusz ellenesek. Egyébként pont most olvastam egy tökéletes, a Tóth Avé írt még egy nagyon jó meglátás volt, hogy milyen érdekes, hogy aki abortusz ellenes, mert hogy minden élet számít, azok általában automatikusan halálbüntetés pártiak.
0: A Tóthairól majd mindjárt ki is térünk. Azért kérdeztem meg őket, mert magamtól is megkérdeztem, hogy definiálnám
1: ezeket. Frappásabb válaszokat tudtál adni?
0: Nem tudtam frappásabb válaszokat adni, de utána olvasgattam. Kiderült, hogy különböző magyarázatok vannak, tehát nem, egyáltalán nem egységes, hogy mit értünk jobboldaliság alatt, de érdekes mondani, azt lehet mondani, hogyha ezekből kiveszem mindegyikből, ami úgy nagyjából mindegyikben megtalálható volt, akkor azt lehet mondani, hogy míg a liberális társadalmi élet, vagy szabályzat, vagy elképzelés az egyenlőséget, az emberek egyenlőségére épít. A jobb oldal az tagadja az embereknek az egyenlőségét, és nagyon is hisz a hierarchiákba, hisz a monarchiákba, hisz az uralkodó és a alatta levő különböző rendeknek a felépítésében, és ezen nem szívesen változtat, és ez a legnagyobb vitája a liberális megközelítéssel. Ráadásul hát vannak liberális konzervatívok, vagy kutyulmányok.
1: Szerintem mindenki úgy nevezi magát, hogy akarja, nem feltétlenül fog ez egy koherens rendszert alkotni.
0: És sajnos ott, ahol előjönnek ezek, mert mindig előjönnek, hogy fontosnak tartják a hazát, a tradicionális modelleket, mint családmodellek, meg stb. Ilyenek, hogy ezek nagyon fontosak, meg a hagyományok, akkor mi megkérdezhetünk, miért egy liberálisnak nem fontos a családja? Nem szeretné, hogy a gyerekei előre jussanak, hogy szeretetbe éljenek, hogy minden. Micsoda hülyeség. Amikor a haza szeretetről van szó, meg a haza elsőbségről, hogy ennek az életben milyen jelentőség az, hogy a futballmeccsen kinek szurkol. Közösen vagyunk a hazával, közösen építjük, közösen szenvedünk vele, közösen.
1: Hát ráadásul ezek csak mondások, hát ezt senki nem gondolja, hogy golyó elé vetné magát egy konzervatív vagy egy jobboldali, mert ő neki annyira fontos a hazája.
0: Úgyhogy egyébként a konzervatívra még a legjobb megfogalmazás az volt, te nagyon szigorú voltál velük, hogy elvettek minden újítások, és nem ők nem vetnek el, csak fontolva haladnak, tehát ne olyan radikálisan gyorsan, ne azonnal gondolkozzunk, próbálgassuk ki, nem mindjárt az egészet, nem mindjárt annyira, tehát nem forradalmi módon, hanem ez a lassú fontolva haladás. Haladjunk, csak ne kapkodjunk el. Viszont a legfontosabb dolgot azt nem sikerült kihámoznom az egészből. Mert ugye azt szoktam, amikor konzervatív emberekkel alkalmamban beszélgetni, vagy vitába szállni, hogy légy szíves, sorold föl nekem azokat a mai világban borzasztó fontos vívmányainkat és modelleket, lehetőségeinket, ami miatt érdemes élni tulajdonképpen, ami miatt, hogy nem dolgozol éjjel a bányába, pláne a gyereked meg 12 órában, hanem 8 órás munkaidőd van, hogy pihenőidőd van, hogy szakszervezeteket alapíthatsz, hogy segélyeket kaphatsz folyamodhoz, hogy üdülni tudsz elmenni, hogy vannak szabadságjogaid, emberi jogaid, szólásszabadságod van, emberi méltóságod van, ami tiszteletbe kell, hogy tartson bárki, a törvény előtt egyenlő vagy, és a törvény. Ezek közül melyiket köszönhetjük a jobb oldalnak? Mert hogy melyiket köszönhetjük a kommunistáknak, vagy a liberálisokat, azt nehéz lenne felsorolni, mert mindegyiket. De a konzervatív jobb oldalnak, meg a keresztény konzervatívoknak mi a lópuncit köszönhetünk ezekből? Semmit. Ők ellenük meg kellett kiharcolni ezeket a dolgokat.
1: Na, de lehet, hogy pont ők fékezték, hogy túl agyat, amit az előbb mondtál, hogy túlságosan hevesen változtatgassunk dolgokat, és esetleg butaságokat csináljunk. Ez az ő mint egyfajta horgony tulajdonképpen így ellentartanak az árnak.
0: Egyébként a valószínűleg a kettőnek a olykor küzdelmes, olykor kellemes együttműködés és együtt nem működése, hogyha egy normális országban tulajdonképpen közmegelégedésre történik a dolog, mert néha neki szaladunk dolgokat, néha ők visszafogják, és nem engedik olyan gyorsan, néha hibázunk, néha kijavítjuk, de ez hosszú távon szerintem ez egy eredményes dolog, hogy érvényesülhet mindenkinek a véleménye, és meghallgattatik mindenkinek a véleménye.
1: De egyébként nálunk ez a jobb oldal, bal oldal, ez teljesen eltorzult, ugye a jobb oldal az, aki antikommunista, ugye? Most akkor a bal oldal meg kommunista, tehát ennek így nincs értelme, ennek a kétosztatúságnak, mégis ez így teljesen valahogy így berögződött, hogy nekem bezzeg elvitték a nagyapámat, mert kulák volt, meg az apám nem jelentkezhetett egyetemre, és így tovább, és akkor én jobb oldali vagyok, de akkor ennek az ellentetje az meg az ávósok, meg a munkásőrök, hát ez hülyeség.
0: Persze, hát úgy van hülyeség, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, mi vagytuk a...
1: Hát ez már egyfajta, igen, tehát ez egy jelképnek a kisajátítását, hogyne.
0: Na, minden esetre ezért kérdeztem, hogy mi ez a jobb oda, meg konzervatív, meg keresztény.
1: Ilyen alapfogalmakat egyébként nem olyan egyszerű megmagyarázni.
0: Nem. És akkor a múltkor épp, hogy csak szóba hoztuk a Tóth Avének az írását, ami most kiakasztotta a Dúró Dórát, és még a Tar Zoltánhoz fordult a parlamentben, mi a véleménye róla.
1: Ez melyik írás volt?
0: Tulajdonképpen összevitatkozott egy valamelyik ilyen keresztény blogban megjelent írással, amelyik ezt a szívhang...
1: Ja, igen.
0: ...rendeletnek becézettet védte meg, és
1: igen.
0: Hivatkozott Jézus, hogy Jézus mit szólna, hogyha a szívhang rendelet polémiát hallaná, hogy kinek adna igazat, vagy ő még állásponton lenne, és erre... erre azt írta a Tóth Avé, hogy ezt olvastak ő?
1: Nem tudom, mert mostanában elég sok Tóth Avé jön velem szembe, hogy most épp ez melyik, azt nem tudom.
0: Érdemes végre belenyugodni abba, hogy a többség számára Jézus egy mesefigura nincs. Egyáltalán nem értelmezhető egy törvény vitájában, hogy zsebibaba mit csinálnak.
1: Igen.
0: Ez a szöveg pont annyit ér, mintha a 12 éves Gíró 100 üdönke mászna elő a szerepjátékos klubból, és arról magyarázna, hogy mit gondolna a szívhang rendeletről egy 8-as szintű ogre mágus. Ettől ő még természetesen betarthatja a kaotikus paplovagok szabályait, amíg azok nem ütköznek az ország törvényeivel, de senki mástól nem várhatja el, hogy ne röhöghessenek ők arcon ezekbe. Az pedig merő képtelenség, hogy az ő hobbiához igazodjon a törvényhozás.
1: Olvastam, igen.
0: Itt ez kemény dolog, de tényleg bele kell verni az dolgokat, hogy ez egy alapvető hazugság, hogy ez egy keresztény ország.
1: Persze.
0: És
1: megjegyzem, viszonylag sok hívő ember van, de nem vallásgyakorlók, tehát azt gondolják, hogy van Isten, de körülbelül itt be is záródik részükről a dolog, tehát a liturgiát azt nem óhajtják, mert azt ugyan kikívánja, akár a háta közepére is, és hát ja.
0: És hát sajnos a templomban meg kell fizetni az embereket, hogy bemenjenek, mert üres templomok működnek, és ugyanakkor...
1: Hát én ezért akadtam ki, amikor olyan nagyon büszkén mondták, hogy én nem is tudom, 3200 templomot újítottak fel a Kárpát-medencében, tehát ez nem Magyarország, hanem ugyebár Erdély, ezért stb. Kikérem magamnak.
0: És ráadásul úgy, hogy a katolikus egyház a világ egyik leggazdagabb szervezete. Miért kell nekünk még pénzelni ezt a szervezetet? És a másik, hogy miért kell adómentességgel és egyébként még kinyalni a feneküket, ami hát tiszta kabaré, meg őrület. Az hogy ahhoz esetleg, ha támogatást kapnak egy iskola fenntartására, vagy azért már az is fura, mert mérhetetlen vagyonnal rendelkeznek, de ha ahhoz...
1: Hát figyelj, azt a normatívát kapják meg ők is, mindenki más, na de a dupláját
0: így
1: kapják.
0: Így van. Ami hát teljesen indokolatlan. És ha mindez tényleg egy olyan országban történik, ahol a zsúfolásig vannak a templomok, és a fontos közösségképző hely, de Magyarországon ezt már nem lehet elmondani. Volt idő, amikor el lehetett mondani, ma már nem lehet elmondani. És
1: mikor lehetett 100 éve?
0: Egyébként, bocsánat, igen, hát sokkal régebben innen, igen, amikor kötelező volt hittanra járni, például ugyanúgy tantárgy volt, mint a matematika.
1: Hát akkor igen. És azt tudom, hogy a 80-as években, ezt már mondtam különben, jártunk Egerbe, és ott bementünk egyszer a 6 óra, esti 6 órás misékor a bazilikába, és 10 ember volt benn. 40 000-es város volt Eger.
0: Hát Zugló ott van mellettünk 50 méterre, vagy 100 méterre az a Regnum Marianum templom, amit egyébként...
1: Amit eldózeroltak? Art
0: Stalin szobor.
1: Odáig eltolták.
0: Hát felépítették még egyszer egy kicsit modernabb forma. Tényleg modern templom lett belőle. És hát főleg, amikor még nem halt meg a kiskutyánk, akkor mi se időben egész gyakran sétáltuk arrafelé, és hát én is körülbelül ilyen 10 embert számoltam meg, vagy direkt néha ott lebzseltem, hogy kíváncsi, hogy hányan mennek be, de hát gyakorlatilag nulla. És egyébként eljátszottam a gondolattal, hogy 1400-1500 valahányban én keresztény lettem volna el, vagy sem. Ugyanaz a hülyeségnek gondoltam volna, de könnyen még szerzetes is lettem
1: de
0: volna.
1: De kénytelen lettél volna. Tehát,
0: hogyha... mert nem szerettem volna mágián végezni.
1: De ez nem így van, mert, vagy hát bocsánat, tehát hogyha valaki gyerekkorától arra kondicionálnak, hogy Isten van, és már pedig ez neked az életed része, az úgy marad. Ott nem gondolkodsz, hogy most tényleg van-e, vagy nincs.
0: Én úgy gondolom, hogy gondolkoztam, és valószínűleg nagyon sokan is gondolkoztak ezen a dolgon, hiszen a családunkban egy hölgy, aki rendkívül vallásos, és papi tizedet fizet, és minden idejét a templomban, a templom körül, a közösségekben, meg énekkalokba tölti, és sokszor szoktam vele beszélgetni, vitatkozni, és mondtam neki, hogy bizonyos, most már nem vagyok annyira edukált, akkor fejből tudtam ezeket a részeket, hogy ne haragudj, az Úr úgy viselkedik itt, mint valami agresszív, rosszindulatú ostoba valaki, akit a proféta hoz vissza földre, hogy Uram, hát ez nem az élet, ne haragudj rájuk, hát ezek csak ez, mert míg aztán nagy nehezen meg kiengesztelődik. Hát egyáltalán nem úgy viselkedik, mint ahogy egy mindenhatótól gondolnám. Rengeteg ilyen dolgot felsoroltam, és ez több száz éves eszembe jutott volna, hogy ez így nem stimmel.
1: Nem biztos, hogy eszedbe jutott volna. Egyébként mondom, nekem meggyőződésem, hogy gyerekkorból származik ez a dolog. Ezért van az, hogy felnőtt korban meglehetősen sokan kitérnek a hitükből, de sokkal kevesebben térnek be. Tehát amikor valaki már ezt átgondolja, akkor sokkal ritkábban jut oda, hogy már pedig nekem szükségem van a vallásra. Nekem vannak barátaim, kimondottan értelmes ember mind a kettő, és vasárnap mennek a templomba, akárhol vagyunk. Erdélyben vagyunk, ők vasárnap mennek le a templomba.
0: De hiszik is a dolgot?
1: Persze, persze.
0: Tehát a Jézus történetet elhiszik?
1: Hát azt most így konkrétan nem tudom, de valószínűleg igen.
0: A kérdezőnek tőlük.
1: Hát jó, majd ha el nem felejtem, megkérdezem. De mondom, ez gyerekkortól bele van kondicionálva az emberbe. Ez egy nagyon erős, sem felépített ilyen gát, vagy nem tudom mi. Minek nevezzem.
0: Mert ez egy éles különbség, hogy valaki azt gondolja, hogy a világunk nem lehet ilyen borzasztóan összetett és bonyolult, meg ilyen zavarosan kezdődő ősrobbanásos hogy milyen fizikai törvényeknek felel meg, ezek már készen voltak, vagy valaki legyártott őket, vagy valakinek e fölött hatalma van, vagy tehát ez is egyfajta istenkép, vagy valami kapaszkodó.
1: Nem, hát figyelj, ők katolikusok.
0: És más a katolikus hit.
1: Így van, de ők katolikusok, és ők ezt elfogadják, tehát valószínűleg hát most ez könnyű azt mondani, hogy vannak bizonyítékok rá, hogy Jézus igenis létezett, élő ember volt. Itt innentől kezdve az, hogy föltámasztotta-e, meg eltűnt-e, kísértelte holtából, ezéből a sziklasírból, vagy valami, ez már részletke. Tehát ugye a mesét elhiszed-e, az már kérdés, nem tudom. Na de ki is futottunk az időből.
0: Akkor ez volt a éjszakás műszak. Köszönjük, hogy velünk voltatok, jövő héten folytatjuk.
1: Viszontlátásra. Sziasztok.

Ich bin gegangen, von dem Wetter ist so

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig. Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a helyszínt a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump-Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n. Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
0: Ezek voltak a hírek.

Hey, szép reggelt mindenkinek! Full Vokál következik a Tilos Rádió műsorán, élőben, csütörtökön, hajnalok hajnalán. Műsorvezető is szuper friss, és azon belül is szokásos hét albuma első etap. Egy kicsit felépője közben, és természetesen ti sem állítja jó zene nélkül. A mai sem új darab, de valahogy mostanában piacra került belőle még jó néhány példány, tehát akit érdekel ez az Fránya vinil gyűjtés, akkor ez egy jó hír is lehet. 2015-ből származik, tehát 11 éves már Crazy P, született Crazy Penis, Walk, Dance, Talk, Sing című nagylemeze. És mivel elsőre nem találtam különbséget a két lemez közötti ránézésre, és természetesen egy perce bontottam föl a lemezt, rögtön a D oldalra kezdjük, aminek mi is ez a Hear My Song, ezt hallottuk most, kezdődik a következő, aztán én nem is tudom, lehet, hogy átfordulunk az A oldalra. Mindenesetre jó hallgatást, aztán ezután a lemez után meg lesz, aminek lennie kell, vagy jön, aminek jönnie kell. De szuper. Hajrá!

Nos, elérkezett a búcsú ideje, Fulvokát hallottátok, 5 óra néhány perctől kezdődően érdemes visszahallgatni. A hitlemez egy régi lemez volt, 2015-ös, de újra kijött vinilen, Crazy P, és ezzel kapcsolatban, az ő nevével kapcsolatban volt egy vicces, meg szent táros kérdés a Fulvokál Facebook oldalán, meg lehet keresni a választ is, meg az oldalt is. Crazy P volt a feladvány. És aztán mi volt? House zene volt utána, mint ezek, akár 2000 előttről is, de inkább a környékéről. És ennek a számnak az eredetije lesz a búcsú szám. Üzenem ezt Atesznak is a budapesti stúdióba. Legyen készen. És igyekszem is, hiszen 5 perc múlva, 4 perc múlva, 7 óra, amikor majd lassan a hírek következnek, aztán Tandori valamelyik, Italiano vagy szalontüdő, ezt nem tudom megmondani. Mindenesetre legyenek jók, találkozunk jövő héten, és nagyon fontos, oltáriak vagytok, nagyon klassz volt a maraton, rengeteg adomány érkezett, remélem ti is jól mutattatok, hálás köszönet. Támogassátok továbbra is a Tilost, és legyetek jók. Ciao, ciao.

a lényeget felejtettem el. Incognito, Jocelyn Brown énekel. Hát ez biztos, hogy 2000 előtti. Always there. Ciao, ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig. A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása, vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani.
2: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
2: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapacs nélküli szájában szívó fogak találhatók. Izomlostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo. Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Bükid Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: El fiebre.
1: És akkor
0: Lenik, hallottam ezt a számot. De még
1: mondhattam, hogy neked készültem vele, de még inkább készültem az elsővel, amiről szerintem lemaradtál.
0: A hallgatóknak készültél vele nyilván.
2: Mindig meg igen, furcsa is volt, hogy ilyen zenékkel
1: kezdve. Mi volt az első?
2: Imaszumak.
1: Hát és az az 50-es évek perui.
2: A méltán
0: az őrülten sikít az Inka.
1: Négy oktávon sikítozik, megérdemli.
0: Énekesnő, igen.
2: Yeah, I love you.
1: Yeah. Nekem is négy oktávról mindig Jimmy jut eszembe.
0: Ez sajnos, igen.
1: Soha nem hallottam Imaszumakot, és a hétvégén jött szembe.
0: Tényleg?
1: Szégyellem.
0: Egyébként teljesen véletlenül én is hallgattam a múlt héten Imaszumakot, és meg pont úgy hagytam aztán ott, hogy hát
1: hogy ez
0: már nem olyan, mint régen volt.
1: Jó, de elsőre azért exotikus.
0: Persze, igen. De hogy annál nem több. Tehát a 90-es években akkor nagyot ütött, mikor elkezdték újra kiadni a lemezeit, és így a hozzáférhetővé vált megint. De most már nem adta azt a rácsodálkozást, mint akkor. De igen, ez egy lövetű poén, úgy mondjam, mint ahogy hát Jimmy is, ugye. Amikor Juhász előtt bemutatta a zenebutikban.
2: Vigyázz, hogy beszélsz Jimmyről.
0: Hát.
2: Egy lövetűnek mondod?
0: Igen. Jaj!
2: Nem, csak kérdezem.
0: Igen, tehát, hogy mikor a Juhász előtt bemutatta a zenebutikban, erre emlékszem erre a pillanatra én is, ezek szerint, mint ti is.
1: Már hogy a Jimmy-t mutatta be, nem Imaszumakat.
0: Sajnos nem Imaszumakat. Igen, és ott érekelte ezt a számot.
1: Hát egyszerűen egyenesen a Casanova bárból ment fel a zenebutik stúdiójába. Ott igen, zongorázott, nem?
2: Vagy?
1: Igen.
2: Nem láttam
1: azt soha nem értette, vagy a fő utca...
0: De ő 4,5 oktávosként volt bemutatva.
1: Bocsánat, igen.
0: Légy szíves.
1: Hogy az nekem már fiatalkoromtól furcsa volt, hogy van egy utca, amelyiknek a bizonyos részei a Duna szint alatt vannak. Mit szeretnél, Bence?
2: A sárgát nyom fel, ne a többit, mert a sárga vagyok.
0: Ez hogy jött ide ez a...
3: Na így jó.
1: A Casanova bár, ami szerintem a Duna vízszintje alatt van sok esetben, mert hogy a fő utcán vannak olyan szakaszok, ahol a járt, például ilyen a Királyfürdő, de ilyen szerintem a Casanova bár előtti rész is, ahol a réges-régi, mondjuk azt, hogy késő-középkori utcaszint, az igen, valahol...
0: Megsüllyedt.
1: Nem, szerintem ott volt, hát csak idővel rárakódott a többi. Várjuk a hallgatóknak a megfejtését.
3: Ez így van.
0: Igen, de azért értetlenkedtem, hogy valójában nem tudom, hol a Casanova bár.
1: Na, de ő is tudja, mi vidékek tudjuk, hogy hol
3: igen,
1: van.
3: Hát nehogy már ne tud, hogy hol a Casanova, ahol Tormarudi zongorált meg.
1: Pont a Batthyány tér közepén.
0: Nem.
1: Ha a nagymama palacsintázóját tudod, ahol hol volt, ott a vásárcsarok meg Batthyány téren, akkor igen, attól vissza...
3: Elindulsz a Batthyány utca felől, és baloldalt van egy nagyon-nagyon régi. Az az egyik legrégebbi
1: ház. Igen. Budán. Tehát az ilyen 1600-as évek végi, 1700-as évek elejé épület.
3: És az a klasszikus bár, ami a hosszú, sötét, szűk helység befelé.
1: Hiszen már úgy építették a 17. században is, hogy egyszer jó legyen bárnak.
0: Imádtam az ilyen presszókat. Mert ő is akkori.
3: A volt. Quint volt ilyen, ugye? Emlékszel a Quintre?
0: Igen,
3: ami? Ó, az de. Az a papó vitte egy ideig, nem?
0: Igen.
1: Rím.
3: Halló, Quint. Rím. Kovács Pál, kandivó olimpiai bajnok.
0: Igen.
1: Szevasz, KGB.
4: Hello. Szabad-e elmondanom Budapest 7 csakráját?
3: Igen. Mondj belőle.
0: Nagy igény van.
3: Mind a hetet mondj el.
0: Köszönöm, aztán meglátjuk, jó?
3: Igen.
4: Jó, elkezdtem, ugye igen, segítség. Mindig a negyedik a szív csakra.
0: Jó, legyen egy kiszállási lehetőség háromnál, jó?
4: Oké. Alulról fölfelé haladva. 1-es tér Kálmán tér, 2-es Batthyány tér, 3-as Móri Zsigmond körtér. Folytathatom?
3: Igen.
4: 4. Gellért tér, 5. Kálvin tér, 6. Oktogon, 7. a Hősök tere. Köszönöm, hogy elmondtam.
3: Szevasz.
1: Kicsit tudományos magyarázatot nem kaptuk hozzá.
0: Kicsit önkényesnek tűnik, tehát a nyugati akkor
1: de nehezen vitatjuk
0: már.
3: Én olyannak képzelem, hogy KGB felírt egy ilyen 30-40 teret, és feldobta egy kis cetlire, feldobta is az a hét, ami az asztalon.
1: Hát mondjál olyat, amelyik szent egy jelentőség.
3: Felszabtér.
1: Azt nem mondta?
3: Nem.
0: Az nem igazi tér.
3: A felszabtér.
0: Keresztül vágja az
3: ér. A Ferenciek tere.
0: Hát.
3: Ne balondozzál már.
1: Ha a KVT-be került, akkor, akkor az is bekerülhet.
0: Igen, ez
1: de ha szoktogatott volt, akkor a Kodály köröndöt
0: igen,
1: is
0: megemlítette
1: volna. Igen,
0: egyébként ugye ezekkel a terekkel nagy baj, hogy igaziból nem tudnak rendes térként működni, amiatt, hogy nagy közlekedési csomópontok
1: is. És érdekes módon egyáltalán nem mondta a szabadságteret, ami meg egyébként működhetne.
0: Igen, na és ez, de viszont ilyen tereket is, vagy akár mondhatunk ilyen eldugott tereket.
3: Kammermayer-Károly tér.
0: Kammermayer-Károly tér, Fátra tér.
1: Igen, Fátra tér. Aztán a Sassenyen, ugye?
0: Igen, Hunyadi.
1: Hunyadi tér az nem is kicsi.
0: Hyundai tér, igen, így van. Hát akár Rákóczi. Szintén inkább.
3: KGB.
0: Gutenberg tér.
1: Van a Mária utcán az a pici kis jezsuiták, nem tudom micsoda, tudod?
0: Igen, ott
1: az
0: a Lőrinc paptér.
1: Lőrinc paptér.
0: Az. Ez. Így van.
1: Na, jöjjenek na, az urbanisták.
0: Kosztolányi, mert az is csomó pont, persze.
3: Jó. KGB mondott
1: heteti. De az helyes, hogy Nagyvárad térsengerek nem jutott eszébe.
0: Igen, na mindegy.
3: Na, szóval hol voltunk KGB előtt? Ja, a Kaszanova bárnál. A love you, ilyen a love you, ilyen a
0: need you.
3: Nem. Pont ilyen. Azért annak a 70-es, 80-as évek pesti éjszakai élete azért az szerintem szórakoztató.
0: Hát én annak a másik végén jártam, ugye én a Fekete lyuk és környéken.
1: De ezt együtt kell kezelni, ez belefért ez is az is.
0: Értem, de nem, én ezekben nem voltam akkor.
3: Nem, néha hát, még, ha az ember elmegy a piros pezsgő bárba, ott még néha hát, beesnek persze, ilyen
0: hát annak ez a
3: régi típusú jasszok a környékről.
0: A piros pezsgőnek ez a...
3: Sejem sában, meg piros sába bohémnek öltözve.
0: Ez a profilja,
3: igen.
0: Hogy fenntartja ezt a...
1: A szórakozásnak
3: mesélnek, hogy mi volt a busulójuházba 82-ben.
1: A szórakozásnak a régi formáinak a fenntartása vagy ápolása az nagyon szép, szerintem akár ilyen urbanisztikai kihívás is. A fiam küldött Berlinből, hogy ott a 30-as években az ilyen bárokban, kávézókban telefonkészülékek voltak az asztaloknál, és udvarló megjegyzéseket könnyen lehetett tenni a 8-as asztaltól a 6-os asztalra, tehát hogy ez így volt a szélcsapása.
3: Aha,
1: szelecsapni így lehetett. És
3: a smucik berliniek nem pezsgőt küldtek, vagy...
1: Szerintem az volt, hogy küldték a pezsgőt. Küldték a pezsgőt is, meg egy diszkrét telefonhívást.
3: A Tinderbe lehet állítani 50 méteres?
1: Az a Grindr volt. A Grindr volt, ami állítólag lehetett távolságot állítani, hogy...
3: Nincs ilyen? Nem tudom.
1: A Grindrről mi jutott eszembe? Amúgy sincsenek szép gondolataim, tehát múlt héten házi bulit tartottak New Yorkban, a melyik téren az, amelyik tele van, tudod,
3: ilyen...
1: Ami óriás vetítőkkel van. Na, az.
0: Az időtéren, Laci.
3: Köszönöm. New York Knicks, bajnoki címét ünneplendő.
1: És úgy nézett ki, mint egy rosszabb mi ez? Meleg felvonulás, tehát pride. Egy ilyen pride.
3: Hogy néz ki egy rosszabb meleg felvonulás?
1: Amikor nem a társadalom teljes keresztmetszetét tudják képviselni, hanem csak egy szűk réteg van ott, annak a megfelelő attribútumaival, úgyhogy egy ilyen kamionszerű emelvényen 15 meleg srác táncol, ami nem, szóval az így kevés ahhoz,
3: neked
1: hogy...
3: Neked meleg felvonulásnak ez nem...
1: Nem, és nem akkor viszont a...
0: Túl meleg.
1: Volt sztárvendég Madonna, a 70 éves Madonna beöltözött, nem tudom, malackának, vagy valamilyen rózsaszín világos kék. Ő nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény volt. Tehát őt nézni megbolondulva, megmenve, így közel 70 évesen bugyiban és melltartóban.
0: De gondolom az ő sosem, hogy is mondjam,
1: nem, én azt gondolom, hogy volt egy időszak,
0: nem egy intellektuális fáki volt a számodra, hanem korábban se
1: így van.
0: Ezért a tulajdonságáért.
3: Úgynevezett pop-ikon.
1: Igen. Tehát nem voltam sosem Madonna rajongó. Elnézést, hogy elkanyarodtunk a Grindertől, vagy nem tudom.
3: Most csapongatunk.
0: Igen, gondolkodtam jól, Ez melyik témára vonatkozott, amiről beszéltünk korábban? A Grindr miatt jutott eszedbe.
3: Nem, hanem New Yorkban látott egy felvonulást, ami hasonlított egy rosszabb meleg felvonulásra, amin ott volt annak idején Madonna, de
1: tényleg,
3: azon a New Yorki Times Square-es felvonulásról akartál valamit mondani, ami nem a meleg felvonulás volt.
1: Sarokba szorulva érzem magam. Tehát
3: eddig tartottuk, hogy összak a gondolatait, hogy sok rossz gondolatod van a Grindr-ről kapcsolatban.
0: Jó, ma jó napunk van, húzzál egy másik tételt.
3: Mi volt a Grindr-rel?
1: A Madonna jutott róla eszembe.
3: És a Grindr miről jutott eszembe?
0: Hát az arról a bárról, ahol küldözgettek egyik azt.
1: Tényleg ott tartottuk. Igen, na, igen, tehát, hogy ez például, nem tudom, hogy volt-e ilyen Budapesten annak idején, a 30-as években, ilyen feature némelyik bárban.
0: Kellett, hogy legyen.
1: De egyébként ezt feltámasztani, vagy fenntartani?
3: Ilyen feature szerintem nem volt, én legalábbis nem tudok róla, meg a budapesti mulató élet azért az egy kicsit korábbi, nem?
0: A Somosi
3: Orfeum, meg a Folies Bergère, meg ezek, azok inkább a első világháború előtt, meg közvetlenül
0: után. Igen, de volt a két háború között is, tehát azért kellett legyen. Meg ugye megvoltak annak a korszaknak is az ilyen nagy éjszakai ikonjai. Most nem jut eszembe a neve, a
3: magyar?
0: Magyar, igen, a Pajzán dalairól ismert énekesnőnek.
3: Tudom, kire. Karola Cecili. Karola.
0: Nem.
3: Cecili, nem arra gondolok,
0: nem valami.
3: Megyessai.
0: Essel kezdődik.
3: Ja, magyar?
0: Igen, magyar.
3: Magyar, és mikori?
0: Hát ilyen 20-as, 30-as évek mondjuk.
3: 20-as, 30-as évek? Pajzán dalairól ismert. Hát akkor voltak pár, de a pajzán dalok azok leginkább még a német nyelvű.
0: Igen,
3: Tarka macska, három macska, Király utcai mulatók idején nem voltak divatban.
0: Nem, ezek már magyar nyelvűek voltak, idős nem fog eszembe jutni. És nem, inkább most nem kezdek keresgélni.
3: Jó, hát ha van. Kisemberben például bízom. Aki ezt megmondja. Most viszont én is elkezdtem ezen gondolkodni. Jó, működik a telefonunk, Laci?
1: Hát hiszen KGB már
3: betelefonál. Ja,
0: de persze. Hát honnan tudnánk a Székesfőváros szívcsakráit, ha nem működne?
3: Ami a Gellért tér, ugye az igazi szívcsakra, mert az volt a negyedik, ugye? Izgultatok, hogy melyik lesz?
0: Hát igen.
3: Az Gellért tér, vagy Szent Gellért tér?
0: Én nem tudom, de én Gellértnek hívom.
3: Ma egy kicsit megütköztem egy nem megfelelőségen reggel.
0: Egy non-compliance-en?
3: Igen. Zavar támadt a rendszeremben. Reggelente, ugyanúgy, ahogy kedves Tomi barátunk, akit üdvözlünk innen is, és várunk vissza, ahogy tud, jöjjön újra. A szónapot, illetve egy ilyen játék gyors
0: Wordle-nel
3: kezdem, és a mai feladványnak a megfejtése a gyónik ige volt. A gyónás az ikes ige?
0: Ikes ige a gyóna.
3: Hát ez a kérdésem nekem.
0: Nem
3: is.
0: Lehet ikes ige.
3: Ugye? Beírsz egy szót, ott van, hogy tonik, a nik a vége.
0: Igen.
3: Mit írsz te a nik végű igére, hogyha nem tonik, előtte a nem tudom.
0: De az volt a helyes megfejtés, hogy gyónik?
3: Igen, az volt a helyes megfejtés.
0: Hát nem lehet, mert hát
3: én még beírtam, hogy szűnik, nem jó. És utána gondolom, mi az a szó, ami nikre végződik. Beírtam, hogy gyónik, és az volt. Pedig a gyónik, az
0: biztos, hogy nem ikes. Igen, hát ez, meg ugye hát lehet tárgyasan is, tehát, hogy gyóntam, vagy meggyóntam valamit, ugye, tehát a meggyónta.
3: És bevallom, hogy utána első haragomban rákerestem, és a Wiki, vagy a szótár ritkán ikes
0: hagy békén, gyónom, ez kizárt dolog, gyónok.
3: De szerintem az is jó, igen.
0: Ja.
3: Mit csinál?
0: Jól.
3: Jó, de még mindig magyarosabb, mondjuk, mint a gyónik.
0: Igen, azt hiszem, tehát talán élesben még nem használtam.
3: A gyónik igét?
0: A gyónik igét, így, hogy valaki éppen gyónik, vagy gyón.
3: Meggyón. Valamit azért...
0: Hagyd már békén, gyón, nem látod? Igen. Az se jó. De az se, hogy gyónik. Nem látod, gyónik?
1: Ott már megengedőbb lennék.
3: Ha úgy használod, épp gyón. Vagy épp gyónik.
0: Igen. Igen.
3: Furcsa. Minden esetre én olvasva nem tűnt.
1: És egy igekötővel, hogy meggyón, az úgy...
3: Meggyón, úgy kiválva, persze.
0: Meggyón.
1: Meggyónik.
3: Lehet, hogy Vasmegyei volt
1: a gyónszó feltalálója.
3: Nem, hanem a játékfejlesztő.
0: A játékfejlesztő.
3: Ott a labda nem pattan, hanem pattanik.
0: Ja. De nem tudom, ez úgy működik, hogy be is küldhetnek rejtvényeket. Működ. Hogy be is küldhetnek üzéket, feladványokat a felhasználók? Fogalom
3: sincs, nem tudom, én csak fejtem. De szerintem nem. De csodálatos egyébként, hogy a magyar nyelv, most már játszom évek óta, hogy mennyi, milyen gazdag, hogy ötbetű szóból tömérdek áll rendelkezésre. Ugyanennek az angol változatát, ahol ugye sokkal kevesebb magánhangzó van, 3-ból 4-ből ki lehet találni. Akkor is, ha az ember csak úgy mondjuk találgat, hogy biztos van ilyen angol szó.
1: A hallgató Perkamp hívja fel a figyelmet, hogy én gyónok, tehát nem lehet ikes, igen, mert akkor igen, én
0: persze,
1: gyónom
0: hát ezt mondtam.
1: Lenne.
3: Igen, erről igen. Beszélte.
0: Igen, tehát a meggyónom formában lehet csak, de gyónom úgy nem.
3: Halló?
0: Hello.
5: Már a kérdésfelvetés is rossz, mert hát nem látja, mert bent van a fülkében. Tehát most hogy kérdezed meg? Nem látod, hogy gyugniket bármikor kilóg lehet,
3: mint a Schrödinger
5: macskája. Vagy bent példátlan. Van, vagy nincs bent valaki.
0: Figyelj, éppen na. Ott állunk ketten, és láttuk, ahogy bemegy gyónikni.
5: És gyónikolni. Nem látod, bement gyónni. Így kell igen. Megoldani ezt. Így lehet föloldani ezt a...
0: Nem, de éppen bement, és egy pár másodperccel később mondom neki, ez nem látod, gyónik.
5: De van, és akkor már nem látod.
0: Nem
5: akkor
0: látod, épp
5: mondta, gyóni. Nem láttad, bement gyónni.
0: Uh-huh.
5: Ki lehet ezt hozni döntetlenre?
0: El tudom képzelni azt az időzítést, amiben ez még jelen idejű tud lenni. Már bent van, de mégis még benne vagyunk a folyamatban.
3: Kell, hogy legyen ilyen, hiszen a feladványban szeretnék szeretnék
5: hallani, akkor elhiszem. Bizonyítékkel, nem ígéret.
0: Ezt csak eljátszani tudnánk dramatizálva, tehát a Laci bemenne egy képzeletbeli gyóntatófülkébe, és na, a Bence, amit...
3: Én gyóntatnám.
0: Ja, tényleg, ez négyen kellünk, hülye vagyok. De mondjuk ez elég egy képzeletbeli pap is.
5: Uh-huh. Jó, leszek ez én a pap. Okay. Gyere be, fiam, gyónni.
3: Laci,
1: azt először körbejárnám, hogy mennék-e.
5: Na, bocsánat, utcán vagyok.
3: Igen.
1: De bele.
0: Jaj. Egy pappal.
3: Bérmálkoztál, Laci?
0: Laci, több tiszteletet.
3: Utcai atya. Haló.
1: És te?
6: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból. A gyónással kapcsolatban egy ilyen általános szalany kell használni, mint a tanulban, mikor a pelikán be akar menni az iskodába, és nem engedik a pribéket, mert mondják, hogy bent úsznak. Tehát azt lehet mondani, igen. Hogy bent gyónnak.
0: Igen.
6: És hogyha valaki meg éppen gyónik, akkor úgy kell mondani, hogy gyónásban van. És akkor ez megvan oda, és hogyha nagyon gyónik, akkor meg egész nap gyónásokban van a felikét, de én nagyon, nagyon megnézni. És én úgy oldanám meg ezt a gyónikozást,
3: uh-huh. Én meg gyóntatnék, mert az problémátlan. Azt lehet, az adnak a mondása az.
0: De, de mondjuk akkor a...
3: Kétségtelen.
6: De mondjuk akkor a... Feltételezi a gyónást is, tehát egyedül nem lehet
3: gyóntatni. Az már legyen a gyónónak, hogy ő mit csinál.
6: Hát jó, de egy magad nem gyóntathat, mert akkor magad gyóntathatod, és akkor egyszer egy gyónt, és gyóntat. És akkor az már úgy teljesen. Ennyit akartam, köszönöm.
1: Szevasz.
3: Köszi, hello. Erről jut eszembe.
0: Mindenesetre ez megér egy kört a compliance osztályánál ennek a játéknak.
3: Mondom, mivel...
0: Kérd vissza a pénzt, tudom, ingyenes.
3: Nem fogom, mert hajlandó vagyok elfogadni azt, hogy ritkán ikes formában is használt, hiszen híve vagyok a ritkán használt és amúgy érvényes magyar kifejezések
1: megtartásának
3: és
1: rivájvelének.
3: És szónapot játékba emelésének.
0: Ez a neve?
3: Ennek igen, biztos van számtalan verziója.
1: Hány betűsek vannak? Öt betűsek, ugye?
0: Én csak veletek játszottam még ilyet.
1: Ezt még amikor Görögországban voltunk, akkor játszottuk?
3: Nem,
0: Fekeden játszottuk, ami szintén öt betűs szó egyébként.
1: Ha?
3: Igen, a zenét akarsz játszani? Hát, akkor játszom, hogy utána jövök azzal, ami eszembe jutott erről.

0: fel, még egyszer mondom.
1: Sárga, ott a sárga.
2: Húzogatott itt össze.
1: Na most várjuk akkor a kedves telefonálót, hogy ha már kiment a konyhából, hogy ne zavarjon a visszhang, akkor próbálja meg újból. Piros.
2: Sárga. Jó vagyunk. Na. Ami eszembe jutott, jó van, itt van, szervusz. Hello.
3: Szevasztok, mondhatom?
2: Persze, hogy
1: ne. Bár szevasztok. Nem te vagy az a telefonáló, akit visszavártunk, de
2: nem vagy csalódottak.
1: Igen.
3: Kérlek szépen, itt az iménti telefonáló mondta a tanúból azt az esetet, hogy oda ben úszik. Rossz az emlékezet, de nem ez volt a mondat, a klasszikus filmes mondat, hanem az volt, hogy odabenn úsznak.
2: Na, de ezt mondta
4: pontosan
2: a betelefonáló, tehát valószínűleg te hallottad félre.
1: Jó, rossz voltam mikrofonnyal.
4: Úszva van.
2: Nem baj.
3: Viszont mondanék még egy ilyen egytagú szót, mint egyébként jobb a többi sor, amiben azért bizonytalannak tudunk lenni, hogy ikes vagy nem ikes. A bíz. Igen. Bízik, bízol, stb. Az egyik hiszik, a másik bízik. Vagy hogy van ez?
2: Aha.
3: Na, ez a kérdés, a feladvány.
2: Hiszik az nem érvényes, a bízik az lehet. Igen, az igen. Hát,
3: igen, hát gyönyörű a magyar nyelv. Betűs, az is az már négy betűs. Ha a keresztlejtségnél maradunk.
2: Ebben a online üzhető játékban, applikációban az S az egy betűsnek számít, tehát hogy a dupla betűnek, de egy kockát foglal el.
3: Ja, mert hogy hangnak számít, és nem pedig írás jelnek.
2: Így a gyónik, így lehet öt betűs.
3: Igen. Világos. Én kimerültem ebben a témában, egyébként jutott az eszembe még számtalan szebbnél szebb ilyen szó, de valószínűleg nem ez a adás témája.
2: Ez is lehet. Én ezért akartam mondjuk a budapesti terek sorolását időben még ideje korán megszakítani.
3: Oké.
2: Okay. Hello, köszi. Nem, amiről akarsz, lehet, hogy már beszéltem. Mindig ez itt eszembe tudod, hogy ha vannak az embernek ilyen veszőparipája, az biztos előbb-utóbb erről hozza, ha már van egy rádióműsora. A gyónásról jutott eszembe egy másik ilyen vallással, meg ilyesmivel kapcsolatos fogom, az átok.
1: A bőjtre gondolt.
2: Én az átokra. Átok az átokra. Hogy az átoknak van-e büntetőjogi relevanciája szerintetek? Tehát, hogy ha valaki nyilvánosan megátkoz valakit, tehát rosszat kíván neki nagyon hivatalos és nagyon kimódolt formában, Azt számon lehet-e kérni bárkin? Lehet-e azt mondani, hogy ezzel olyan pszichológiai helyzetbe hoz, olyan lelki nyomást tesz rá, hogy mostantól elbizonytalanodik a minden egyes életének minden egyes pillanatában annak a rossz következményeitől tartva hibás döntéseket hoz. Tehát az átok maga, az számon kérhető-e az átkozón?
1: Az átok a korai társadalom, mondjuk a rómaiak idején a legnagyobb bűn volt átkot szórni másra, és ennek ellenére az emberek szerettek volna átkot szórni a másikra, ezért kitalálták azt, hogy ilyen átok táblákat gyártottak, és akik, tehát az
2: ennek volt egy... Erre komplet iparág épült.
1: És valahogy ilyet hallottam nem olyan régen egy podcastot, hogy a elátkozott személynek még a sírjá mellé is odaásták a maguk átok tábláját, hogy ne nyugodjon békében. Így aztán, amikor feltárások vannak, akkor sok esetben találnak releváns átok táblát a mert itt még az is volt, hogy megbolygatod a sírját, és oda mellé teszed az átok táblát, hogy
2: na, szóval volt az igen, átok. És az átok levevés az is egy, hogy mondjam, prosperáló iparág, tehát hogy lehet, ha beírod, hogy átok levevő asszonyt keresek, aki megbízhatóan leveszi rólam az átkot, az egy bevett gyakorlat, hogy átok levevéssel foglalkoznak mindenféle emberek. De ha például téged megátkoznak, akkor te inkább átok levevőhöz fordulnál, vagy a rendőrséghez, vagy legyintenél rá.
1: Nyilván azt hiszem, azt mondod, az
2: igen. De mi van, hogyha ez befészkeli magát valakinek az agyába, és azt gondolja, hogy hú, mind a baga méri, hogy meg vagyok átkozva.
0: Jesszus, igen, de egyébként oké, talán nem teljesen, de például a cigányság körében ma is komolyan veszik az átokat.
2: Tehát van, nagyon sok helyen.
0: Ezért van, kérdezem, és van, hogy vannak emberek, akikhez fordulni kérdezem, lehet, hogy mondjanak ki átkot valakire, levelése van, is van, igen. És ha valaki megátkoz, azt akár egy életen át hordozod a sérelmet, hogy ő megátkozta téged, vagy valakidet.
2: Halló!
3: Sziasztok! És mi a helyzet a rontással?
2: Az szerintem nagyon hasonló, igen. Szerintem
0: a rontás meg az átok, az szinte szinonimák számomra. Melyik van rajtad? Melyik okoz neked problémát?
2: Egy mi lehet a különbség?
0: Levegyük?
3: Sokkal szebb a rontást, azt szerintem az egy... Mert az átok ellen mondjuk mit használsz? A rontást? Leveszed az átokkal, amit
2: rontást tettél. Én az a rontást azt rossz indulatú dolognak gondolom, mert az átoknak kell, hogy legyen valami előzménye, ami valami olyan sérelem, ami az átkot maga után vagy. A rontás az lehet egész egyszerűen egy gonosz szándék. Mint mondjuk az átok is lehet, de az átokban érzek valami elvárt előzményt.
3: Nem tudom, ez ugye a rontás, tehát szerintem az átkozást is sem véletlenül csinálja, tehát valami miatt átkozunk el valakit, mint ahogy, bár nem tudom, és amikor jót kívánunk, mert ugye az mondjuk az ellentétje, tehát amikor jót kívánsz, annak is
2: áldás.
3: Annak alapnak kéne lenni, vagy igen, áldást, de hogy az ugye alapból van, és akkor azt gondolod, hogy alapból van az átok is, viszont a rontáshoz meg valami rossz akarat kell.
2: Szerintem a rontás az igen, az egy rossz cselekedet, vagy rossz szándék következménye. A rossz cselekedetet úgy értem, hogy valaki óvakodik rosszat tenni, mert az rontást hoz rá, és szerintem az is lehetséges, hogy valaki úgy hoz valakire rontást, vagy hogy egész egyszerűen csak belezavarodtam, igen.
3: Hát, igen, ez kettes az érdekében. Jó, köszönöm, hello.
2: De egyébként ki tudnám valahogy mondani, de nekem tényleg maga az átok és az átkozás, mint hivatalos gesztus, nyilvános gesztusnak a büntetőjogi relevanciája érdekel. Lehet-e bárkit?
0: Igen, de ugye például a mesékben ezt annak, ugye itt ez nem nyilvános volt, de valóban az átok az ugye az egy deklaratív cselekmény, tehát mindenkinek tudnia kell, hogy te valakit megátkoztál, akkor működik, ha személybe mondod, hogy most téged megátkozlak, de ugye amikor a mesékben a boszorkány főzi az üstben az átkot és beledobja a macskafarkat, akkor ugye az nem deklaratív, hanem az pont annak az a lényeg, hogy ott titokban van.
2: Ezt nem ismerem, ezt, hogy átkot főzni, ezt a...
0: Hát vannak ilyenek, most mit tudom, én nem tudom.
2: Hát amit már többször elemeztünk itt a műsorban is, ugye a Gutmann átok, aminek az ellentételéről a Radnóti Zoltán rabbi által kibocsátott átoklevevő áldás hivatalos papír.
0: Ja, az
2: hivatalos kormányküldöttség által Lisszabonba szállított.
0: Ő levette a Benficáról?
2: Igen. Ennek már jó pár éve.
1: Jó 10 éve.
2: Hát igen, jó.
0: Lehet, hogy a önmagában nem elég az átok levevése, hanem egy jó csapat is kellene hozzá.
2: Jó csapattal bárki tud egy átkot közömbösíteni. És nyilván egy átok levevő nyilatkozat Radnóti Zoltán rabbi által kibocsátva, az az egyszerűbb módja.
0: Voltak olyan időszakok, amikor lehetett az átkot okolni, de mondjuk azért, hogy nem nyert a Benfica Beket.
2: Én csak elképzelem, hogy a
0: mondjuk, mikor Benfica vezetése hátradőlt,
2: elégedetten csapkodta a kezét, mostantól minden rendben, hiszen egy hivatalos magyar kormányküldöttség hozta a hivatalos átoklevevő áldást a székházban.
0: Nekem ez teljesen nem kimaradt.
2: Egy oldalas nemzeti sportcikk volt az átoklevevő áldás megírásának körülményeiről.
1: Ez nem akkor, amikor a Fehér, hogy hívták a magyar?
2: Fehér Miklós
1: halála után próbáltunk szorosabb kapcsolatba kerülni a Benficával?
2: Volt, igen, de szerintem Fehér Miklós most már hány éve?
1: 15 legalább.
0: 20 éve. Több.
1: Vagy még
0: 20.
2: És ez pedig egy ilyen 5-10 éve volt. Tehát, hogy el kellett telni egy kis időnek, amíg ezt a kapcsolatot szorosra lehetett annyira fűzni, hogy ne röhögjék ki, ne hajtsák el az átoklevevő áldással érkező magyar.
0: És most azon kívül, hogy Gutmann Béla zsidó volt, mi más indokolta, hogy ez egy szakrális jellegű átoklevevés legyen? Miért rabbinak kellett levenni az átkot?
2: Szerintem ezért, mert egy
0: zsidó átok nem volt egyházi személy.
2: Nem volt egyházi személy.
1: Igen, ez a kérdés. Gutmann Béla mennyire őrizte a zsidóságát?
2: Valószínűleg eléggé ahhoz, hogy zsidóként vegyék komolyan az átkát. Tehát, hogy zsidó átokként definiálják.
1: És még szerintem rá is játszott Gutmann Béla.
2: Én teljesen Bélával vagyok ebben a dologban, nem kellett volna
0: tackázni vele.
1: Szerintem alá kellett volna írni a szerződést egy kicsivel nagyobb összegről, és akkor semmi baj nem lett volna.
2: Így van, és akkor a Benfica nem 63-ban nyert volna utoljára, vagy 66-ban, nem tudom mikor nyert utoljára.
0: Beket?
2: Hát igen.
0: Szerintem el korábban.
2: Hát az a 60-as évek közepe lesz. Az kettőt nyert egymás után.
0: Ja.
2: Úgy emlékszem.
0: Ez az Eusebio időszak?
2: Igen. Na, de akkor ezek szerint annyira ezt titeket nem...
0: A Benfica?
2: Nem, maga az át. Hogy ha te bemennél a bíróságra tenni egy feljelentést, hogy kérem, itt van hivatalosan, leírtam, és...
0: Hát attól félek, hogy ezt mondjuk a...
1: Idézhetek egy hallgató?
0: Igen, de polgári vagy büntetőágon gondolnál eljárni?
1: Idézhetek egy...
2: Mondja, persze, hogy ne idézhetek.
1: Hallgatónk megoldást kínál erre. A hatályos 2012 évi C-tönyv BTK nem tartalmaz semmilyen tényállást, amely kifejezetten az átok elmondását, rontást vagy hasonló bamonás cselekményt büntetne. A büntetőjog csak olyan cselekményeket szankcionál, amelyek társadalomra veszélyesek, és a törvény kifejezetten büntetni rendeli őket.
0: Pont ezt akartam, hogy valószínűleg a társadalomra való veszélyesség.
1: Miért nem büntetett önmagában?
2: A társadalomra való veszélyesség a
0: társadalmi béke megbontása?
1: Egy átok elmondása.
2: A távoltartási végzés akkor mire van? Tehát, hogyha ha az is csak egy ember, tehát ha valaki a családon belüli viszonyokat odáig, hogy milyen élezi, hogy távoltartási végzést kell kérni ellene.
0: Hát ilyen szempontból a gyilkosság is csak egy emberre vonatkozik, mégis veszélyes a társadalomra, mint cselekmény.
2: Hát az, hogy egy átok veszélyese a társadalomra, az szerintem nézet vagy
0: hát ugye fel kell tudni mutatni valamilyen kárt, ami téged ért, és összefüggést az átok és a kár között ahhoz, hogy ez...
2: Hát a Benfica esetében például ez magától értetődő, nem nyertek 80 éve semmit, azelőtt meg szanaszét nyerték magukat, vagy mit, tehát mi az egyetem?
0: Portugályok hatóság alá tartozik.
2: Csodálom is, hogy Gutmann Béla örökösei még nincsenek beidézve.
0: És ráadásul azóta már ugye a Portugália visszamenőleg megadta
4: minden a 15. században elődözött zsidó leszármazottjának a portugál állampolgárságot.
1: Mikor tette ezt?
4: 10-15 éve.
1: És hányan álltak sorba?
4: Meglehetősen sokan éltek ezzel a lehetőséggel.
1: És ők visszatudták 15. 6.
4: Nem is kellett, gyakorlatilag a szefárd zsidóság elég ehhez, de hát ugye a szefárd, mert Portugáliában szefárdok voltak. És egyébként azt hiszem a spanyoloknál is most már van ilyen lehetőség. Ugye hát a kettő gyakorlatilag egyszerre volt, tehát egy vagy két év különbséggel 1493-95.
1: Igen, és Észak-Afrikába mentek mindannyian.
4: Nem.
1: Csak egy része ment Észak-Afrikába?
4: Egy részük Észak-Afrika felé hagyta el az országot, másrészük Franciaország felé, és akkor onnan pedig többnyire Genova volt a végállomás.
1: És az olasz félsziget is onnan lett.
4: És aztán Genovából pedig a legtöbben
2: Görögországba is mentek.
4: Törökország. Hát az oszmán birodalomban a szultán befogadta őket, és kijelölt városokat, ahol letelepedtek. Ezért voltak ugye ezért a nagy szefárd városok, az ugye volt Izmir, Szmirna, ahonnan aztán ugye a tűzész után jelentős részben Tesszaloniki beköltöztették át őket. Tesszaloniki az egy abszolút virágzó szefárd zsidó kultúra van a mai napig. Szarajevó, Isztambul, és mi volt még?
1: Miért nem kaptunk mi a szefárd zsidókból? Színesebb lenne itthona.
2: Szerintem kaptunk.
1: Szerintem nem.
4: Keveset, nyilván ott a...
1: Tudtok a szefárd zsidót?
4: De hát ezért, mert a...
1: Aki valamit a magyar kultúrába
2: Tudunk, de nem nevezem most meg.
4: De hát nagyon egyszerűen ezért, mert az oszmán birodalom ugye nem terjedt ki. Tehát nem volt olyan, vagy legalábbis nem volt Magyarországon kijelölt város, ahol letelepedhettek volna.
1: Én kijelöltem volna nekik egyet-kettőt. Na.
2: Muzsik.
1: Nem, jó, de és nem, telefonálunk, nem. Szólt vissza, de várjuk majd. Mindjárt jövünk.

0: Sima szumak.
1: Ja. Igen, torokénekes nem leszek. Se. Balázs itt a kongói szurkoló Lumumba szobor image-et említette a igen. zene alatt, és
0: az egy
1: nagyon vicces, valóban igen. nagyon érdekes.
0: Hogy aki nem követi annyira a kongói csapatnak a sorsát,

0: abszolút igazad van, igen.
1: Csak az a különbség, hogy míg az oszmán birodalomban egységesen bevándorlók, azok megtartották a saját tevert nyelvüket, amit ladinónak hívunk. Ez egyáltalán olyan, mint ahogy ez egy latin nyelv, alapvetően nyelvtanában, szerkezetében, a szókészletnek a jó részében. Ez hasonló, mint hogy a jiddis az egy germán nyelv.
2: Igen.
1: Alapvetően a nyelvtanában, szerkezetében.
0: Szefárd meg spanyol. A szefárd meg spanyol. Spanyol.
1: A szefárd az ladino. Nem egy nyelv, az ladino.
2: Hát igen, ladino. Ladino.
1: És a bolgár barátaimnak a szomszédai, azok mind a mai napig Istenből, de mind a mai napig megjelenik Héber Fadánsa felé ért ladino újság, és ott még mindig ilyen 10-20 ezer ladino nyelven beszélő él.
2: Hol?
1: Istanbulban.
2: Istanbulban, köszönöm.
1: Istanbulban, és ez különben nagyon gyorsan fogyó közösség, tehát a kihalás előtt van a ladino.
0: Persze, hát a nyelv is eléggé.
1: De ugye míg az aszkenázi zsidóság egy idős élve tartotta például az Egyesült Államokon keresztül, addig ez teljesen eltűnőben van.
0: Igen, viszont a zenén keresztül egyébként egy csomó minden fönnmaradt, tehát nagyon komoly, igen. Nagyon komoly ladino nyelvű repertoár van.
1: Egy revive, és szerint újra tanítani, tehát pont itt a Budán van egy iskola. És ja. A bátyám első feleségnek a nagyapja is ilyen volt, teljesen magyar névvel, Szarajevóban született, és ő volt a forint jogi megalkotója. Tehát biztos, hogy tetten lehet érni, csak nem olyan nyilvánvaló. Különben a múltkori adásban mondtam, hogy egy dolgot elfelejtettem, és akkor tudom, hogy mit akartam, hogy a cseh pillért a Halerzsinek, mert van egy kis hasak az erbetűn, és a szlovákok is Halliernek nevezték, tehát nem Haller, az talán egy magyaros elnevezés. Oké, ennyit akartam okoskodni.
2: Köszönöm, köszönjük. Köszi, hello.
0: Ja, igen, de hát egyébként van egy csomó ladino nyelvű, ilyen világszerte ismert szám még, mondjuk az Adio Querida. Nagyon szép dal egyébként.
2: Laci megkeresi. Adio Querida.
3: Megtalálom szerintem.
2: A közismert ladino nyelvű világsláger.
0: Szerintem megtalálom, igen.
3: Adio... Szerida, vagy mi?
2: Ez az nem, még él Manoló? Manoló az már meghalt?
0: Hát figyelj, tekintve, hogy már 82-ben sem volt túl fiatal.
2: Jó, de hát ilyen Manoló replikákat el tudom megképzelni, hogy bármikor
0: nem, fel tudnak mutatni. Szerintem a Manoló szerep...
2: Ez egy franchise.
0: Ez köznevesült, igen, tehát hogy szerintem az megmaradt, az van ma is.
2: Halló!
4: Jó reggelt! Csak az előző telefonálóhoz szeretnék hozzászólni, hogy én úgy tudom, hogy a holland zsidóság az nem egy ilyen vándorlás következtében került oda, hanem őket azt hiszem 200 évvel azelőtt, amit említettetek dátum, oda teleportálta a spanyol királynő, úgy tudom, vagy skifirálódtam, nem mindegy, és hát ők alapították Amsterdamot, azt hiszem 1275-ben talán, vagy 72-ben, valahányban, és őket hívják Mókumnak, ugye a ős lakosokat. A
0: igen, de például Spinoza, aki följött témaként, hogy ő portugál volt, sőt, az eredeti neve az Espinoza. Volt, Baruch Espinoza.
4: És a holland kultúrában benne is van ez a spanyol dolog, tehát hogy a télapói Spanyolországból jön náluk, meg minden, tehát hogy nagyon komoly, mai napig ez nagyon erős a Spanyolországgal való kötődés Hollandiában. Csak ennyit akartam, ja és a Gutmann. Hogy neked édesapám mindig azt mondta, én sose tudtam, hogy ez honnan jön, de ő úgy mondta mindig, hogy amikor valakit megüt a lapos Gutmann,
0: ja.
4: Nem a Guta, hanem a Gutmann, és lehet, hogy a Guta is onnan van, na mindegy, csak
0: túl sok mindent látsz bele Gutmann Bélába.
4: Igen. Csáu.

0: szóval akkor ez egy latino szefárdal.
1: Ladino.
0: Ezt mondom, Ladino. Ladino nyelven előadott szefárdal.
1: Igen.
0: Így pontos?
1: Igen, így van.

0: Jasmine Lévi féle feldolgozás?
1: Azt hiszem, igen. Ez egy erre méltó askenázi válasz, a szólok a kasmár.
0: Végülis igen. Haszid, egész pontosan, ugye?
1: Igen. De végül is
2: nem.
0: Igen, igen.
2: Szerzeménye, ugye?
0: Ez például éneklik szinte népdalként Boszniában és Szerbiában is, mert ugye ott is volt.
1: Ott ilyen erős volt a szefárd. Igen. Hát csak ha volt zsidó jelenlét, a szefárd jelenlét volt.
0: Igen, tehát Boszniában például ugye, ahol a Szarajevóban és Mostarban ugye ez a Szevdach nevű dalforma működik, ott ennek vannak Szevdachként előadott változatai ennek a dalnak. Ami viszont egyértelműen bosnyák és legalább annyira muszlim, mint zsidó dalforma, mert ugye Boszniában ez...
1: Amikor még béke volt a Balkánon.
0: Igen, Matti, de hát természetesen nem tőle fogjuk megtudni, hogy a keride az a kedvesemet jelenti, ladinóul keride, mint ahogy spanyolul is egyébként azt jelenti, a dia keride, Isten veled kedvesem.
1: Látod, lehet neki örömet szerezni. Főleg akkor, hogyha az, amit kér.
2: Manolóról meg a...
0: Igen. Lumumbáról.
2: Lumumbáról jutott eszembe, hogy voltak azért még a foci történelem, meg a VB történelemekben ilyen...
0: Ilyen híres szurkoló karakterek? Hát
2: igen, igen.
0: Kalap?
1: Kalap például.
2: Hát az sajnos VB-re nem jutott el. Egyébként én, amikor épült az új Ferencváros stadion, én Kalapról neveztem volna. Zöllei Tibor, vagy mi volt?
0: Hát, Zöllei.
1: Igen. Igen, igen.
0: De kicsit
1: ő az, aki itt a Frutti, meg ilyen...
0: Ismerősen Cseng, igen.
1: Szotyif.
2: Nem.
1: Összekeverem valakivel?
2: Ez olyan, mint hogy Gojko Miticset Vinetúnak nevezni. Komolyan, sose játsz. Tehát Kalap soha nem árult Szotyit. Frutti-t árult. Igen, Frutti
1: árult. Frutti-val kezdte, csak olyan ijesztően nézett rá. Olyan nem volt, hogy Kalap két szatyorral ment el, és volt Szotyi is, meg Frutti is. Frutti-t árult, arra emlékszem. NB2-es meccseken is.
2: Szombaton, NB1, vasárnap, meg Siófokon, meg Keszthelyen.
1: Nagyon sokszor volt Siófokon.
2: Igen, két óran Keszthelyen, Bogáti úr meg a Kalap úr, ezt szokta mondani. Amikor még Bogáti úr centerben tündökölt. Nekem az jutott eszembe, még a 2004-es EB-n találkoztam a bolgár szurkolókkal, akik iszonyú melegben, ilyen kocsmában, nagy csubában és ilyen furkókkal jöttek be a stadionba, és volt egy ilyen konténer, ahol igen, persze, le kellett adni a furkókat, mert azt nem lehetett bevinni a stadionba, és akkor tehát hozzá egy 8-10 subás juhásznak tűnő bolgár.
1: Furkótlanított bolgár.
2: Furkót leadták rendesen, besétáltak, meccs után meg felvették a...
0: Valamiért úgy képzelem, hogy hívták azt a középhátvédet? Trifonov?
2: Trifon Ivanov,
0: igen. Ő volt ez a karakter, akit el tudom képzelni, hogy az ő személyes
2: az uglyfootballplayers.com a világrendistának örökes dobogósa.
0: Ugly football players.
2: Tehát a világ legrondább focistái.
0: Igen,
2: amiben Burgos, az argentin kapusedző, most egyébként már kifejezetten konszolidált formát mutat.
1: Ahogy ő a dobogó tetején van?
2: Burgos az annyira ronda volt játékos korában, hogy tényleg azért nem mertek az ötés felesen belül bemenni a csatára.
1: Igen. A másik a Trifonov, vagy ez a...
0: Trifon Ivanov, ő pedig a Bundesliga frizurát elegyítette egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen kikötői késelésekben érlelt arcberendezéssel, tehát akinek tényleg úgy, mintha nem tudom, több vágás, és törött orr, és nem tudom, és ilyen ápolatlan szakáll.
2: Tevez az argentin szintén.
1: Arra emlékszem brutális arcára. Fú, és akkor ők így hárman a dobogó?
2: Ne, hát rengeteg ronda. Hát a Crouch, aki szintén De ha Tomi itt lenne, akkor elcsütni azt a kiváló Crouch-féle aranyköpést, amikor megkérdezték tőle, hogy mi lenne, hogyha nem lenne első a Premier League futballista, azt mondta, valószínűleg szűz.
0: Igen, de Crouch megdicsőült a visszavonulás után.
2: Mert Crouch egy vicces
0: nagyon,
2: csávó
0: nagyon,
2: volt
0: nagyon vicces, nagyon vicces ilyen, ilyen tévés.
2: Meg egy ilyen szürreális figura volt már focistaként is, hogy egy ilyen nyakigláb, koordinálatlan mozgású csávó, akihez, hogyha a labda hozzákerült, akkor az egész csávó átlényegült, és ollozgatott, driblizett, egészen olyan dolgokat csinált, amit egy ilyen felépítési csatártól nem várna az ember. Na, de vissza a VB-hez, jó, azt mondjuk, hogy ez egy közmegegyezés, igen, hogy
0: abszolút.
2: Jó.
0: Ez egy
2: a tegnapi közösen megnézett angol-horvát, az még csak az bizonyosabbá tette, igen, azt, hogy jó irányba megy az a dolog.
0: Nem néztem statisztikákat, de az érzésem az az, hogy több a gól. Ugye alig van,
1: nullás meccs. Voltak.
2: Egy volt eddig.
0: Eddig egy nulla volt.
1: Régi világbajnokságon az egy-egyek, meg a nulla nullák.
0: És ez egy jó 0-0 volt, ráadásul az egyetlen 0-0 is, a spanyol zöldfoki 0-0.
2: Igen. Attól mert volt, ugye, mert volt. Ugye nem volt nagyon eseménydús, azért valami...
0: Igen, de volt sztori, volt benne karakter, ugye Vozinha.
2: Volt sztori.
0: Aki...
2: Igen.
1: Más sztorin azt értjük, hogy a kis csapat a nagy csapattal?
2: Igen, meg az, hogy nem egy ilyen martalóc felfogásban védekezett az ötfoki szigetek, hanem elegánsan. Nem, bőven úriemberi szabályrendszer keretein belül.
0: Abszolút, tehát ott volt ez a Vozinha a sztoriával, hogy mit a portugál másodosztályban, mikor 26 évesen lett profi focista, igen, azt hiszem.
1: És, hát azt és most 40 év körül van? 40,
2: cserekapus valami másodosztály.
0: Chávezben cserekapus.
1: Igen, most? Igen.
0: Most.
1: És ehhez képest mindent kivédett a zöld a
0: és
1: kapuba.
0: És hát ami nekem a legjobban tetszik, hogy a meccs 90 perce alatt 45 ezer Instagram követőről 1,6 millióra nőtt a követői száma.
2: Ezt nem tudtam. Szóval jó, én féltem, meg még mindig félek, hogy 104 meccs az követhetetlen, és amíg voltak ugyan Japán, Dél-Korea, meg USA VB, amik nél voltak lehetetlen időpontban meccsek, de nem ennyi. Igen, de akkor annyi volt, ami nézhető, meg fel lehetett készülni rá. Igen. Tehát amikor a Kultiplexben néztük reggel 6-tól a 4 meccs volt egymás után, az mondjuk reggel 6-kor kezdődött, és egy se volt éjfélkor, vagy főleg nem hajnali 3-kor.
0: Igen, de hát most összeszól, és most így el is tudom engedni, hogy nem fáj, hogy nem láttam az Üzbegisztán-Kolumbiát. Örülök, hogy bejött a tippem.
2: Gratulálunk.
0: 3-1-re vettem.
2: Na, ez az első tipped, ami bejött?
0: Egyébként az első full tippem, igen.
2: X-eket meg X2-t eltaláltál,
0: de konkrét teljes eredményt. Hát az izében tegnap két meccsen is a legutolsó percben ment el, mert ugye 3-1-re vettem a norvég Irakot, ahol ugye azzal teljesen lehetetlen góllal, amit szerintem meg se kellett volna adni.
2: Na én ezért nem veszek percben. Góltatóban, látod?
0: De nekem meg ez segít követni a VB-t, mert ha nem tippelnék, akkor nem lenne benne a fenében, milyen meccs lesz ma, meg
2: stb. Haló?
3: Sziasztok, Levi Taposan kérlek az orrásért.
2: Hello.
3: Szerintem is jó a VB, de egyébként 24
0: gól. Bocs, éppen dumáltunk, de minden.
2: Nem, baj, hát ő is dumált.
3: De akkor mondd végig. Jaj,
0: nem, az arra próbáltam viccesen utalni, hogy elnézést kértél az avarásért, ami azért nagyon fura. Betelefonál. Nem zavarsz, parancsolj.
3: Baj, köszönöm szépen, szóval jó a VB. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy a Vozinha 46 ezer követőjét egyébként egy nap alatt 13,2 millióra tornázta föl.
0: De én a meccs 90 perce alatt mondtam, tehát a 45 ezerre kezdte a meccs.
2: 90 perc alatt ennyi, 24 óra alatt
0: millió lett a meccs végére.
3: Úgyhogy szerintem azt mindenkinek elég jó marketing tanácsokat tud adni, hogy csak 90 percig kell ugrálni a kapuba.
0: Igen, 90 percig kell jól védeni Spanyolország ellen, ennyi a titok.
3: Igen, nagyon egyszerű. Egyébként ugye volt egy hosszabb cikk, hogy ugye a Vozinha az ráadásul nem is a neve neki, hanem az egy ilyen gúny név.
0: De ez egyébként ez az ötfoki szigeteken szinte mindenkivel így van, tehát senkinek, senkit nem azon a néven szólítanak, mint amire.
1: Ráadásul a mezőkre is a keresztelőket írják.
2: Libitel megmondja, hogy miért.
0: Na.
3: De azt tudod, hogy ez egy új név, hogy ez a nagymamát jelenti állítólag, és hogy igen. Azért már, hogy... hogy
0: tyúkanyó. Inkább ilyen anyókát jelent, azt hiszem, mint nagymamát.
3: Már hogy igen. De hogy mi ezt választott, amikor nem szerette, az meg volt?
0: Azt nem.
3: Az első csapat, valami külföldi csapat, ahol eligazolt, a másik kapus tök ugyanúgy hívta.
0: Ja, az igen, Zsozimár a valódi neve, egyébként a brazil focista után nevezték el.
2: Zsozimár.
0: 86-os VB után.
2: Zsozimár rúgott egyszer, hiszen... nagyon messziről egy óriási gólt.
0: Igen, a németeknek, a 86-os VB-n. Igen, és ugye hát 40 éves Vozinyat, 86-ban született, tehát apukája valószínűleg ennek a gólnak a hatására nevezett el Zsozimárnak.
3: Állítólag Batisztáról akartál nevezni, csak azt nem anyakönyvesztették.
0: Batisztuta még nem játszott 86-ban.
3: Hát nem tudom, akkor valaki elkeverem, de az argentinok közül van semmi.
0: Hát akkor csak maradom.
1: Zsozimár, Falcó, meg ezek az 82 volt.
2: Diego-nak meg nevezhették
0: volna. 86 Zsozimár.
2: Aha.
0: Igen.
3: Úgyhogy, és szerintem ez is szép ez a...
0: Abszolút, és azt hiszem ez angolában volt, és valóban Zsozimárnak hívták a másik kapust is, és ezért a... De ha jól emlékszem, ezt mondta, hogy mivel úgyis már mindenki Vozinyának szólította, akkor felvette hivatalosan ezt
3: a művész névnek. Szerintem ezek tök igen. Szép dolgok.
2: Hát még nagyon hálásak érte az újságírók meg a...
0: Egyébként Nyugat-Afrikában ez viszonylag gyakori a futballista név, tehát például én Bissau-Guineában éveken át abban a hitben voltam, hogy egy srác, akivel hát többször aludtam egy sátorban, nem tudom, 3 hétig mentünk együtt, hogy ő
2: tényleg Pelé?
0: Hát nem, hanem hogy ő Tony Piresnek hívják. És aztán, amikor később kiderült, hogy egyébként a civil foglalkozás a ifjúsági és sportállamtitkár, és egyszer mentem meglátogatni a minisztériumban, névtáblán láttam, hogy ezek közül a nevek közül egy sem szerepel a hivatalos nevében, viszont mindig egy pirezmezben járt.
3: Na jó, nem tartanák főtéket. Egyébként, ha ismerősen nevezhetlek Balázs, akkor te vagy az egyetlen édesapámon kívül, aki ennyit tud Afrikáról. Én ilyenkor tudok meg ilyen dolgokat, hogy hány négyzetkilométer az Öldfoki szigetek, meg mennyi a lakosság, úgyhogy én ezért szeretem.
0: Hát figyelj, ugye körülbelül a fővárosban laknak annyian, mint ahány Instagram követője volt Vozinyának a meccs előtt. És,
3: lehet, én a teljes lakosság az úgy tudom, hogy 520 ezer fő, ha jól láttam.
0: Igen, de Prájában körülbelül 40 ezeren laknak.
3: Az hát ember, aki tudja még a főváros nevét.
0: Tíz szigetre szóródnak szét az emberek. De például Amerikában közel annyi zöldfoki él, mint a zöldfoki szigeteken, elsőben Providence-ben.
3: Nem az van, hogy az, mint hogyha azt olvastam volna én, hogy a diaszpóra nagyobb is, mint a...
0: Hát a diaszpóra összesen nagyobb, és a diaszpórának a nagy csomópontjai azok Providence, azt hiszem Connecticutban, Rotterdam, egyik legnagyobb zöldfoki város, vagy talán a legnagyobb, és hát nyilván Lisszabon.
3: Nincsenek szavak, én nem tudok mit mondani, körülbelül olyan tudással...
2: Ugyanígy állunk mi is, tehát tátott szájjal a Lab Studio-ban.
1: Úgy várjuk, hogy csütörtök reggel bejöhessünk.
0: Végre van évente egy műsor, amikor nem bicikli versenyekről beszélünk. És akkor ilyenkor ki kell használnom, és mindent be kell dobnom, még valami, mindjárt még egy pár témát felhozok.
3: Jó, akkor azzal lezárnám, hogy én az internet korszak előtti knézien összehasonlítanák, aki minden adatotól talál méretű kezdve valami, és akkor nem nagyon Google-vel keresték ki, de ő már hozzam.
0: Kicsit így semlegesítetted a bokorban.
3: Sose tudtam, hogy ő gyerek olyan bazi nagy újsághalmokkal megy be, vagy könyvhalmokkal, és kitúrja a többi riportert ilyenkor, vagy az...
1: Lehet, hogy Vitrai Tamásnak jobban örült volna Balázs.
2: Nem hiszem.
3: Nem. Amennyire el tudom képzelni Balázs, szerintem nem, de én kérek elnézést.
0: Nem szeretem az összehasonlításokat, srácok. Mindegy, hagyjuk le.
3: Akkor bocsánat.
0: Hagyjuk, sziasztok. Nem, kontroll azért.
3: Hello.
2: Még a VB-re visszatérve, hogy eddig oké. Jobb most a hozzáállásom, mint ahogy neki indultunk. Mert abszolút, engem nagyon frusztrált az, hogy nem fogom tudni úgy követni,
0: engem
2: hogy
0: is,
2: az elmúlt 12.
0: Az is frusztrált, hogy ez az egész amerikai az Infantino és a Trump ilyen írítáló
2: plakizása. Igen, van az egészben egy tehát egy ilyen ígéretes perspektíva, hogy, hogy eddig ennyi volt, és hogy még a, most már jobban várom, abszolút, hogy van még egy abszolút, csomó meccs, amiben egy... még, tehát a franciák, ahogy mintha vazelinnel lettek volna bekenve a második fél időben, nekem úgy tűnt,
0: nagyon, hogy annyira, gördülékeny volt,
2: annyira játék. Ilyen sima magát, annyira szépen fociztak,
0: mint hogy az első fél időben meg nem.
2: De... első fél időben meg nem, de én a másodikról beszélek. És várom még, a, bocsánat, egy pillanat, mindjárt befejezem, várok még egy-két ilyen nagy történetet, hogy mondjuk az elődöntőben egy portugál argentinon Messi és Ronaldo összecsap, vagy akár a döntőben, vagy egy, mit tudom én, egy angol-francia. Tehát, hogy várok még olyan nagyon nagy mindenki által körömrágós izgalommal várt összecsapásokat, amik szerintem lesznek is. Halló, szevasz!
4: Nem beszélve az Irán USA-ról, de nem ezért, hanem az internet korszak előttig nézi elő. Ennek analógiájára blogger volt az internet előtt Tandori Dezső, illetőleg SMS-eket írtam, írtunk az internet és a mobil előtt a Magyar Narancsba boldog-boldogtalan ingyen hirdetés formájába, ami 20 szóig volt ingyenes, le is tettem. Sziasztok!
2: Halló, szevasz!
0: Halló!
2: Kerberos a tejberi nocérosz. Az, az mi volt például?
0: Micsoda?
2: A Magyar Narancsnak az apró hirdetés rovatában, amiről most KGB beszélt, mentek ilyen üzengetések, és ilyen, voltak, ilyen nagyon hülye nevű, senki nem tudta mi az, csak az a
0: hát az, ennek az a lényege, ember. Ennek az a lényege, hogy csak a beavatottak értsék.
2: Erre a névre emlékszem. Mint
0: Kerberos a tejberi nocérosz.
2: Telefonáljon meg valaki megerősíteni, hogy nem teljesen hülyeségre emlékszem.
0: Te minden hülyeséget megjegyzel.
2: De hogy az egésznek mi értelme volt, az annak már fogalma, akkor se volt. De örömmel olvastam.
0: Igen, az valahogy, igen, az jó volt az a rovat. Meg hát, hogy ez az egész tényleg a az internet előtt ezeknek még volt még ilyen funkciója a sajtónak, hogy egy felület, ahol elhelyezhet üzeneteket.
2: És a Arcanum az most az jutott eszembe, hogy az annyira kimeríthetetlen tárháza.
0: Ja, hát
2: az
0: én még ilyen... abban nem vágtam bele, mert úgy érzem, nagyon sok időt emésztene fel, hogyha elkezdeném használni.
2: Múltkor utána mentem egy engem érdeklő teljesen marginális.
1: És ott két napra.
2: Ott maradtam egy jó pár órára, és csak azok, amiket ugyanazokon az oldalakon, amiket kiadott a Zalai Hírlap 1987-es, 86-os, 87-es sportoldala, meg a sportújságnak azon olyan gyönyörű hirdetések voltak. Emlékeztek például a szinte minden újságban volt egy matematikus vagy matematika tanár, aki tuti lottoszisztémákat
0: árult, igen.
2: Öt számból garantált nyerés.
1: Már ugye a hirdetések között?
2: Igen. Tehát, hogy egy matematika tanár vagy matematikus, aki nem maga akar meggazdagodni a
0: igen, tehát nem az
1: a szisztémájából. Hanem küldöm a szisztémát válaszboríték fejébe.
0: Nyilván már 40-szer megnyert a lottóötös, de azért még mindig ér 3000 forintért árulja a nyerő formuláját.
2: És ez évtizedekig érvényes apró hirdetés volt. Nyilván azért, mert volt rá kereslet. Na, de ez csak egy ilyen mellékszál. De...
0: Na, igen, minden este visszatérve engem is teljesen megfordított ez az elmúlt egy hét. Egy hete megy a VB? Igen.
2: 11-e óta
0: most meg... Igen, pénteken.
2: Csütörtökön.
0: Jó. Szóval, hogy az egy hét alatt teljesen megfordult a szkepszisem, és rálelkesedtem a VB-re. Alig volt rossz meccs. Ami azért nem így szokott lenni.
2: Meg... Én nekem még az is nagyon tetszik, hogy a Dallas Cowboys stadionjában rendes focit játszanak. Tehát én nem szeretem őszintén szóval ezt az amerikai én focit, sem. Mert unalmas. És amikor látod, hogy egy nem egy ilyen néha-néha oda néz, nem egy sikú flagba közönség néz valamit, amit te nem annyira szeret.
1: Hát hiszen a közönség sem ugyanaz.
2: Igen, hanem egy... ami nekem egy kicsit hiányzik a az a szurkolói mentalitás, ami mondjuk a 80-as évek Angliájában még, meg mondjuk ma a török-görög meccseken megvan.
1: Még 50 halott marad.
2: Nem az 50 halott, hanem az a hullámzó és kiszámíthatatlan és őrjöngő és konfettit dobáló és valahogy egy kicsit olyan konszolidáltabb, de nyilván aki el tud utazni egy hónapra az USA-ba, vízumot kap és meg tudja venni az iszonyú drága jegyeket, az más szurkolói attitűdöt képvisel, mint a
1: Dél-Amerikát tudtak jól szurkolni.
2: Azok tudnak most is. Meg tudod, hol van a legjobb a Marokkó, Casablanca, ha keresgélsz szurkolói koreográfiákat, meg ilyen az egész stadion 30 ezer ember ugyanarra, ugyanúgy, az Észak-Afrika.
0: Te hol lesz a következő bőben?
2: Spanyol, Portugál, Marokkó. Uh-huh. Halló?
5: Sziasztok! Engem egy dolog idegesít nagyon, azt elmondhatom.
0: De jó neked.
5: Nem is ennyire a VB, hanem a magyar közvetítők nyelvezete, vagy használt kifejezések.
2: Hát ez egyet fogunk veled érteni. Mester.
5: Magyarországon sem használjuk azt, hogy például a higiéniai asszisztens a takarítónőre.
1: Hogy akkor hidratációs szünet.
5: Pontosan. Mi a fasz, mondjuk az ivószünetre ezt, amit Laci mondta?
2: Tegnap ugyanezt a beszélgetést
0: felhánytorgattuk, igen.
2: Mi is.
0: Igen, a meccsnézés közben.
1: Együtt néztük, és tényleg sokszor felháborodtunk.
0: És én úgy emlékszem, hogy a VB első napjaiban még ivószünetet mondtak, és aztán meg ez egyszer valahol hidratációs szünetté előléptették ezt.
5: És ráadásul pontosan tudjuk mindannyian, hogy ez nem is ivószünet, hanem reklámszünet.
1: Igen, lehetne annak is nevezni.
5: Köszi,
1: csáó. Szevasz.
0: Nekem egyébként ilyen szempontból nincs a hidratáció. Szünettel bajom.
1: Én csak egy perc híreket.
0: Ez az indoktrináció.
1: Hiányoztam. Igen. Hiányoltam az ivószünetből.
0: Igen, választani kell az inkább ivószünet.
1: Igen. Legyen.
0: Szerintem. De hogy nem zavar annyira engem. Meg hát... Egyébként ugye mindig kimentek, vagy felhasználtak minden sérülés, cserét, stb. Arra, hogy kirohangáljanak inni a pályaszélére. Így most például ez nincs. Tehát folyékonyabbá vált az által is a játék. Egyébként nincs a... talán az ilyen sérülés szünet is kevesebb volt, nem? Kevesebb volt a fetrengés is.
2: Halló?
0: De lehet, hogy már túl szépre láttam.
6: Sziasztok, Libita, és most tényleg bocsánat kérek, csak okosodok, hogy ráadásul nem is hidratációs szünet, hanem hidratációs játék megszakítás. Mert azt hiszem, a szünet, hogy az valami, ami a két félidő közt van, és akkor itt most ezt nem lehet annak nevezni, ez már azt hiszem annak a folyamánya. De ez már tényleg csak okoskodás volt részemről, de én se értem. Szép napot, csecsem.
2: Hello.
0: Ja, szerintem nem szervült rosszul a játékba.
2: Nem vagyok egy divat szakértő, de a következő VB-re várom azt, hogy az az ív, ami a 70-es, 80-as évek egyszerű mez típusától a 98-2002, uh-huh. Volt egy ilyen píkja a rondábbnál rondább mezeknek, és igen. Most megint visszajöttek ezek az anyagában.
0: Volt egy időben ez a haráncsíkos fura.
2: Mindenféle rondaság volt, ilyen mozaikos.
1: Az alja a 90-es évek.
0: Mozaik mennyire divat volt, igen.
2: Igen, és szerintem a következő VB-re újra ez a letisztult, és salangmentes, puritánabb mezek. Már most az van, de hogyha megnézed, akkor
0: de vannak az
2: monokróm anyagában játszó egy divat szakértőnek kellene ezt megfelelően elemeznie.
0: De én azt látom, hogy a hullám az lefog. A forronadrágok is visszajönnek?
2: Forronadrág nem fog visszajönni.
1: Mit értünk forronadrág? A 70-es évek rövid.
0: 70-es években nagyon rövid nadrágok.
1: Én azt várom.
2: Felsliccelt oldal, felsliccelt. Breitner
0: volt, igen, ő abszolút.
2: Halló.
7: Sziasztok. Inkább a Bencének üzenem, hogy őt fogja legjobban érdekelni szerintem. Tegnap jelent meg a YouTube-on angol foci drukkerek 1986.
2: Ja, igen, azt olvastam.
7: Na, akkor azt
0: aki kimaradt a Mexikóban?
2: Igen, aki
7: kimaradt. Ez nagyon-nagyon fantasztikus.
2: 40 perces dokumentumfilm a Sheffield-i, vagy hova valósi, vagy
0: ezt ennyire nem értem el benne.
2: Kilátástalan iparváros. néhány csóring.
0: Hát a 80-as években...
1: 86-ban még Mexikó még sokat ígért.
0: 80-as években volt Sheffield legalul, ez kétségtelen. Uh-huh. Tehát a 80-as évek vége, ugye a bányász sztrájkok idején, az teljes szétesés volt Sheffieldben.
1: A Mexikó pedig volt a terra varázslat, nem tudom, uh-huh. hogy mondják. A
0: terra, terra ígéret.
1: Terra ígéret.
2: Acapulco. Apaculpo. No. Meg ezt meg fogom nézni, 40 perc, az pont egy uh-huh. olyan időtartam, ami, uh-huh. amiben már lehet érvényeset mondani.
0: Igen. Jó.
2: Meg amit olvastam róla, az ígéretes. Na, úgyhogy mi volt előtte?
0: Nem tudom, de hát mind a VB-ről beszéltem.
2: Ja, mezekről, igen. Hogy van néhány olyan közismert használati eszköz, aminek vannak olyan evolúciói, amik ilyen visszatérő, önmagában visszatérő folyamatot mutatnak. Például én újra várom a fogkefének, tudod, a nagyon egyszerű. Tehát, hogy egy fogkefe, ami van egy nyél, meg rajta sima sörték. Nem az, hogy ilyen henger, úgy, ilyen, tudod, ez a része, ilyen hosszú, amiből alakú a fej,
1: lehet
2: meg
1: ilyesmi. Lehet venni cipőpucolásra, és ezt használják.
2: Igen, csak amikor erre egy marketing kampány épül már, hogy felejtsd el azt, amit eddig az igazi eredeti, az a jó, mert az mindegy.
0: Kevésbé hiszek abban, hogy ez a fogkefe piacon vissza fog jönni, mint hogy a focimezekben.
2: De most nem ütközöm meg a focimezek, tehát én nagyon, engem zavartak a rondamezek őszintén, szóval engem, és nem?
0: Engem azt hiszem focimez még soha nem zavart. Nem?
2: Hát akkor nézd meg a Bohum 83-ban, egy festékgyár volt a szponzoruk, hát azok...
0: igen, mert csak mi is volt.
1: Gyere hallgató, mondjad.
4: Ja, a hagyományos pengés borotva van az egyik ilyen drogériás lánca.
0: Hát az van, persze.
4: Az is jó.
0: Sokáig használtam, én csak egy néhány évet értem át villanyborotvára.
4: Vissza a gyökerekhez, persze én ebből egyből Pilinszkire asszociálok, a Ravensbürgi passióna. Sziasztok!
2: Hello!
0: Ja, Bohum! Miatt vagy, hogy...
2: Nem tudom.
0: Hogy jött ide?
2: Nem tudom. Szerintem ezt most...
1: Nekem a Ravensbürgi passió nem mond sajnos semmit.
0: Ja, vagy a visszatérésre gondolta a vissza a gyökerek.
2: Szélt a fényt a gyökerek. Nem ismer, de ez egy leghíresebb Pilinszky vers.
1: Sajnos nem.
2: Ezeknek a hamúszik, egek hajnal felé a Ravensbürgi fák, megérzik a fényt a gyökerek, és félt a világ, mert megöltik itt van zsoltosok.
0: Pilinszky shamingben vagyunk.
2: Harmadnapra legyőztem a halál. Én ez a részített jelje.
0: Na.
2: Ha ugyanarra igen. gondolunk.
0: Így jegyezted meg a izét is. Mi volt az előbb?
2: Az ember tragédiája.
0: Nem. Mi volt az előbb az a hülyeség, amit megjegyeztél?
2: Ja, nem. Ja,
0: meg a közép-ázsiai országok.
2: Igen, erről beszélhetünk egyébként.
0: Mi volt?
2: Nem, hanem hogy van a glóbusz, ugye, és az ember tudja nagyjából, hogy melyik ország hol van. Igen. És én egyedül a közép-ázsiai országokat szoktam
0: valószínűleg azért, mert kevés a viszonyítási pont a térképen, mert nincs csak az erben tenger.
2: Fel tudja szólni ott, hogy melyik Honduras, Salvador, azt azért kis gondolkodás után, meg Guatemala, hogyha az ember azt tudja.
0: Hát egyébként az még ilyen, mert ugye megbonyolította ugye a brit Honduras
2: per Belize. Akkor elmondom a hallgatóknak is, hogy az, hogy az én módszeremet a közép-ázsiai országok vagy
0: baktérképen. Nyilván mindenkinek van módszere, hogy jegyezze meg a közép-ázsiai országokat.
2: Én a kütüpákit javaslom. Tehát, hogyha azt mindenki tudja, hogy Kazahsztán a legnagyobb, és hogyha az óramutató járásával ellentétes, mert Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Tadzsikisztán, Kirgizisztán. Kütütáki. Így, hogyha körben lesz, akkor mindegyiket a pontos helyére fogok.
0: Csak hogy az zavart meg, hogy Kazahsztán csak egy K-val jelölted, nem K-val.
2: És Közép-Amerikára is az kütütáki, ez így megjegyezhet.
1: És Közép-Amerikára is van ilyen? frappás megoldása. Aki bizonytalan, hogy a...
0: Igen, de ott egyébként tényleg az, hogy ott a tenger miatt jobb viszonyítási pontok vannak, hogy mihez képest érzed. De ugye itt a Közép-Ázsiában itt nincs semmi, csak végtelen
2: a nagyon haladók, vagy a nagyon experteknek a Karib-szigetek. Uh-huh. Tehát a Szent Kitts és Nevis, Szent Barts.
0: De miért mondjuk Közép-Afrika kisebb országait, hogy jegyzed meg?
2: Hát azokat becsukom a szemem, memorizálom. Magam elé képzelem Közép-Afrika. Hát például az, hogy São Tomé és Príncipe, ugye az egyenlítői Guineával egy magasságban lévő.
0: Hát igen, de ez nem Közép-Afrika, azért direkt azért mondtam Közép-Afrikát, mert ugye ott nincs megint csak tenger.
2: Hát, hogy Csád, Niger, Mali? Vagy mire gondolsz?
0: Hát még akár
2: déledre. Közép-Afrikai Köztársaság, Kamerun?
0: Igen, hát...
2: Uganda, Tanzánia,
0: Malawi. Igen.
2: Jó van Malawival, ne gyere, mert azt nem tudom.
0: azért az jutott eszembe, mert azt a legnehezebb. Csendes óceáni szigetek? Mondjuk azt megnézted?
2: Azért
0: mentél, hogy...
2: Nem, ott azért némi gondolkodás után tudom, hogy melyik a Fidzsi és melyik a Tahiti, meg melyik. Mondjuk
0: ezek meg könnyebb.
2: Naurut és Kiribatit lehet.
1: Na, ez tényleg az utolsó telefon.
2: Palau az megvan. Palau az van mindentől távol, azt tudom. Ja. Haló,
8: sziasztok, Gibazom.
2: Szevasz.
8: Húznék egy évet a műsorotok elejétől a végéig.
2: Na.
8: Rejtvényfejtés, imaszuma globus. Én már gyerekkoromban is megismertem imaszumak nevét, mert rendszeresen előfordult a keresztrejtvények, ugye ilyen jó kis hárombetűs szóként. Ugye ő
1: Y-a.
8: És viszont, hogy mennyire nem fontos, hogy hol vannak az országhatárok, arra a legjobb bizonyíték a Radio Garden nevű applikáció, amit mind ismertek. Mert ott pont úgy van, hogy a globuszt föltüntetik, de nincsenek határosok, és rá lehet pöccinteni egy-egy területre. És én így találtam rá a perui Chachapoyas nevű kis településre, ahol... Az körülbelül ilyen cegléd méretű városka, és van 4 rádió, ami elérhető, és reggel abból szoktunk válogatni, hogyha vidáman akarunk ébredni.
2: Vágd rá gyorsan, jó? Szélhárfa.
8: Jó. Na, Eol.
2: Így van, pontosan. De ez szerintem, ha van a rendfényfejtésnek keresztlegyzőre szimbolikus hárombetű szava, az biztos, hogy a szélhárfa Eol.
0: Én nem fejtettem eleget keresztet, mint ezek szerint.
8: Jó, van, jó.
0: És közben még eszembe jutott a 30-as évek pajzán nótáit éneklő Solti Hermin.
2: Solti Hermin, igen.
0: Mondtam, hogy esbetű.
2: Igen.
0: Így van.
1: Na, akkor tőled is elbúcsúzzunk, meg a hallgatóktól is elbúcsúzzunk.
2: Na, sziasztok,
1: jövő héten, szevasztok.
2: El voltunk, hello. Субтитры сделал DimaTorzok

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig. Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a helyszínt a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n. Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, a 90.3 FM, benne a társadalmi drámák, és nem tudom, megy-e kifelé az adás, remélhetőleg igen, a fülesben nem hallom magam, és itt van velünk Basa online, mindjárt megpróbáljuk felkapcsolni. Szerbusz, Pasa, hallasz minket?
1: Sziaszt! Úgy kicsit hang...
0: Halk?
1: Kicsit, igen, nem, csak kicsit visszhangos volt, de hogyha
0: jó.
1: Nem jól hallottok engem, akkor kicserélem a füleset.
0: Jó, hát elméletileg most már talán jó lesz. Mindegy. Ha te hallasz engem, akkor feltételezzük, hogy a hallgatók is hallanak, és én hallak téged, és feltételezzük.
1: Pedig legalábbis ketten halljuk egymást, és tudom.
0: Tökéletes. És van egy telefonnáló is, aki mindjárt megmondja, hogy hall-e vagy sem. Basa, melyiket kell megnyomni, ami pirosan villog?
1: Ami villog.
0: Jó. Halló, szervusz, betelefonáló.
1: Sziaszt fel a betelefonáló.
2: Jöttök is a jelzek, hogy kiválóan hallani.
0: Ó, tökéletes. Köszönjük a technikai segítséget.
2: Egy kérdés, megváltozott a szignál?
0: Nem, de ma Basa online van, én meg éppen hogy beestem, és akkor ugye a Spotify, és azt gondoltam, hogy egy 2000-es, kora 2000-es évek érdekes, populáris, nagyon mainstream-é váló, és mégis underground együttesének, két albumos együttesének a zenéből fog berakni, valamint, hogy így a 2000-esek elejére emlékezzünk kicsit.
2: Mi a nevük?
0: Ez a Libertines nevű együttes. Úgyhogy ennyi.
1: Ja. Hát nagyon 60-as évek hangulata volt egyébként.
0: Hát abszolút, abszolút, abszolút. Hát ugye ők hát ilyen retro, igazi, kora 2000-esek retro együttes volt. Úgy lettek híresek, hogy így a korai social media fórumok területén így elkezdtek ilyen network jellegűen ügyesen koncertezgetni a metróba, ilyen pop-up 3 perces, meg 10 perces pop-up koncerteket csináltak, és ott már tömegek voltak, SMS-be terjedt, hogy a nem tudom melyik megállónál ők felszállnak majd a metrószerelményre, és beszélnek, vagy mi beszélnek, vagy zenélnek, és utána az NME-nek, meg ugye egyébként a brit zenei sajtónak nagyon gyorsan liblingei lettek, és utána a szerhasználat és a függőség ugye szétcsapta villám gyorsan, ugye
1: a siker lehet, ugye, még az ő szintjükön is ilyet okoz, gondolom.
0: Hát nagyon befutottak, hát ugye az egyik srác, a Pete Doherty, ugye utána Kate Mossnak lett az élettársa, meg nem tudom, szóval, tehát hogy ugye így azért ők tényleg így becsűrtek a tetejébe. Igen. De hát már ez a második album, amiről játszottam, ez már akkor született, amikor a Pete Doherty-t, ha jól emlékszem, akkor már akkor kiengedték a börtönből, ahol nem tudom, 3 hónapot, vagy mennyit kellett eltölt.
1: Ja, egy nagyon teletetovált ember.
0: Most már igen, akkor még egy ilyen 20 kilós, nem annyira teletetovált srác volt, és amíg valami nem ment el egy koncertre, és olyat, hogy elment valami koncertre, elment a másik énekes gitárosnak a lakásába, és ezt kirabolta, eladta, és abból vett cuccot.
1: Jó.
0: Tehát ugye, ha úgy veszük, autentikus. Tehát, hogy igen. Na mindegy, itt is akkor, tehát nem ez a magyarázat. Szóval itt van Basa a vonalban, Miklós a pult mögött, úgyhogy türelmet kérek, itt majd mindenfajta ezoterikus tárcsák, villogófények zavarnak. Jó, hát itt vagyunk a maraton után.
1: Ugye hát a maraton után az első műsor, csak egy pár mondatban azért én reagálnék rá, hogy ugye azért most mi egész jól megszervezetten lettünk részt a maratonba, mert hát tulajdonképpen csütörtöket végig nyomtuk a pultba, és ugye volt pólónk is, és akkor szerintem azokat is eladogattuk. Úgy nagyjából szerintem az összeset.
0: Igen, igen.
1: Én nem tudom, hogy maradt-e, én még a utolsó napon, szombaton volt 2 visszamondás, és akkor azokat bevittem, és az egyiket már a bejáratnál megvették. és akkor csak egyet tudtam bevinni a pultba, egy XL-eset. Úgyhogy...
0: Igen.
1: Most látszik, hogy egy kicsit be van ragadva a számláló, de én azt hallottam, hogy még folynak a teljes bevételnek az összegzése. És hát meglátjuk. Nyilvánvaló, hogy itt most azért a kondérba komoly húsok is kerültek, már mint fellépőket gondolom.
0: Abszolút, tehát azért a kiadó azért kétségtelenül, hogy hát azért.
1: És hogy valószínű, hogy nőttek a költségek is,
0: igen.
1: És azt gondolom, hogy hát azért a belépőjegyek is azért valamilyen szinten okozhattak bizonyos lemorzsolódást, amit majd gondolom, hogy be fognak mutatni a menedzsment, és le lehet vonni majd a kuratóriummal együtt a következtetéseket. Szerintem én ennél többet nem is mondok, mert túl sokan vagyunk. Nem ketten, hanem hogy az én véleményem az nem megalapozott, akkor inkább így mondom tudományosan.
0: Értem. A cseten szeretnék, hogyha megnevezésre kerülne a hibás.
1: A hibás? Jaj, de jó, akkor akasszunk. Jaj, de jó, hogyha neveket mondanánk.
0: Na mindegy, hát jó.
1: Hát a szisztéma, nem a rendszer a hibás.
0: Én jól éreztem magam, az anyagi részéhez nem értek, majd talán a galammentesítést meg tudjuk beloldani, és nem guanon kell átmennünk a stúdióhoz, az egy praktikus dolog lehet, de lássuk be, hogy ezek ilyen első világbeli problémák, ugye, azért, tehát, hogy majd meglátjuk. A koncerteket én kifejezetten élveztem, ismételten köszönöm neked, Basa, hogy megszervezted az embereket.
1: Az embereket.
0: Igen, igazán szórakoztató volt. Azt is mondanám, hogy aznap ők voltak a legjobb együttes, ideértve egyébként a kiadót is, akikkel minden tiszteltem az övék, de és jó koncertet is hoztak le, de az emberekhez egy nyilván rövidebb, de lényegesen masszívabb energia beadással tették oda magukat, úgyhogy tisztelet nekik. Meg hát ilyen autentikus szövegi művészeti performance
1: együttes. Igen, én is azt gondolom, tehát, hogy ők nagyon azon a pozitív határon mozognak, amikor még a megnyilvánulásaikban van valami kuriózum, meg frissesség, meg nagyon komoly társadalomkritika, és én erre nagyon érzékeny vagyok, én nekem ez tetszik.
0: Igen, ezen gondolkoztam, hogy ott a kistermes többi elődóra se tudnék tényleg őszintén olyan típusú kritikát megfogalmazni, hogy nem voltak jók, nem tudom, tehát, hogy... De...
1: Most az alternatív napról beszélünk, igen, ahol egész érdekes, igen, együttesek léptek fel.
0: De ugyanakkor nekem mindig van egy ilyen zenekritikai ilyen kiinduló pontom, hogy különösen az ilyen határ együtteseknél, amikor mondjuk így ez valahogy mondjuk a zenélés és a performance művészet határán mozog, akkor nagyon nehéz megkülönböztetni, vagy úgy nagyon nehezen megfogható a határ a kamu, meg a művészet között. Ugye értem itt konkrétan azt, amikor ugye ez a híres történet, ami lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, amikor ugye a milliómos nő mutatta a Picasso-nak a képet, hogy ez az ő gyűjteményének a gyöngyszeme ez a Picasso, és akkor a Picasso mondta, hogy de hát ez egy hamis Picasso, és akkor a nő teljesen fel volt háborodva, de hogy tehát biztosították, hogy hát ez egy fotó dokumentáció arról, hogy ez egy eredeti, hogy a Picasso készítette, mire állítólag a Picasso azt mondta, hogy ő nagyon sok hamis Picasso-t csinált az életében.
1: Igen, értem.
0: És tényleg így, amikor amikor valami ténylegesen egy ilyen szarkasztikus performance, vagy azért akar szarkasztikus performance-nak mutatkozni, mert nem képes más lenni. És akkor az tulajdonképpen ugye nem autentikus művészeti forma, hanem alibi arra, hogy az ember felmenjen a színpadra. És ez egy ilyen érzékeny, nehezen kitapogatható téma. Úgyhogy, igen.
1: Hát igen, hogy ezt egyébként tök érdekes, mert hogy szegény Marikát az alkoholba kergetem, de hogy ugye a reprezentáció, tehát amikor már te a saját magad reprezentációja vagy a spektákulumban, akkor arról beszélt szerintem a Picasso is, hogy az a hamis Picasso. Amikor tulajdonképpen úgy fested a képet, ahogy valamikor powerből csináltad, tehát reprezentálod magadat.
0: Jó, akkor nézzük. Ugye ma egyébként, ugye azért alapvetően ne felejtsük el, hogy ez itt a társadalmi drámák, társadalomtudományos magazinműsor, bár ugye csak fél törött szárnyal az online világon keresztül csatlakozó Basával. A spektákulum dupla fájtlán keresztül.
1: Közvetített vagyok.
0: Aki ennél hangosabb nem tud lenni, nem tudom, hogy a cseten jelezték, hogy nagyon halka Basa, de hogy maxra van feltekerve már.
1: Várj, akkor most adok magamra egy keveset.
0: Csak óvatosan, mert hogy, tehát a potméter az a csutkán van.
1: Akkor most vedd vissza nullára, és akkor most felvettem magam teljesen.
0: Itt én nem hallok különbséget egyébként a hangban. De nem baj, jó így. Én hallak, valamennyire lehet hallani, próbáljuk meg. És ugye igazából már a maratoni adásban a társadalmi változásokról akartam egy kicsit beszélni, illetve egész pontosan arról, hogy miért állnak ellen az emberek a

0: iránynak, és ugye felmerül a rögtön kérdés, hogy miért állnak ellen az emberek a társadalmi változásnak, és tegnap volt egy kerekasztal beszélgetés a Három Hullóban, a agressziókutató agresszió kutatócsoportomnak a záró rendezvénye, és nagyon érdekes beszélgetések alakultak ki, egyébként YouTube-os személyiség és Instagram influencer is volt a panelben, akik alapvetően mondjuk, hogy az ellenzéki világnak képviselői úgy egyébként, és nagyon érdekes volt velük beszélgetni. Tehát ugye olyan emberekről beszélünk, akik alapvetően érdekeltek, voltak már nagyon hosszú évek óta, és tevőlegesen is részt akartak venni a társadalmi változások kialakításában, de aztán, hogy a konkrét társadalmi problémákra terelődött a szó, akár a doktor Anduszok ösztöndíjának a kérdése, vagy más hasonló témák, most nem menjünk bele, de akkor így azért eléggé előjött az, hogy az ő gondolkodásuknak a mély struktúrája egyébként nem feltétlenül nagyon más, mint egyébként a társadalomnak a mostanáig is, nem tudom én, meglévő alapgondolata. Tehát mondjuk úgy, hogy a szófordulatok, a gondolati kapaszkodók azok nagyon hasonlóak. És előjött eszembe, hogy például kezdjünk is, de mondjuk ennél az egy konkrét példából kiindulva, szerintem tudunk egy kicsit erről így konkrétan beszélni, hogy a Magyarországon a doktoranduszok egy petíciót indítottak, amiben azt szeretnék, hogyha a mindenkori minimálbérhez kötnék a doktoranduszi ösztöndíjat, tehát tulajdonképpen ez azt jelentené, hogy a duplájára szeretnék, hogyha növelnék az ösztöndíjat. Ez csak hogy tisztán lásson mindenki, gondolom, hogy a doktoranduszi ösztöndíjakkal kapcsolatban nem teljesen van mindenki képben, tehát hogy mennyit kap mondjuk egy doktorandusz a kutatása alatt, de ez sima állami egyetemeken 140 ezer vagy 150 ezer forint az első két évben, ami ugye azért érdekes, mert ugye ebben az első két év, amikor mondjuk tényleg relatív nehéz mondjuk valódi munkát végezni az oktatás mellett, hiszen ez az első két év a komplex vizsgáig futó két év, amikor a doktorandusznak azért kiegészítő órákra kell járnia, ilyen orientációs módszertani és egyéb képzéseken kell részt vennie, és mindemellett el kell indítania az önálló saját kutatását olyan módon, ami a komplex vizsgához szükséges jövőbeni lehetséges disszertációs fejezetének a létrehozásával ér véget, tehát a komplex vizsgához le kell adni egy ilyen disszertációs fejezetet, ami mondjuk azért egy ilyen szakdolgozatnál nem hosszabb, de annak a mélységénél, tehát nem nagyobb terjedelmű, de lényegesen mélyebb elemzésű szövegre kell gondolni, mert azért azt gondolom, hogy ilyen vagy olyan módon valamilyen szakdolgozat vagy záró dolgozat leírásával kapcsolatban van talán a hallgatóink többségének valamilyen élménye, úgyhogy talán abból így mindenki ki tud indulni, olyan hallgató is, aki mondjuk nem kötődik közvetlenül a felsőoktatási világhoz, és ebben az időszakban kap kevesebbet, ami szerintem egy kicsit furcsa, és akkor a következő két évben kap 180 ezer forintot. És hát ugye persze erről te tudnál egyébként most hitelesebben kommunikálni, mint doktorandusz, hogy milyen más fantasztikus juttatásokat kapsz ugye még a Magyar Államtól, mint ugye diákigazolvány.
1: Hát azért van diákigazolvány, azért fontos. Figyeld, ahogy így mondod, egyébként én arra gondolok, hogy ez így van, tökéletesen egyetértek ezzel, de azt gondolom, hogy hogyha megemelnék mondjuk a minimálbérre, akkor én azt gondolom, hogy például elvárható lenne a doktoranduszoktól, amit szerintem intézményi szinten nem tudnak az egyetemek, ahol van doktori képzés biztosítani, hogy használják a doktoranduszokat az oktatásban. Tehát ne úgy, hogy azért,

0: harcolni kelljen, vagy rokkázni, vagy szerencsésnek lenni, hanem egészen automatikusan a különböző témák alapján bárhova kiadni őket.
1: Abszolút, tök igazad van, és na hát, de ez már a másik része a problémának, tehát hogy egy kicsit beszéltünk erről is, tehát azt hiszem, hogy egyébként a PhD képzésen keresztül megmutatkozik egy ilyen iszonyatosan rossz működés, ami most megint csak tehát ki valószínűleg mindig is nagyon jelen volt, de az elmúlt 16 évben valahogy nagyon furcsán, ugye tipikusan ugye a rossz elosztás, tervezés, hiány, ezek a dolgok előjöttek, meg egy ilyen tulajdonképpen nem teljesen átlátható reformötlet. Tehát ugye itt vannak ezek a modellváltó egyetemek, ahol nyilván ugye egészen más körülmények és konstrukciók mellett történt ez a... ez az egész oktatás, meg a bérezése, és nagyon máshogy nézett ki adott esetben az oktatóknak. De alapvetően, hogy az állami egyetemeken tényleg van egy ilyen önkizsákmányolásra építő, alulfinanszírozott, folyamatosan, tehát nevezhetjük nem a dolgot, tehát érzetre, legalábbis ellenséges környezetben működő intézményrendszer, és akkor egy ilyen rosszul alulfinanszírozott a rendszer méretéből fakadóan nagyon széthúzó munkaszervezési rendszerbe kellene beilleszteni egyébként a PhD hallgatókat. Most én nem akarok belemenni ráadásul abba, hogy mondjuk vannak nem hivatalos interpersonális úton hozzám eljutott információk azzal kapcsolatban, hogy például vannak olyan karok, ahol kifejezetten mondjuk ellenséges a viszony a PhD hallgatók és akár a saját témavezetőjük között. Tehát így mondjuk a pozíciók és a tudományos élet lehetőségének a szűkősége miatt tudok olyan doktori képzésről itt Pesti Egyetemen, ahol a témavezető aktívan szabotálja egyébként, vagy szabotálta a doktorandusának az előre menetelét. Tehát ilyen is van. Ez a mi karunkon legalább így tudomásom szerint nem létezik, viszont ez a beintegráltság, ez valóban ugye egy ilyen tök nehéz dolog. Az óraterhelések, az óraszervezés, eleve a kommunikáció, hogy tényleg mindenkihez eljusson az, hogy itt emberek milyen know-how-val kutatási területre rendelkeznek, és ők milyen módon jussanak be az oktatásba, ez valóban nagyon nehézkes. Nagyon-nagyon nehézkes, így van. Tehát, hogy ez a probléma.
0: És hogy egyébként tök jó, szerintem nagyon finoman, diplomatikusan elmondtad, hogy én azt gondolom, hogy ebben a rendszerben azért ott van az is, hogy amit te is mondtál, hogy szűkösek az egyetemi keretek, túl vannak terhelve az egyetemi oktatók, nincs akkora létszám, amennyivel ezt magasabb színvonalon lehetne csinálni, tehát harc van a pozíciókért. Ezekben a helyzetekben, hogyha a doktoranduszok elkezdenek oktatni, akkor amíg oktatnak doktoranduszként, addig az történik velük, hogy oktatóká válnak. Uh-huh. És ha valaki oktatóvá válik, akkor onnantól kezdve már ő a szférában versenytársak.
1: Abszolút, számít. Abszolút.
0: És ez nagyon érződik sajnos akár még a anyaegyetemünkön is, hogy bizony a szűkösség, az erőforrások szűkössége miatt ezeket nem lehet csak úgy.
1: Hát figyelj, még, tehát amellett, hogy egy messze nem olyan súlyos, mondom, ez az ilyen hozzáállás az én környezetemben, mint más karokon hallom, vagy akár így, nem tudom, külsős emberként bizottságban adott esetben tapasztalom, de tehát nálunk is, tehát én magam is találkoztam az én karrieremben olyan interakciós, nem tudom, ilyen hullámmal, vagy nem tudom, ami egy ilyen nagyon támogatóként indult, aztán hogyan így elkezdődött a realizálása annak, hogy ez a csávó, ez itt fog maradni, és adott esetben így, nem tudom, azért így, tehát ez egy időszakos, hogy ő alattam repül, és egy idő után egymás mellett fogunk repülni, és adott esetben mondjuk ennek az, ezeknek az embereknek, vagy tehát ezeknek a képzeletbeli, ebben a képzeletbeli szenárióban, ezeknek a korábban támogató embereknek akár így nem is volt a fejében az, hogy ők akarnának egyébként mondjuk magasra, tehát hogy maga, tehát, hogy nem egy ilyen konkrét pozícióféltés volt, hanem valahogy egy ilyen furcsa ilyen pszichológiai ilyen gát beugrott, ami így a nagyon konkrét, tehát hogy inkább tehát, hogy a lehetőségevel szemben. Tehát, hogy, tehát lássuk be, hogy ugye maga a rossz működés, a keserűség, és minden, ami nagyon megerősödött az elmúlt időszakban, ezek miatt egy csomó pszichológiai dolog is bejött, ami nehezíti ezt a közeget. Hello, hallgató, hallgatunk.
2: Na, sziasztok, a hallgató vagyok. Látom, nem is tudtam, hogy igazából élőadás-e vagy felvételről megy, mert hogy nem volt hozzászóló, de most már látom, hogy élőadás, hogy nagyon széles ez a spektrum, amiből lehet választani, amikor az ember arról beszélget, hogy PhD és doktorandusz. Uh-huh. Hogy csak egy példát mondjuk, tehát nem tipikusként mondom, hanem csak egy kis szín a spalettából.
1: Köszönjük, ez tök jó.
2: Tehát például az egészségügyben ez gyakran tetten érhető, hogy azok az emberek, akik így küzdenek a címekért, pont az egészségügyben van ez, ami a PhD, aztán kis doktor, nagy doktor, ez a mindegy, ne folytassuk, tudjátok, hogy ez hosszú az út, hogy mire ezeken az utakon így végig megy, jellemzően például hölgyek, akik elvégzik az egyetemet, aztán valahogy gyereket szülnek, akkor de nem megy vissza, hanem akkor elkezd PhD-zni, akkor leteszi a szakvizsgákat, és így tovább. Tehát nagyon sok idő eltelik, már kvázi középkorúvá válik valaki, amikor bekerül a valódi gyógyításba. És most azokhoz képest, akik nem járják végig ezt az utat, hanem csak ott vannak a gyógyításban, óriási a különbség a tudásban a PhD-sek lemaradása tekintetében. Tehát nem távolodott el, hanem sosem volt igazi gyakorlata a gyógyításban, például a kórházi gyógyításban. És már középkorú kurva sok titulusa van, de mégse feküdné be hozzá egy műtétre, vagy egy tartós kezelésre, mert ez elviszi az életét. Tehát olyan a rendszer, hogy kvázi azt kívánja tőlük, hogy tanulj, csináld, ezt is végezz el, meg azt is, és mire ezt mind végig csinálod, addigra már lassan eltelt az az idő, amikor már tapasztalt orvosnak kéne lenned, és nem vagy az. Érted?
1: Abszolút.
2: Tehát sokan óva intik az egészségügyet, hogyha valakinek túl sok titulusa van, nehogy már hozzám menjen, mert nincs tapasztalata.
1: Abszolút értem, igen.
2: Érted? Mert ez csak egy szín. Én nem azt akarom, csak egy szín a spalettából. Nem azt akarom, hogy ez meghatározó. És nem azt akarom mondani, hogy akkor most az orvostudományt akkor nyomjuk vissza, és akkor erre nincs szükség. De mindenképp figyelembe kell venni, hogy hogy építünk fel egy karriert, mert tipikusan az egészségügy az, ahol kvázi egy emberöltő is kevés, hogy valaki úgy tapasztaltnak nevezze magát, mert végleg ott van, addigra már nyugodik meg.
1: Jó, köszi, ez egy nagyon fontos kiegészítés volt, köszönjük, szia!
2: Na, csáó, szia!
0: Érdekes, hogy ez a tapasztalatalapi tudás, ez egyébként valamilyen szinten tetten érthető szerintem az oktatás részében is, úgymond a társadalomtudománynak, nem csak a természet vagy az egészségtudományokban, de valami hasonlóról beszéltek két hónapja a Zarándokok műsorba is, ahol a Samu műsorkészítő ugye írt is egy könyvet erről, vagy éppen PhD-zik és ő is, és erről írt, hogy amíg pszichológus lesz az ember, akinek joga és lehetőség van terápiákat végezni, az minimum 20 év, és olyan összeg, amit el sem tudsz képzelni.
1: Abszolút.
0: Több 10 millió forint.
1: Nem, hát ezt akartam mondani, hogy ugye itt van, tehát is, talán le is akartam kerekíteni, mert egy kicsit eldumáltuk a dolgot, bár ugye az a baj, hogy itt mi most voltak a PhD-s felvételik nálunk a doktoriskolában, és ez egyébként a mostani elmúlt, nem tudom, mondjuk 15-20 perc, az nagyon jó példája annak, hogy amikor hogy milyen nehéz ez arról a területről objektívan tény megállapításokkal érni, amelyhez túl közel vagy. mert hogy a, tehát amiben így tényleg így belső résztvevőként ott vagy, ott túlságosan elveszel részletekben, túl hamar elfutsz részkérdésekbe, anélkül, hogy nagyobb és fontosabb strukturális lépéseket, vagy hát ilyen fogalmakat tisztáznál, meghatároznál, és akkor lejutunk erre a szintre, de mégiscsak rendszer szintűen elmondhatjuk szerintem azt, hogy itt van egy ős probléma, vagy ilyen eredő probléma, van egy rosszul finanszírozott, rosszul szervezett nagy mamut rendszer, amiben igazából, és akkor ezt így lehet bontani, tehát ahogy mondtad, ez lehet a pszichológiában is, utána a praxis, a nem tudom, tehát az orvostudományra is kibontatjuk, erre mindegyikre igaz szerintem ez az alaptézis, hogy itt van egy ilyen hosszú idő alatt nem kellő átgondoltsággal, tehát ilyetek így a tehát ilyen, szinte ilyen erózió, tehát hogy ilyen természeti erők által formáltan alakult, és ezáltal nem feltétlenül hatékony rendszer, és abba kéne beintegrálni embereket. És ebből a szempontból az egész társadalmunk problémája egyébként egy kicsit megmutatkozik ezen a partikuláris témán keresztül, vagy problémán keresztül, hogy elméletileg azért kéne PhD-t végezni embereknek, vagy szerezni embereknek, hogy megszerezzék azt az extra tapasztalatot, vezetett, közvetlen, vezetésen keresztüli, kutatói, oktatói tapasztalatot, ami alkalmassá teszi őket, hogy bevonódjanak, beépüljenek az egyetemi kutatói infrastruktúrába. De valójában én nem tudom megmondani konkrétan most egy fiatal doktorandusznak, vagy egy akár még egy M-más hallgatónak, de még egy B-esnek sem tudom pontosan megmondani, hogy minek kell következni A után, és utána, hogy B következik, és B után C, és utána ebből hogyan lesz neki egy konkrét karrier. Tehát nyilván le lehet bontani, értem, tehát nem azt mondani, hogy ez lehetetlen megmondani, de valójában ott van egy csomó bizonytalanság a rendszernek a bizonytalanságából következően, ami teljesen elképzelhetővé teszi azt, hogy egyébként te tényleg A után B-t csináltál, B után C-t, D-t, nem tudom végig, és mégse jön ki belőle semmi, miközben valaki, aki A után megcsinálta az E-t, meg a G-t, meg az E-t, nem tudom, és akkor ő meg rektor. Tehát ugye én csak azt akarom mondani, hogy, tehát van egy ilyen bizonytalanság, és egyébként ezt mondtam, amikor voltunk a Tiloson, és a Csabával beszélgettünk, akkor pont eszembe jutott, hogy 2012-ben jelent meg a szülőgyilkosságokról szóló hát könyvünk, tanulmánykötetünk, többekkel Krámer Lili, Bacsák Dániel, Cseperi György, Bíró Judit, és abban már azt írtam, hogy valójában itt az elkövetés mögött van egy ilyen teljes társadalmi bizonytalanság, hogy nem világos, hogy hogyan lehet elérni az Arisztotelész értelemben egy jó életet akár. Szia, hallgató! Figyelünk rád!
2: Sziasztok! Egész biztos, hogy nem lehet így sematizálni ezt a dolgot. Az orvosi szakmában és egy csomó egyéb például a mérnöktudományokban van rengeteg olyan gyakorlati tudás, amit csak a terepen tudsz megszerezni. Ezt nevezik tacit tudásnak, amit mondjuk a kezednek be kell rögzülnie bizonyos fogásokhoz, úgy kell látnod az adott testet, tárgyat, biológiai működést, ahogy, és így tovább. Mondjuk egy filológusnál szerintem ez a probléma kevéssé jön elő, hogy
0: hát más szinten.
1: Igen, ez így ebben azt nem vitatnám, igen.
0: Tehát hallod, elolvasol egy, szerintem, hogyha be vagy gyakorolva mondjuk, aki kutatással és tudománnyal foglalkozik, és nem ilyen gyakorlati dolgokkal, ő elolvas egy fejezetet egy tanulmányból, és el tudja helyezni, és látja az egészet, kinyílik számára.
2: Mire mondod, Sándor?
0: Hát amit mondtam, hogy szerintem elméleti szinten is kell, csak az a fajta fizikai berögződés, amiről te mondtad, hogy hozzáérek a testéhez, látom az építkezést, látom, hogy mit kevernek, távolról beleszagolok, és érzem, hogy jó az a beton, az megvan a szellemtudományokban is, csak más, mivel nekünk más
2: az anyagunk. Nem érted szerintem.
3: passzív tudás, az nem megfogalmazott tudás. Tehát amikor odaállt az operáló asztalhoz, akkor vannak olyan fogások, amit csak ott tudsz elsajátítani, hiába olvasol el hozzá még ezer könyvet.
1: De világos, de akkor egy kicsit megvilágítom, szerintem, ami a Sanyi, mondjuk lehet, hogy ebbe az irányba akart ő is menni, lehet, hogy nem, de én azt gondoltam, hogy ebbe az irányba mennék, hogy én mondjuk kitartnék amellett, hogy most ezt nagyon csúnyán fogom mondani, de a tudomány csinálásban és a kutatásban, mondjuk a társadalomtudományok területén egészen biztosan van egy csomó olyan képesség, amit nagyon hasonlóan az operáláshoz nem lehet elsajátítani kizárólag a közvetlen kutatáson keresztül. Tehát ugyanúgy, ahogyan ott van a krapek a műtőasztalon, amikor fenn ott van az ember, akivel interjút kell készítened, amikor ott van az adathalmaz, amivel dolgoznod kell. Tehát egyébként csak azt jelezném, hogy értem, amit mondasz, és világos, hogy szükségszerűen vannak különbségek.
3: A tudományos munkán belül van. Tehát most arról van szó, hogy én különben máshol látom a fontos disztinkciót, de tehát, hogy a tudományos munkán belül, mondjuk egy adatgyűjtés vagy egyéb, az ott van, amit az előbb mondtál, hogy elkészít egy interjút. Nem azzal van a gond, hanem vannak, és azért gondoltam szép, hogy vannak ilyen területek, és vannak olyanok, amit a betelefonáló mondott, ahol nem ilyen analitikus tudásra van szükség, hanem nem akarok belebonyolódni, de egyszerűen az expertpiramidális tájaidba kell rögzülni a bizonyos gyakorlatoknak, sablonoknak, sémáknak, amit működhetni tudni kell. Na most én különben ezt a tudományos doktori fokozatot elválasztanám, de az a kérdés, hogy, és itt különben az én kérdésem, hogy számomra az lenne a terméken, hogyha a tudomány a mindennapi életben való tapasztalásainkat tudná felemezni, többlet tudással ellátni, valamilyen olyan rálátást, ami a gépköznapokon túlmutat, a gépköznapi akár mai szemléleten túlmutat. Uh-huh. Na most egy jó részében viszont tudományos, tehát én az idén is megfontoltam, hogy jelentkezem, már elég idős vagyok, így az 50-es éveimben, többször megfontoltam, hogy jelentkezek-e PhD-re, és sokszor elvetettem ezt a dolgot, miután valakinek a tanulussává kell válnom, nekem van valamilyen munkám már, és látom, hogy milyen téma felajánlások vannak, és sokszor azt látom, hogy önmagában forgó érvelés, labirintusok és értelmetlen, tehát valaki az életét eltölti olyan természetlen, értelmetlen dolgokkal, amibenhez én nem akarok kapcsolódni. Másrészt ez a terület az érdekel engem. Mm-hmm. Hát én itt tennék egy különbséget, hogy van egy önmagáért való, csak az egzisztenciáért kutató, nem pedig a tudásért, vagy azért a... Nincs olyan az étosz benne, hogy a valóságot szeretnénk valami alaposabb és tudományos eszközökkel elemző módon megismerni.
1: Jó. Nem, köszi, ennyi, jó, figyelj, ezt fog válaszolni mindjárt, köszi, ez az egy kérdés.
3: Igen.
1: Jó, akkor kiveszek, de utána nyugodtan.
3: Például a generációs problémával. Most hiszem egy könyvet, nem tudom, hogy sikerül kiadnom, de nem túl elegáns módon botlottam bele ilyen rettentő tudománytalan és ostoba PhD-t a keresés során.
1: Sajnos ezek léteznek kétségtelen. Figyelj, megválaszoljuk csak így nagyon zajosan áttered, és a Basa meg online van, úgyhogy...
3: Szia!
1: Na,
0: Még egy mondatot mondanék, jó? Mert jó. Néztük az egyik oldal felől, de a másik oldal a tudástermelés felől is szerintem ez nagyon problémás, hogy nem tud az egyetemi közeg mit csinálni a doktoranduszaival, és hogyha például tegyük fel, hogy valakinek valami oktatási feladata lesz, az egyrészt nem abból fakad, hogy mi az ő szakterülete, hanem éppen mire lenne, miben van hiány mondjuk az adott tanszéken.
1: Abszolút, igen.
0: És akkor, csak tényleg pár mondat, mert ezt saját tapasztalatból is mondom, és akkor...
1: Kizsákmányolt a témavezetőt?
0: Nem, hanem a doktorandusz akkor kap egy feladatot, hogy oktasson ezt.
1: Igen.
0: És a doktorandusz, hogyha messze van ez a saját témájától, akkor tulajdonképpen az egész fél éve arról szól, hogy földolgozza, adja elő, feldolgozza, adja elő. Azt gondolom, hogy ebben a fél évben, ha meg is feszül a doktorandusz, vagy a doktorandusz, akkor sem tudja azt a minőséget adni, amit mondjuk elvárhatnánk egy tudományi egyetemen, tehát itt a diákok isszák meg a levét, és amikor jönne a másodszori lehetőség, amikor már jobban tudná csinálni, és harmadszor már a expertje lenne a témának, az meg már nem kell, mert akkor az meg lesz oldva másképp. Hogy valaki más.
1: Nem, ez teljesen így van, abszolút.
0: Mértében. És én azt gondolom, hogy ez a fajta rossz működés, ez, ahogy a cseten is írják, valószínűleg a bolonyai rendszerrel a tudományi egyetemekre ráömlött a doktorandusz mennyiség, amivel tényleg nem tudnak mit
1: csinálni. Hát inkább azt látom problémának, hogy egyébként kevesen vannak a felsőoktatásban, nem az, hogy sokan.
0: Azt már beszéltük az elején.
1: Igen, szóval, tehát, hogy meg tényleg itt van egy olyan része, hogy akkor leragadva ennél, hogy alapvetően megint csak visszamegyünk oda, hogy a munkaszervezés az egyébként rosszul van, szerintem, és a fő kritikám az magyar egyetemeken, hogy a főállású oktatói pozíciók, azok túlságosan is az oktatáshoz vannak hozzárendelve. Értem ezt az alatt, hogy túl sok oktatást kérnek tőlük. Uh-huh. És ugye ez azt jelenti, hogy nálunk, a mi egyetemünkön ugye ez azt jelenti, hogy 10 kurzus kell tanítani egy fél évben, legalább, és nyilván e fölött taníthatsz, akkor az extra bevételt jelent neked, ami elindítja ugye az utat az önkizsákmányolás az alacsony bérek miatt.
0: Hát, ugye a 10 kurzus is nagyon kevés.
1: Hát igen, így van, ugye ez azért gondoljunk bele, hogy ez azt jelenti, hogy ha minden nap másfél órára a szorgalmi időszakba felkészülve oda kell menni, és át kell adni intenzív tudást, és ez...
0: Na, pont a kettő. Nem arra, hogy mert a tizet viszel, akkor...
1: Nem, mert ugye egész évben, tehát első fél év 5, második fél év 5. De lehet az első fél évben 10, és akkor második fél évben nem tanítasz. Tehát természetesen így is meg lehet próbálni a dolgot berakni, de csak úgy tényleg ez túlzott szerintem, és mondjuk más nyugati egyetemek munka óra szervezéséhez képest eléggé korszerűtlennek is gondolom, és csökkenti egyébként a tudományos publikációs képességét az oktatóknak, és én a saját bőrömön éreztem, hogy nagyon rá voltam fókuszálva az oktatásra, és elkezdődött az érezhető nyomasztása az időnek, hogy közben meg kicsúszok azokba az időkből, amikor meg kéne csinálni a nagy kutatásokat, végre kéne a nagy publikációs a lépéseket, és amikor elkezdtem erre koncentrálni, az pedig érezhetően, hát mondjuk károsan befolyásolta egyébként az oktatói energiáimat, mert ugye hát egész egyszerűen a kutatásszervezés, kutatásban való részvétel, el kell utazni, ott kell lenni, az így eléggé mondjuk befolyásolta azt, hogy mennyi energiád marad arra, hogy utána olyan nagyon oda tedd magad azokon az órákon. Igen, és ugye megint ott tartunk, hogy az diák az, aki azt érzi, hogy nem kapja meg, ha úgy veszük a szolgáltatást, amiért fizet, ilyen vagy olyan módon. De oda ugranék vissza, ami az... Ja igen, és akkor volt még itt a hallgatói kérdésben, hogy én értem ezt a felvetést. Én azért azt tudom mondani, hogy a mi közegünkben tulajdonképpen szinte senkit nem, vagy nagyon a jelentkezők mikro kisebbsége az, aki kiírt kutatási témára érkezik, általában eredeti kutatási tervekkel érkeznek az emberek, és tényleg így nem a mundér becsületét véd, amikor azt mondom, hogy tehát, hogy minden évben vannak nagyon konkrét policy, most már lehet, hogy állami, de egyébként meg NGO szinten biztosan jól felhasználható akciókutatások, alkalmazott kutatások, amik tényleg nagyon konkrét javaslatokat tudnak tenni, akár tehát milyen szociálpolitikai vagy egyéb területeken, vagy akár egyébként környezetvédelmi önszerveződési területeken úgy egyébként. Tehát, hogy azért azt tudom mondani, hogy érdemes jobban körülnézni a PhD képzések világában, mert nem biztos, hogy le kell ragadni ott, ahol így ránézésre tényleg úgy néz ki, mint hogyha harmadszorra szeretnénk a borgyőt megírni, a tizedik újraértelmezése, nem tudom, lábjegyzetelve, tehát annak valóban nem biztos, hogy van akkora értelme. De, amiről egyébként, de amiről nagyon szerettem volna beszélni, és nem sikerült idáig, az tulajdonképpen ennek az egész történetnek az apropója, vagy az oka, miért felhoztam ezt a példát, az az volt, hogy ugye nyilván most már látjuk, hogy egyébként tényleg ez egy bonyolult dolog, mindenki alul van finanszírozva benne, érdekellentétek vannak, mindegy. De kétségtelen az alap téma az, hogy a doktoranduszok elindítottak egy petíciót. És az, hogy egyébként az emberek még mindig úgy gondolkoznak erről, hogy vajon, hogy ez nagyon helyes, hogy kell több pénz a doktoranduszoknak, mert mindenkinek kéne több pénz, na de az országban nagyobb problémák vannak, mint a doktoranduszoknak az alulfizetettsége. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy valóban milyen nehéz társadalmi változásokat létrehozni, szemléletbeni változásokat. Uh-huh. Hogyha belegondolunk mondjuk Franciaországban a sárga mellényes tüntetések, vagy úgy egyáltalán, ahol mondjuk így élő, nem tudom, munkás és egyébként nem tudom, elnyomottak önérdekérvényesítése, vagy ami önérdek érvényesítésnek mondjuk jelentősebb történelmi hagyománya van, ott valahogy ez soha nem úgy kerül elő, hogy én kérek, de csak annyit, amennyit így tudunk adni. Mert van egy alapvető szemléletbeli különbség, amit nagyon egyszerűen úgy mondanék, vagy próbálnék elmondani, hogy nem azt gondolják, hogy van az államnak a pénze, amiből én kérek, és aztán vagy jut valamire, vagy nem, hanem azt gondolják, hogy van a mi pénzünk, amit mi adunk össze, és az az elvárás, hogy ezt olyan módon szervezze meg elosztási szinten az állam, ami mindenki számára megfelelő juttatásokat eredményez. És tényleg, hogyha belegondolunk akár csak Magyarország elmúlt időszakára, ha megnézzük azokat a vagyonokat, amik így kiszerveződtek a magyar költségvetésből, azt szerintem azért lenne jó erről továbbra is beszélni, hogy itt konkrétan milyen összegekről is van szó, mert szerintem ezt kéne az embereknek tudatosítaniuk, hogy nem azért nincs pénz, mert nem tudom, adtak a focira, vagy nem tudom, vagy mert nem azért nem jutott pénz a felsőoktatásban dolgozók bérkiegészítésére, mert az által a közoktatásban, tehát hogy az érettségmenő oktatásban megnövelték a béreket. Tehát hogy ezek nem ilyen szintű problémák, a probléma nem itt van, és ezért aztán nagyon sokat elárul, hogy valójában már maguk a doktoranduszok is egy ilyen, hát, hogyha lehetne, akkor egy kicsit nagyon, akkor kétszer annyit adjatok, ha lehet, hogyha nem tudom, a társadalom nem fordul ellenünk, hogy merünk mi kérni egyáltalán, amikor ott okoskodni akarunk a romkocsmában. Tehát tényleg így ez a civil kurázs, meg annak a felismerése, hogy enyhén demagóg és populista megállapításom az most az lenne, hogy alapvetően azért a társadalom szervezésben az államnak arra van pénze, amire akarja, hogy pénze legyen az államnak. Tehát azért alapvetően az állami költségvetés az nem úgy működik, bár ugye ezt egyébként annak idején a szocialista, meg a fideszes, tehát ugye nem szocialista rendszer is próbálta úgy elmagyarázni a magyar embereknek, hogy hát tudják, amikor a melós megkapja a borítékot, és akkor van benne 200 000 forint, és akkor ugye hát akkor jön a feleség, meg a gyerek is akkor kér 10-10 000 forintot, de ugye mindannyian érezzük, hogy ez nem egy jó analógia, mert arról van szó, hogy akik oda mennek, azok rakták bele a pénzt a borítékba, illetve nem is úgy van, hogy ez egy ilyen fix összeg egyébként valójában, tehát hogy ez közgazdaságtanilag azért bonyolultabb. Tehát mielőtt beírna valaki a csetbe, hogy emiatt telefonálna, az állítás nem az, hogy végtelen pénz van a költségvetésben, de az állítás az, hogy nem azért nem fog jutni mondjuk a gyermekbénulás kutatásra, mert akár 400 000 forintot adnának a doktoranduszoknak.
0: Jó, hát akkor a kérdésem, ami tulajdonképpen a műsornak a témája is, hogy miért működik mégis így a rendszer?
1: Hát alapvetően ugye azért, mert az emberek...
0: Mi a legitimációja ennek a rendszernek, hogy mégis mindent nagyon jól tud mindenki, és mégis így működik a rendszer mondjuk 16 éve, vagy mondjuk Bologna óta, vagy 20 éve, itt most lehet, hogy nem is kell pontosan politikához kötni ezt az elhatárolást, hogyha a tudományról gondolkozunk.
1: Hát szerintem nem érdemes magánál megállni a tudománynál, szerintem tényleg az állításom, hogy ebben a működésben, meg erről a működésről a gondolkodásban nagyon megmutatkozik a társadalmi gondolkodásnak a rugalmatlansága, a tanultehetetlenség, és tehát egyszerűen így a problémáknak a rossz keretezése az emberi fejekben, hogy alapvetően tényleg van egy ilyen gondolat, hogy hát, hogyha merjek-e, nem tudom, kérni egy száraz kenyeret, mert hogy akkor a száraz pogácsa helyett, mert hogy akkor, hogyha én leszek olyan pofátlan, hogy kérek egy száraz kenyeret, akkor lehet, hogy még a pogácsát se kapom meg. Ami rögtön ugye megmutatja, hogy internalizálva van az az ilyen elnyomó rossz viszonyrendszer, aminek nem kéne meghatároznia egyébként az állampolgárok és az elosztó rendszerek viszonyát. Itt vagy még, Basa?
0: Itt vagyok, csak próbáltam ezt a száraz kenyeret, meg a száraz fogácsát megemészteni, bár mondjuk most diétán vagyok, de hogy nem értettem pontosan.
1: Hát a pogácsa a kisebb, most így nem tudom, a száraz kenyér, az nem egy szelet kenyér, az mondjuk egy ilyen 5,5 kilós vekni, nem tudom, akkor nem volt jó azon a példám, majd írásban kifejtem.
0: Hát melyik jár?
1: Hát az jár, amelyiket ugye a mi közösen eldöntenünk.
0: Amiért kérned kell.
1: Hát na ez a probléma már ugye eleve, hogy ugye ez egy kérelemként kerül elő, mert ugye az emberek ragaszkodnak azokhoz a rendszerekhez, amiket megszoknak, ugye ez alapvetően ugye a főbb állítások, amiket tehetünk így a társadalmi változással szembeni ellenállásban, az mondjuk az, hogy szerintem három összekapcsolatú tényezőről kell beszélnünk, hogy van egy pszichológiai szükségletünk, van egy társadalmi beágyazottságunk, és van egy ideológiai elköteleződésünk, most így ideáltipikusan minden embernek, mert az emberek előnyben részesítik a megszokottat az ismeretlennel szemben, tehát van egy pszichológiai szükséget azzal kapcsolatban, hogy az legyen, amit értek, tehát az ismert keretrendszerek legyenek, az ismeretlen az egy bizonytalan, az egy szorongást keltő dolog. Ugye egyébként bizonyos értelemben az a kedvenc szerződ, a Debor is erre mászkál, tehát tulajdonképpen ugye ő is azért mondja, hogy az egyik ok annak, hogy nem lehet a kapitalizmust megváltoztatni, az, hogy az emberek nem képesek elképzelni azt, hogy meg lehet változtatni a kapitalizmust, hiszen a társadalmi beágyazottsága a spektákulumon keresztül, egészségetekre, az bizony ugye úgy alakul, hogy a pszichológiai szükségletnek megfelelően és a tapasztalatai élettapasztalaton, illetve kulturális tapasztalaton keresztül összekapcsolódva megerősíti azt, hogy hogyan kell viszonyrendszerben lenni.
0: Szerintem ennyire nem rózsás a helyzet.
1: Tehát a ez egy rózsás helyzet? Ezt nem tudtam,
0: hogy hát igen, mert azt mondod, hogy pszichológiai szükségleteknek megfelelően, szerintem meg a pszichológiai szükségleteknek nem megfelelően.
1: Nem, a pszichológiai szükséglet az, hogy az embernek vagy inherens, nem úgy a te pszichológiai szükségleted, hogy te attól jó leszel, tehát nem kielégített, tehát nem úgy értem, hogy akkor így a wellnessben van valaki, meg zenben van. Úgy pszichológiai szükséglet, mint nem minősített, nem úgy szükséglet, mint levegő, víz, nem tudom, egészség, hanem úgy szükséglet, mint amire szükséged van, akár úgy, mint egy slukk cigire, vagy nem tudom, egy tüskére reggel.
0: Van. Tehát a slukk cigi van, gyógyszer van, pia van, virtuális valóság van, tehát, hogy ezek...
1: Igen, és van ez a vágy is, hogy értsed, hogy mi az a társadalom, ami körbevesz téged, és felháborodjál tulajdonképpen már te, az elnyomott ember, a elnyomó hatalomnak a nevében, hogy mégis hogy képzelik ezek a tetves izék doktoranduszok, hogy több pénzt akarnak, amikor te ennek a felért kapálsz. És akkor nem azon gondolkozol, hogy a te kapálásodért mondjuk egyébként mondjuk abszolút méltatlan ez az összeg, hanem azon gondolkozol, hogy mások hogy mernek kérni.
0: Értem, tehát, hogy akkor tehát, hogy itt az ő csoport, az biztos nem érdemli meg, a mi csoportunk viszont megérdemelni.
1: Hát megérdemelni, de ugyanakkor meg nem lehet. Tehát, hogy mégis hogy lehetne kérni? Hát nincs pénz, hát fontos dolgok vannak, én meg nem vagyok fontos. Ugye ez, amiről, tényleg ugye erről már többször beszéltünk, tényleg ezek az ilyen a szociológiának tényleg az alap felismerései, hogy az emberek részesei a saját elnyomásuknak, normalizálják. Ugye a Lakatos Lászlónak az előadásaiból is, ugye hát, hogy ez óriási volt, amikor nekem az én relatív, szerintem már beszéltem róla itt a rádióban, elsős szociológusként, akkor elkezdett arról beszélni, hogy beszél a melósokkal, és így eszembe jutott, hogy tényleg, tehát ezeket a beszélgetést én hallottam az utasellátónál, hallottam egy csomó helyen, hogy azt magyarázzák emberek, akik anyagi, mentális deprivációban, kizsákmányoltságban élnek, hogy hát igen, hát jobban kellett volna tanulni, hát többre is vihettem volna, tulajdonképpen én vagyok a hibás az én élethelyzetemért, ami nyilván most én nem akarom eltagadni az egyéni felelősséget az élet felett miatt, tehát ezért se telefonáljon be senki, nyilván nem tudom. Igen. De ettől függetlenül azért nagyon fontos, hogy felkeresünk, hogy van egy társadalmi nyomás. Tehát igenis, arról van szó, hogy persze valami nagyon különleges együttállásban, különleges képességeknek az együttállásában az ember kihúzhatja a hajánál fogva magát a sárból, a 10 emberből egy. De a társadalomnak úgy kell működnie, hogy az a másik 9 is élhető módon tudjon élni, akkor is, hogyha ez mondjuk nehéz. Basát elvesztettünk, mindjárt újra. Eljön? Oké. Okay. Ha Basa hallgat, bent van Basa. Jó van. Megszakadtál, tudom, de sem baj, befejezem ezt a gondolatot, aztán mehetünk. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy nem lehet a társadalmat, ugye ez már többször elhangzott, hogy nem lehet arra építeni a társadalmat, hogy csak aki ilyen egészen különleges képességű, az valahogy kihúzza magát, hanem mindenki más is képességessé kell tenni ebben. És tényleg arról van szó, hogy 10 emberből 9, vagy mondjuk 8, ha nem megfelelő városban, nem megfelelő osztálykörülmények közé született, hiába tanult volna nagyon, tehát hiába jut volna már 7 óra 30 perckor az iskolában, és vitt volna pirosra csiszolt almát a tanárnőnek, akkor se lett volna belőle köztársasági elnök.
0: Igen, de egyébként ez már egész jó kezd hasonlítani arra, azt hittem, hogy rendszerigazoló elméleteket kezdjük el beszélni, de most már itt tulajdonképpen itt vagyunk.
1: Jó, akkor bocs, csak közben egy pillanatra ránéztem a számítógépre, és lefagyott az agyam. Mondd el még egyszer.
0: Hát, hogy az volt megbeszélve, hogy a rendszerigazoló elméleteket...
1: Így van, a rendszerigazoló elméletek. Igen, hát abba az irányba szeretnénk menni.
0: Igen. És hogy az egész jó volt, hogy amikor azt mondod, hogy akik az alsóbb, mondjuk társadalom alsóbb szegletébe helyezkednek el, akár stratifikáción, akár anyagilag, azok is ki tudják azt mondani, hogy a rendszer az igazságos, és ez valamiért így van jól. És hogyha például személyes alapon ez a valami azt jelenti, hogy hát tanulhattam volna többet is, akkor ez tényleg azt jelenti, hogy ez a rendszer igazolása még az alsó szinteken is, bár én amennyit beleolvastam ebbe az elméletbe, nem ezek alapján, nem tettek alapján jöttek erre az eredményre, hogy az alsóbb néprétegek is elfogadják.
1: Nem,
0: az elnyomott néprétegek is elfogadják ezt a rendszert.
1: Nem, ez ilyen univerzális, az emberek ritkán változtatnak a véleményükön pusztán információk hatására, ez egy fontos gondolat. Ugye eleve van egy ilyen érdekes ilyen folyamatábrája ideáltipikusan a változásnak, befagyott attitűdök, elszigetelt gondolkodás az, ami leginkább meghatározza a társadalmakat úgy általában. ugye ezek beágyazódási folyamatok, a családi kör, a baráti kör, a közösség és az intézményeken keresztül, ugye, hát ez tulajdonképpen Foucault-nak az újra csomagolása bizonyos értelemben, tehát hogy szépen, hogy az ember beleszokik, beletanul abba, hogy hol van, meddig ér a takaró, meddig nyújtózkodhat, és ugye ez az a pont, ahol ugye az embereknek tényleg ilyen fiziológiai ellenállása van adott esetben mondjuk bizonyos határok átlépésével, bizonyos változásokkal kapcsolatban, és a egyébként a Kurt Lewin három lépést határoz meg a változásokkal kapcsolatban, a befagyott változás, a befagyott rendszereknek a változása kapcsolatban, a nagyon szórakoztatóan, hogy az első lépés ez a felolvasztási fázis, amikor meginognak a társadalmi, a befagyott társadalmi normák. Egyébként szeretném így, tehát, hogyha így elkezdünk együtt gondolkodni mondjuk egy esett tanulmányon, akkor így mondjuk Magyarországon a tehát ez a választási eredmény, az teljesen egyébként ráül erre az esemény sorra, ugyanis tényleg az van, hogy megingott a társadalmi normarendszer, ezt a nagyon ügyesen elkezdték terjeszteni, ezt a megingást a társadalom legszélesebb néprétegébe eljuttatni, létrejön a változás, maga a változás, megjelennek új, vagy újra gombolt, vagy újra csomagolt gondolatok. Nyilván én egyébként nagyon kritikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy tényleg megjelennek-e új gondolatok, ugye a mély struktúra valóban megváltozik-e, egy ilyen top-down hatás esetén, és utána újra jön a visszafagyás, az új normák megszilárdulnak, és akkor tulajdonképpen az új normák a régi normák. Ez egy kicsit ilyen pesszimistább, de ugye ez az, amiben ugye futhatunk, és ebben a folyamatban két fontos elméleti keret van. Az egyik a internet kedvencévé vált kognitív diszonancia, és a szelektív információkeresés, és a másik az pedig ugye a rendszerigazolási elmélet.
0: Igen, de hogy azt gondolom, hogy, ennek, hogy, a, hogy az a rendszerigazolási elmélet, aminek része a kognitív szentemmel, vagy legalábbis én...
1: Hát ő része, mindenki összekar, nem lehet elválasztani.
0: Megnéztem, és hogy ugye ez a két szerző, az a John Jost és Mahzarin Banai, valószínűleg indiai számozású lehet, ők azért felállítanak egy elméleti fát, hogy honnan indulnak, és hogy milyen elméleti háttereik vannak, és ha tulajdonképpen ott a Kurt Lewin és a Marx és az Engels és a izé, tehát hogy a hamis ideológiával kezdik, és aztán mindent összefolyatnak a saját rendszerükbe, de szerintem ez a fajta elmélet pont a változást nem fogja tudni magyarázni.
1: Nekem
0: az az érzésem.
1: Igen. Hát,
0: tehát, hogy ezt a fajta, például ezt a kétharmados, vagy ezt a, hogyha egy ilyen, próbálnánk csinálni egy esettanulmányt ezzel a választási verességgel, akkor valószínűleg ezzel az elmélettel nem sok mindent tudnánk.
1: Hát nem, mert ugye
0: kezdeni, miközben a nagyon erős elméletnek tartják a mai napig.
1: Hát figyelj, igen, de ugye hogy a változás, a befagyott attitűdök, és ez a modell, ugye az a Kurt Lewinnek az elmélete, tehát az nem is lehet a Jostékat ráfuttatni, mert ugye ez két külön munka, meg két külön elméleti keret, de tehát azt gondolom, hogy az fontos elmondani, hogy mivel hogy az egy óriási kognitív diszonancia lenne, hogyha azt mondanánk, hogy nem lehet társadalmi változás, hiszen nyilvánvalóan lehet társadalmi változás. Hogy ennek a mérték és a mélysége milyen, azzal kapcsolatban, illetve a nehézségének az aláhúzására tudjuk behozni a rendszerigazolási elméletet szerintem. És tulajdonképpen pont bizonyos értelemben a doktorandusz minimál bér, vagy nem tudom, petíció, pénzügyi petíciónak a kérdése is ide tartozik, hogy megtörténik egy akkora szimbolikus változás, mint a választási győzelem, a kétharmados leválasztása egy hibrid rezsimnek, ami azt mutatja, hogy itt valami tényleg nagyon megváltozott az emberek döntésében, de mikromintán egyébként politikáról, közéletről gondolkodó emberekkel megfuttatsz egy ilyen nagyon alapkérdés, és rögtön az jön ki, hogy az attitűdök, a rendszerigazolásnak az attitűdjei, azok egyébként meg nem feltétlenül változtak meg. És egyébként most lehetne csinálni majd egy ilyen tanulmányt ilyen szövegelemzéssel, de mondjuk a nagyon érdekes nézni, ahogyan a videó megosztókon futó politikai elemzések hogyan üresedtek ki, éppen annak a következtében, hogy az alapműködés nem feltétlenül tud együtt változni a környezeti változással. Na mindegy. Nézzük meg ezt a rendszerigazolási elméletet.
0: Jó, figyelsz, berakszad egy valamilyen zenét, és akkor utána ráállunk erre a dologra, mert akkor szerintem lesz egy jó.
1: Jó, hallgassuk meg ezt a számot.
0: Jó.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, FM 90.3, benne a társadalmi drámák, két hetente jelentkező társadalomtudományos magazinműsor, Basával online, a online felületen keresztül. Halló, Basa!
1: Halló, sziasztok!
0: És igen, és Miklóssal a pultnál, elég baj neki, kicsit hamarabb el... fogunk egyébként hagyni titeket a műsor vége előtt, vagy hát majd Basa lehet, hogy itt marad, és a éterből prédikál a Marx-Engels Szabadegyházban, de térjünk vissza a rendszerigazolás elmélethez, és ugye erre akarnánk keményebben ráfordulni, ha jól értettem Basa vágyát. Hát, ezután a nagyszerű Clash után lövést. Nem tudom. Ugye nem a Clash-t hallgattuk meg, de nem tudom, bennetek nem a Clash jutott egy asszociációra. Na, de menjünk a... Hogyan igazoljuk ezt a rendszert, Basa?
1: Hát ugye ez érdekes, mert hogy ez egy 90-es évekbeli dolog, amit ez a két ember kitalált, és hogy mondjuk én nem ismertem ezt a dolgot, tehát hogy nekem most két napig olvasgatnom kellett ebből, de én azt látom, hogy ilyen különböző attitűd kérdőívekkel és konzervativizmust mérő kérdőívekkel és kérdésekkel ők statisztikailag elemeztek, hoztak létre különböző csoportokat, és hogy szerintem ebből fejlesztették ki azt az elméletet, ami mondjuk egyel tovább ment a szociálpszichológiai elméleteken, ugye, mert eddig is azért tudtuk azt, hogy, hogy az embernek az identitás az hogy működik, és akkor ugye az eddigi elméletek ezt az emberi identitás és működésmódnak két szeletét határozták meg. Egyrészt ugye az ego, tehát az énnek az identitását és az én igazolást, tehát amikor ugye ez a legalapvetőbb pszichológiai drive, amikor azt kell az életemben bizonyítanom, hogy én jó ember vagyok, és hogyha... amit már mondtál, például a kognitív diszonancia, vagy különböző pszichés mechanizmusokkal, ezt fent tudom tartani, ugye még akár a legszélsőségesebb viselkedésem, vagy körülmények között is. És a másik volt ugye a szociálpszichológiában, ami pedig ilyen csoportidentitás volt, vagy nevezhető, amiről ugye ezért nagyon sokat beszéltünk a mi és az ők csoportjával. És ugye ez a fajta identitás az, hogy a mi csoportunk jó, és a másik, vagy a külső az a rossz. Így ez is rendbe tartotta mondjuk a mi érzetet, illetve az ők érzetet, és hogy ez a igazolás, ez a rendszerigazoló elmélet pedig azt mondja, hogy ezen túl szerintük van egy harmadik igazolási elmélet, ami eddig nem volt megragadható, ez pedig arról szól, hogy a fennáll társadalmi rend legitimként való értelmezése. Tehát a rendszer alapvetően rendben van, és ezt a példát még akkor is hozzák, ugye ez az elméleti alátámasztás, amikor ezt olyanok mondják, akik nem éppen nyertesei a társadalomnak, és akkor ilyen példák vannak, hogy például szegény emberek támogatnak olyan gazdasági rendszert, amely hátrányos számukra. Erre tudok mondani példát, például az SZIA, egy kulcsos SZIA, ez tipikusan egy ilyen dolog volt, mert amíg az SZIA mondjuk nem volt egy kulcsos, addig a minimál bérnek nem volt SZIA tartalma, amikor és... több ment az újraelosztó rendszerbe, ugye?
0: Így
1: van. Illetve a nők elfogadhatnak szexista normákat.
0: Pontosan, igen.
1: Tehát amikor
0: sőt, maguk fenntartói
1: igen, tehát hogy magukévá teszik azt, hogy igen, a nőnek az a feladat, hogy anya legyen, és hogy a férjét szolgálja, illetve a kisebbségi csoportok tagjai átvehetik a többségi negatív sztereotípiáit, és ilyenre kutatásom során nekem is volt tapasztalatom, amikor roma ember elkezdi a cigányokat meg a románkat szívni.
0: Így van, pontosan, vagy ugye egyébként ugye ez a női elfogadás, ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, ezt feminista kutatók néha úgy fogalmazzák meg, hogy az emberek, az anyák a saját elnyomóikat nevelik fel, nem interpersonális értelemben, hanem mivel alapvetően a szülők abban érdekeltek, hogy sikeres a társadalom,

0: Na, ne szaladjunk előre, de hogy ez nem tudom, hogy ennek mi lehet tehát hogy a motivációja ez, hogyha valóban van rendszer legitimációs motivációja az embernek, ami legalább olyan erős, mint az én védelem, tehát az ego, illetve a csoportérdek, amit tényleg az ősembereknek is megvan, akkor ez értelmezhető, különben szerintem azért ez nincs így.
1: Hát így a rendszerben maradva inkább arról beszélünk, ne, szerintem eleve a társadalomban nagyon veszélyes, univerzális, mindent magába foglaló tuti elméleteket felállítani, úgyhogy erre talán ne is törekedjünk, inkább maradjunk abban, hogy gondoljuk el, hogy miért lehet vonzó a rendszerigazolás, mit ad az embernek a rendszerigazolás.
0: Így van,
1: Én azt
0: ez
1: gondolom, hogy
0: fontos.
1: amit biztosan ad, hogy ad biztonságot. Ugye a
0: Igen.
1: világ kiszámítható, hiszen a rendszer alapvetően legitim. Ugye ennek egyébként több szociálpszichológia, ugye ez az igazságos világhipotézis, tehát hogy alapvetően abból indulunk ki, hogy muszáj, hogy rend legyen körülöttünk, tehát ha valami történik, és az beleilleszkedik az általunk vélelmezett, vagy így megfigyelt, másokat a visszagozott rendbe, akkor az helyes, hogy úgy történik. Ugye ez egészen szörnyű méreteket ölt. Tehát nemrég olvastam egy Észak-Koreából elmenekült fiatal nőnek az emlékeit, és egy döbbenetes rész volt, hogy ő emlékszik arra, hogy egy kisgyerekként mérges volt az utcán éppen éhen haló emberekre. Tehát ugye, akik odáig jutnak már ugye a legyengülésben, hogy tulajdonképpen mindenki másnak a szeme láttára leheli ki a lelkület az alultápláltság miatt, és azt érezte, hogy tehát mérget, dühöt érzett ezekkel az emberekkel szemben, hogy miért nem tudják a nagy vezérhez méltón viselni a nehézséget. Ugye, tehát, hogy itt tulajdonképpen ez egy az igazság, tehát maga az embernek a alultápláltságból következő végelgyengülése a rendszerrel szembeni tiszteletlenség, tehát deviancia.
0: Hát igen, miért köti az orrunkra azt, hogy ő most ilyen fog halni?
1: Igen.
0: Hát
1: Úgyhogy ez
0: tudja meg.
1: tényleg szörnyű tud lenni, de hogy miért vágódjunk erre, ehhez kötődik közvetlenül, mert azért, mert ugye csökkenti a szorongást. Mert ugye, hogyha elismerjük, hogy a rendszer igazságtalan, akkor, mint a példa is mutatja, ugye haragot, bűntudatot és félelmet fogunk érezni, és ebben a rendszerben nem szeretünk működni. Tehát lássuk be, hogy ugye az egyébként pont ez a három érzés, a harag, a bűntudat és a félelem, szerintem mondjuk nem csináltunk ilyen kutatást, de kérünk majd rá pénzt, de jó lenne egy ilyen nagy szociálpszichológiai felmérés, mert nekem meggyőződésem, hogy például az ellenzéki aktivisták, tehát akik tehát ugye eleve az ellenzéki szavazókban egy jelentős részében, de akik mondjuk aktivistáként, tehát tevőlegesen idejükből, pénzükből mondjuk áldoztak arra, hogy tevőlegesen részt vegyenek a változásban, vagy ebbe a választási folyamatban. Én azt gondolnám, hogy bennük egyébként ez a három dolog működött a legerősebben. De ez most csak egy ilyen munkahipotézis. Ha egy hallgató lekutatja, én adom neki, tehát hogy
0: Hát
1: nincsen rá.
0: nézd, és ugye ennek van még egy önmagát erősítő része, hogyha egy rendszer régóta fennáll, akkor ennek van oka. És ez az oka, az ugyebár egy kicsit köthető a jó világ teóriához, ennek az az oka az, hogy ez jól működik.
1: Így van. És ugye ez kap, mert ugye alapvetően ugye azért ugye ez, tehát hogy biztonságodat csökkenti a szorongást, és ez közvetlenül megjelenik ugye a performativitásban, a konstrukciós folyamatban, mert fenntartja, lehetővé teszi, hogy fenntartsuk a társas kapcsolatokat. Most tényleg gondoljunk ezekbe a hétköznapi, most így majdnem ilyen magas lóról, ilyen elefántcsontornyos megállapítást tettem ezekről a hétköznapi, mindennapi normális beszélgetésekről, de helytelen lett volna, de amikor tényleg ez a, amikor nem tudom, jön a mester, és úgy szeretne beszélgetni velünk, vagy csak úgy a, nem tudom, 10 éve nem találkoztunk, és akkor beszélünk az Aldi parkolójában, és akkor vannak ezek a formulák, amiket így biztos feltűnt már nektek is, hogy vannak formulák, amik mondanak az emberek, hogy hát azért nem tudom, hogy ami tulajdonképpen olyan társadalmi leírások, mint a meleg van, esik az első nagy a szárazság, nem tudom, tehát ezeknek megfeleltethető társadalommal kapcsolatos megállapítások, amikben a beszédaktussal tulajdonképpen

0: csökkented a szorongásodat. Egyrészt ugye megosztod a te, nem tudom, víziódat, tehát ugye megosztod, hogy ez a rendszer, és szerinted ez így rendben van, és az, hogy megosztottad, és a másik is visszaigazolja neked, hogy ja, hát persze nincs itt nagy probléma, jaj, ugyan már, hát nem tudom, mondjuk most vegyük a klímaszorongás, mondjuk az egy jó példa ezzel kapcsolatban, ugye nem tudom, esik a hó, és akkor mondják az emberek a busz megállóba, hogy haha, ja, hát ja, van klímaváltozás, majd mind meghalunk, haha, most is esik a hó, ugye? Tehát, hogy az emberek alapvetően ezt nem azért csinálják, mert ostobák, hanem mert egész egyszerűen ugye nincsen egyébként tényleges, tevőleges képességük ennek a helyzetnek a változtatásába, de nem élhetnek a folyamat, tehát ha beadnánk a derekunkat a folyamatos rendszer szorongásnak, akkor nem mennénk ki az utcára. Vagy hát éppenséggel ki kéne menni az utcára, vagy nem tudom, tehát ugye itt ez a csapda helyzet ennek a történetnek, és akkor ugye felolgyat, hogy lehetővé teszi a családi konfliktusok elkerülését, a közösségi konfliktusok elkerülését, és az identitás válságot. Ugye, mert az nagyon nehéz, tehát szerintem ezt azért ne felejtsük el, hogy amikor így a közvetlen környezetünk nagyon erősen azt jelzi vissza, hogy az általunk vélelmezett világmagyarázat vagy értelmezés az helytelen, az iszonyatosan nehéz a személy szempontjából. Úgyhogy tehát egyébként minden vegán kiskamasz felé most megnyitom a szimpátiámat, mert hogy tényleg ezt az emberek így alulértékelik ezeknek a jelentőségét, vagy mondjuk ugye akár ugye a szexuális kisebbségekhez tartozásnak a bevallása, és akkor ugye még a jó szándékú családi visszakommunikáció is, ha majd kinövi, vagy még nem tudod, miről beszélsz, nem tudom, tehát ugye ezek a dolgok, ezek mind ugye az embert megakadályozzák abban, hogy autentikusan megéri az identitását, tehát ha azt érzi, hogy a világban, az őt körülve világban bizonyos eltérő reprezentációs formák nem elfogadhatóak, akkor megint csak az ismert szociálpszichológiai okoknál fogva az emberek hajlamosabbak a konform reakciónak megfelelően inkább elmaszkolni ezeket a különutas gondolataikat, és megnyugodni a pozitív visszaigazolásban, és egy ilyen önelnyomásba bele menekülni.
1: Hát igen, de mondjuk ez, ahogy említetted, ez szerintem a pszichológiai well-beingedet nem hiszem, hogy...
0: De mondom, a szükséglet és a well-being az két külön dolog, tehát hogy különítsük el, én szükségletről beszélek, a szükségleted az, hogy visszaigazolják, és ne folyamatos konfliktusban éljél, a well-beinged, a jóléted, az pedig az lenne, amikor téged az autentikus formátban igazolnának vissza pozitívan, és abban tudnál autentikusan létezni.
1: Értem, ezt ugye a valamelyik poénos oldal így mondja, hogy mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Értem. Pontosan. Igen. És milyen igaz? Jó, én egyébként ezt mondanám el így a rendszer igazolás elméletről, mit adnál még hozzá?
1: Én annyit tennék hozzá, hogy ugye ez az elméleti újdonság, ez a társadalmi identitás teóriákból, vagy elméletekből indult ki, és ahhoz adott hozzá egy új layert, ugye, ami a rendszer legitimitásának a vágya, vagy annak a szükséglete, és ezt nagyon sokan kritizálják. Egyrészt azért, mert azok a skálák, amikkel ők dolgoznak, különböző attitűd, meg értékskálák, azok tulajdonképpen a konzervatív viselkedési vagy konzervatív attitűd skáláknak a mérésére használták az addig. Tehát tulajdonképpen nem lehet nagyon pontosan tudni, aki a rendszer iránt lojális, és hogy aki még akkor is azt védi, az mennyiben más, mint egy konzervatív személyiség. Ezt szeretném hozzátenni kritikának.
0: Rendben.
1: A másik az, hogy a rendszer, amit ők meghatároznak, ez nagyon tág. Mert nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ez a rendszer, ez most a kapitalizmus, az állam, a kormány, a család.
0: ez minden. Ez
1: konkrét intézmény.
0: Szerintem itt a rendszert ők a Foucault értelembe veszik, tehát ez a esetleges a társadalmi konstrukcióban vagy akár marxosan, tehát ez a történetileg társadalmi interakcióban létrejött konstrukció, amit éppen, hogy nem a magának a rendszernek a tulajdonsága, hanem az emberi belső működés tesz fenntarthatóvá.
1: És még az is, hogy a különböző érdekek ezekben nem jelennek meg ezekben a,
0: bizony, az egy,
1: ebben az
0: elméletben. Az egy masszív kritika, igen.
1: És azt gondolom, hogy tehát, hogy amikor csak az elnyomott nép szeretné fenntartani ezt a rendszert, de mondjuk az elitnek ebben semmi biznisze nincsen, elképzelhető, kérlek szépen, hogy 2026. április 12-én ez alapján történt meg a választás és a változás.
0: Ez egy nagyon jó, ez nagyon jó gondolat, és egyébként azt gondolnám, hogy én annyival egészítem ki a kritikáidat, nem megkérdőjelezve, helyben hagyva, hogy szerintem azért fontos ez, mert ez az elmélettel egy kicsit jobban megértetjük, hogy nem egyszerűen azért ellenállóak a társadalmi változásokkal szemben az emberek, mert félnek az újtól, mert ez egy nagyon túl egyszerűsítő magyarázat lenne, hanem azért, mert a fennálló rendszerek legimitásába vetett hit pszichológiai biztonságot nyújt számukra, tehát egy szükséglet a változás, és akkor is, amikor, és szerintem én ezzel egészíteném ki, hogy ez azért veszélyes, mert például az én munkahipotézisem jelen pillanatban az, hogy most egy ilyen, és ráülve arra, amit te is mondtál, hogy most egy ilyen felülről lefelé, ilyen top-down hatásban megtörtént a felszíni változást. Tehát ugye ez az ilyen strukturálisan rétegekben nézzük a társadalmi konstrukciókat, tehát mint a földrétegzést, úgy, mint ugye Claude Lévi-Strauss-nál, akkor most így a legfelső porréteg az megváltozott, és a következő időszaknak a kihívása az lesz, hogy ez a változás, ez a mély rétegbe is átjöjjön, és a rendszerigazolás elméletnek szerintem azért van mondjuk jól használható analitikai eszköz tulajdonsága, mert azt gondolnám, hogy tényleg így, hogy megyünk mélyebben, rétegenként kell újra és újra megvívni ezeket a harcokat, a gondolkodás nem tudom, logikájával szemben. Na, de még egy hallgató, egy utolsó hallgatót meghallgatunk. Halló, hallgató, hallgatunk.
2: Jaj, sziasztok, én vagyok a hallgató.
0: Szia.
2: Na, hát csak azt szerettem volna mondani, hogy annyira szeretem ezt a műsort, de komolyan így mentálisan mindig összeszed, rendszeresen hallgatom.
0: Ez nagyon kedves, köszönjük.
2: Nem, ez nem nagyon kedves, ez nagyon fontos, hogy ezt mondom, mert ez egy baromira olyan műsor, amire szerintem szükségünk volt az elmúlt 16 évben, de most azért megint csak. Úgyhogy már az utcán loholok az óvoda felé, de egész eddig hallgattam.
0: Hát köszönjük szépen!
2: Nagyon jó zenék vannak. Egyébként a kognitív diszonancia nem úgy értendő, hogy redukció. Tehát nem úgy használjuk helyesen, hogy kognitív diszonancia, redukció, amikor valakik így fordítanak egyet a világukon.
0: De, mert maga a kognitív diszonancia, amikor ön ellentmondásba kerül, és az ember ezt csökkenti akarja, abszolút igen. Mi ezt a basával rövidítve használtuk, igen. Köszi, szia! Jó.
1: És akkor figyelj, még én annyit tennék hozzá, hogy ugye ami nekem az alapvető történelmi problémám, hogy igen, most vagyunk egy helyzetben, és hogy miért kerültünk egy ilyen társadalomnak a kellős közepére, ahol
0: hogy
1: így működik a társadalomnak a rendszer elfogadása, vagy ahogy működik, hogy azok, akik a legjobban szívnak ettől, azok fogadják a leginkább, és hogy a Putnam vagy Putnamnek a Bowling Alone című könyvében pontosan azt írja le, hogy a 20. század végére a Amerikában hogy épülnek le azok a mezostruktúrák, amelyek az egyén, a család, a csoport mellett, tehát nem vérségi, hanem mit tudom én, iskolarendszer, a média, a vallás, a munkai szociáció, kulturális dolgokban valóban egyesületek, szakszervezetek, helyi közösségek, civil kapcsolatok adtak egy nem rendszer szintű, hanem annál egy tehát ezért mondtam, hogy mezoszintű kapcsolódási pontot, ami szerintem jobban ellenállóvá tette az embereket arra, hogy a teljes rendszer szintű legitimációt elfogadják, bármi történik pedig. Tehát itt az elmagányosodás és az, hogy hiányzik egy lépcsőfok az egyén, a nukleáris család és a rendszer között, és a mai világunkban ezt valamilyen szinten befolyásolni tudja mondjuk az online tér és a különböző közösségi felületek. Én azt gondolom, hogy ezek nélkül, vagy az előzmények, vagy jelen nélkül nem értelmezhető az a dolog. És a másik pedig az, hogy szerintem ez a közösségi tér igenis beleömlött ebbe a térbe, és bizony ez is hozzátartozik ahhoz, hogy lehet változtatni.
0: Jó, hát lehet változtatni, nehéz lesz. Az biztos. De azon leszünk, és egyébként, ahogy említettem, hogy a műsor folyamba most azért én úgy értettem Basának az ötleteit is, hogy így a változásnak a lehetőségeiről szeretnénk majd beszélni. Többek között ugye magáról hívnék olyan embereket, akik a soros praxisról, tehát így ez egy ilyen vicces cím egyébként egy könyvnek, ahogy a soros roma felzárkóztatási programjának a történetéről, filozófiájáról beszélnénk, meg hasonló ilyen tegén.
1: Hát alrendszerek.
0: Az alrendszerekről próbáljunk meg beszélgetni. Most így a PhD felvételén is volt néhány olyan szocmunkában nem tudom, ilyen, hát igen, rád mentálisan és egészségileg is, tehát klasszikus szocmunkában, vagy érzelmileg, egészségileg rászoruló emberek segítésével ben dolgozó, és ezzel kutatás szinten foglalkozni akaró emberekkel találkoztam. Igen, mindegy, ezt nem sikerült kimondani, és őket is szeretném majd valamilyen módon a jövőben megjeleníteni, mert nagyon-nagyon izgalmas területek, tehát megpróbálunk, szerintem ez Basának tetszeni fog, így a változás talán lehetővé tevő aktív embereknek a platformja is lenni, majdnem csak üres okoskodásba. Kijövünk a belső emigrációból, az a terv.
1: Igen, lehet most már akár tettekkel is valamilyen szinten, vagy tényleg...
0: Úgyhogy ennyi, és még egy dolog van, ami fontos, hogy tegnap a Szabiéknak a meghívására, iszonyatosan nagy lelkű meghívására a harmadik utasban voltam vendég. Innen is köszönöm a lehetőséget, hogy egy héten kétszer is lehettem a tilosban, és végigbeszélhettem majdnem egy teljes műsoridőt, úgyhogy légy szíves, hallgassátok meg, bár azért egy csomó minden átfedés volt, tehát korábbi társadalmi drámák adásokhoz képest iszonyatosan nagy újdonságokat vagy többlet információt szerintem nem osztottam meg. A ruandai népirtás, illetve a ruandai helyzetnek az aktualitása attól, hogy beszélgessünk úgy általában a népirtásról, a népirtás kutatásról, emberi viselkedésről, emberi alaptulajdonságokról. Úgyhogy légy szíves, hallgassátok meg, emeljétek a hallgatottságát annak a műsornak is, bár azt hiszem, hogy egyébként hallgatottabb az ő műsoruk, mint a miénk, de ettől függetlenül azért szeretném promózni, és itt is megjeleníteni, mert tényleg nagyon hálás vagyok. Hát, hogy
1: szóval kizsákmányolod magad, és akkor az anya műsorodba meg már fél energiával érkezel. Hát ne is haragudjál.
0: Nem, ez nem, a fél energiám az nem a szabvék miatt volt. Sokkal inkább egyetem miatt, de én
1: túl akkor... sokat koncertezel.
0: Igen. Ki is lépek, Basa, kilépsz te is, betetek.
1: Hát persze, nem.
0: Jó, hát akkor rendben. Akkor Isten veletek, egy nagyszerű fiatal előadót szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. És nem tudom, hogy szól-e. Nem akarok már máshol lenni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!

Sziasztok! Kis Jankó vagyok. Ez itt a High Noon Spins Jó Ebédhez Szól a Móka műsora. A mai adásban 2000 után született dalokat állítottam párba, olyan korábbi szerzeményekkel, amikre szerintem hasonlítanak, néha kísértetiesen. Tiszteletadás, ihletmerítés, lenyúlás, mindenkit döntse el maga.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig.
2: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
1: A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben. Az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Hey, hey, Soul School fans, we are back and on the air. And all I can say is, don't take away the music.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott, és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben. Az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
2: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszaprétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu.
1: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos ember fő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
0: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok! Ez itt a Mana Mana a Tiloson, 3-tól fél 5-ig. Mai adásban egy érdekes kísérlet lesz. Csak kis lemezeket játszom, és redes olyanokat, amikbe csak néha egy-egy 20 másodpercre belehallgattam. Egy párat lejátszottam közülük egyszer. Volt egy ilyen vételi lehetőség, úgyhogy most itt az élő adásban fogom kielemezni őket.

Sziasztok! Manamanát hallottátok Suefóval, további kellemes rádiózást kívánok, még egy track belefér azért.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszap rétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu. A Dunai Ingola fokozottan védett, csak hazánk

0: Van honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívófogak találhatók. Izomlostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közbeménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo. Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Bükid Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernád Menti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
1: Hatilos Rádió hírét, halló Tatok!
2: Halló, Tilos Rádió, FM 90.3. Ez itt a Páholy, a Tilos Rádió punk underground műsora. Minden páratlan héten, csütörtökön, fél 5-től 6-ig. Stopjára,

0: Hey.
1: Szervusztok.
0: Ez nagyon szép.
1: Itt a Képújság zenéje alatt bejelentkezünk most már.
0: Hát te vagy a piroska.
1: Igen.
0: Tommy Punk.
1: Yeah.
0: Mi vagy te? Loretta?
2: Mindenféle ember.
1: Sziszi-szasza.
3: De most... amúgy buenas tardes, amigos.
0: Igen. Nagyon jó volt a Tilos Maratonon.
3: Köszönöm
0: előadásod.
3: Szépen. Melyik része?
0: Amiről van egy videó, mert szerintem föl fogom rakni YouTube-ra.
3: Ne, légy szépen.
0: Na, ágaival, hogy ezt miért neki kell kis... Na, de jó GD-sztélok.
3: Miért az fejem mellett csinálom?
0: Igen, igen.
1: Figyeljetek.
0: És professzor Slack.
3: És professzor Slack a pultba. A legjobb, a legjobb, a legjobb.
0: Ez itt a Páholy.
3: Sziasztok. Tilos.
1: Na, figyeljetek a maratonnal kapcsolatban, azt elmondom gyorsan, hogy tegnap beszéltem egy hallgatóval, egy lelkes hallgatónkkal.
3: Igen.
1: Aki egyébként ős tilosos, és nem akarom elárulni a nevét, mert Poti nem szereti a nyilvánosságot.
3: Poti? Ez a neve?
1: Igen. Mégis elmondtam. Na és az a lényeg, hogy azt mesélte nekem, még tegnap is fölhívott, hogy aznap ő neki már semmi kedve nem volt mozdulni, úgy döntött, hogy már otthon marad, nem megy sehova, és hallgatta a műsort, és azt mondta, hogy úgy felspanoltuk, olyan jó hangulata volt a műsornak, meg egyáltalán, hogy azt mondta, hogy én kimegyek. Az kijött.
3: Na, tök jó.
0: Én is hallgattalak titeket.
1: Na és mit tapasztaltál?
0: Én írogattam.
1: Serényen?
0: Építészek punkzenekart csináltak, megkérdeztem volna, hogy amúgy így a Budapest túlépítésével kapcsolatban.
1: De ők nem úgy építészek, ám.
0: Nem?
1: Nem.
0: Tájépítészek?
1: Vagy Hello Wood.
0: Ja, Hello Woodosok?
1: Hát ő alapította akkor... a Hello Woodot az egyik.
0: Aha, na az egészen más.
1: Ők ilyen izék, ilyen művészépítészek. Igen.
0: Az jó, az lehet. Azt megengedem.
1: Köszönjük.
0: De betont nem kell. Aztán, ja, volt ladány benne, hát azt írtam, hogy minek kellett regire váltani, sokkal volt, amikor ska korszak, ahogy indult az egész.
1: Skunk korszak.
3: Amúgy valami producer miatt váltottak arra, ha jól emlékszem a sztorira, hogy valaki mondta, hogy hát jó, ez ska, de hát egy most regit kéne játszani, és akkor ezért váltottak.
0: Ma már adhat ez a mix a háttérben?
3: Mindegy, nem tudom, mi megy hátul, csak ezt az art akartam, úgyhogy inkább...
0: Na. Hát én úgy hallottam, hogy a tehetségkutatóra elmentek, és akkor ott mondták.
3: Inkább nekik, kérték tőlük,
0: hogy... Miért nem játszottok regit? Mi az a regi? És akkor hát próbáljátok ki.
3: Ja.
0: Aztán beleragadtak. De jó volt.
3: Jó, hosszú
0: ugye,
3: volt.
0: A kémia interjú is tök jó volt. Kémia.
3: És ja. Milyen volt a Snops? Azt hallgattad még?
0: Egész jó szólt.
3: Kifele.
0: Figyelj, teljesen
3: úgy értem, volt. Úgy értem, hogy ugye akusztikban ment.
0: Jó volt.
3: Vagy hát vonalból
0: ment. Jó volt, mint valaha.
3: Igen?
0: Aha. Ez a karaván, ez tud valamit.
3: Ott a helyszínen.
1: Jó volt amúgy a hangulat nagyon. Nem sokan voltak, legalábbis eleinte nem sokan voltak. Nem tudom, hogy az
3: hát idő... négykor szállni kezdtek el csak szállingozni.
1: Aztán később este már egészen összeszedte magát
3: kor, az emberek. Ja. Mondjuk négykor nyitott, mi meg már kettőkor. Ja, én csak én.
0: Amúgy az adás telefonszámunk 215-3773. Meg tudja, azt találtam, hogy ne küldhessenek SMS-t.
3: Kik?
0: Hát a hallgatók. Régen volt ilyen, hogy SMS lett.
1: Egyrészt, másrészt
3: erre a számra?
0: Megadom,
3: ki fogja elolvasni?
0: Az ennyi menet.
1: Szerintem csináljunk már egy ilyen nyereményjátékot is, hogy lehet tippelni, ki lett volna a mai műsornak a vendég zenekara.
0: De meg volt az hirdetve.
1: Lehet tippelni, hogy ki.
0: Múltkor is elmondtuk, meg a hírlevélben is.
1: A megfejtők között kisorsolunk egy valamit.
0: Nem, lett volna már egy zenekar, de végül nem. Úgy döntöttek, hogy mégse jönnek be. Nagyon sajnáljuk. Most nem mondhatod el a nevüket?
1: Nem tudom. Csak gondoltam, hogy
0: csinálom, majd a végén elmondjuk. Akkor erre még visszatérünk.
1: Telefonáljon be, aki tudja, ki lett volna a vendég.
0: Most jelent meg a második lemezük. Ja. Ennek kapcsán csináltunk volna egy életmű interjút.
1: Igen.
0: Amúgy már volt itt egy-két tag belőle, régebben a Bad Icons zenekarban is játszott. Na?
3: Rengeteg segítség.
1: Igen. De egyelőre ennyi. És na, hangosan kell bumot mondani. Hívjatok fel. És akkor hangosan, aki bumot mond,
0: az... Viszont az lesz, majd egy lesz majd egy vendég, méghozzá, vagy lehet, hogy kettő is, 5 órakor följük Dosit, meg a Tillát, igen. Szombathelyen, mert hogy most volt a Zsoleszkának a support.
3: Így van, a Nesővel ugye beszélgettünk korábban.
0: Igen. Én végül nem tudtam elmenni a bulira, sajnos.
3: Azt néztem, rengeteget voltak, de majd el...
0: Full teltházat, jó, majd visszatérünk rá.
3: Szerintem.
0: Veszprémbe. Na, 5 óra körül, de addig... én most készültem hírekkel is, mert most van időnk.
3: Tiéd a pálya.
1: Nincs zenekar.
0: Nincs zenekar.
3: Nincs nyomás.
0: Beszélgetni. Hát figyeljetek, akkor
1: kezdjük.
0: Új rovatot is találtam ki. Punk történelem, mi történt 50 évvel ezelőtt.
1: Na ez a beszéd.
0: Na de akkor ezt kezdjük a hírek rovattal. Hát kérem szépen. Ezúton szeretném tájékoztatni a kedves közönséget, hogy kiszálltam a boilerből, írja Dobos Gergely.
1: Vízköves lett.
3: Igen, azt írta, vízköves lett.
0: Alias Mr. F.A.S.I. Igen, vízköves lett a szegény boiler, úgyhogy kiszállt, és talán a izé is kiszállt, az egy gitáros is, de ez már lehet, hogy csak pletyka.
3: Nem tudom.
0: Tehát, hogy most basszus, és lett basszus gitáros a Pásztor, nem mit eszembe a srác keresztneve, aki a HT-ban.
1: Beszéltem basz, egyébként a Molotonon Gergővel, és hát így, hogy mondjam, így túlérett a kapcsolatuk. Nagyjából úgy mondanám, hogy no paradel, hogy így.
0: Figyelj, most már ez, azért ez a boiler egyébként jó, meg minden, csak kicsit új irányba nyitott, és lehet, hogy ő meg másik felé szerette volna vinni. Nem erről volt szó?
1: Nem tudom, lehet. Erre már nem volt időnk ezt kifejteni rendesen.
3: Lehet, viszont, meg hát ő is csinál 100 000 zenekar.
0: Hát most főleg a Barakkával világkörül turné vannak.
1: Igen, Baracka, de amúgy volt a terembe Böjler, és szerintem zseni volt.
3: Nem na, tudom, akkor ott már nem ő játszott.
0: Láttam, csinálta videót. Sok ifi pánkot dolgoztak.
1: Szerintem zseni volt, nagyon jól játszottak. Jó volt.
3: Te terem még életben van?
1: Hajjaj, él és virul. Ráadásul
3: mert
1: most
3: beszéltek
1: tudjuk, hogy lehet
3: róla,
1: az építkezés.
0: Valaki bajkotálja. Ja. Lehet az építkezés?
1: Lehet az építkezés. Ezt mondtam neked, hogy találtak valami ásatási értékű mindenféle római...
3: Azokat nem te ástad el, odas leki.
1: Ez nem jutott eszünkbe amúgy, hogy egy-két aranypénzt elszórjunk ott. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy fel lett újítva a terem belülről is, és most úgy néz ki, mint egy pub, mint egy rendes pub. Most már nagyon jól néz ki, meg tök jó a hangulat. A hangosítás az iszonyatosan precíz, kifelé, befelé. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy jobb, mint volt.
0: Na.
1: Ez a helyzet.
0: Szuper. A következő hírünk a Hétköznapi Csalódások zenekartól. Kedves mindenki, mivel a zenekar újabb tagját műtik rövidesen, ezért az idei nyár koncertek szempontjából idén számunkra elmarad. Minden nyári fellépésünket sajnálattal lemondtuk. Ez egy ilyen év, soha nem mondtunk lennyi koncertet, de idén a banda felét érte valamilyen egészségügyi probléma. Ebből is kilábalunk majd, és jönnek októbertől a bulik, és talán még új dalok is. Most viszont kicsit elcsendesedünk. Köszönjük a megértést. Első alkalommal október 9-én majd az A38 hajón lép fel a banda.
1: Hát a korra jár.
0: Hát
1: ez a dolog.
0: Szerintem foci VB-t néznek amúgy. Van egy gyanúm.
1: Könnyen.
0: És arra. De ezúton is jobbulást mindenkinek. Na, akkor van még két hírem. Az egyik az egy külföldi hír. Most ezt nem olvasom föl angolul, hanem megpróbálom egyből magyarra lefordítani. Kérlek szépen, Heather Augustin nevű szerző kiadta a Root Girls című könyvet, ami a Tuton Ska mozgalom idején, tehát a kiteljesedő Tuton Ska mozgalomat mutatja be női szemszögből. A Body Snatchers és ugye a Selector énekese Pauline Black történetei alapján. Egy nagyon jó kis olvasmány, megtalálható a skabook.com oldalon.
1: Szuper.
0: Úgyhogy a Tuton Ska rajongóinak a Root Girls című könyv.
1: Voltak Tutonban egyébként női előadók?
0: Hát a Body Snatchers, meg hát a Selector például. Meg
3: Selector. Azért voltak
0: még.
3: Bőven meg. Szerintem, hát bőven, de voltak. Voltak.
0: Na várjátok, mindjárt.
3: Csak nem vagy elég felvilágosul.
1: Ebben biztos, hogy nem.
0: Na figyeljetek, a
3: követ...
1: Ebbe se.
3: Most már egész nap téged fognak szivatni, ez a tervet, Tomi.
1: Nem baj, ilyen vagy.
3: Ilyen.
0: Következő hír, Fidesz nevű zenekartól következik, Fideath.
1: Igen.
3: Megbuktak a választáson. Vagy ez nem az, de ugyanaz.
0: Fidesz küldte be a Fidesz közleményet, halljátok. Nem annyira tolonganak az életerős ifjú titánok, hogy a bandában akarnának dobolni. Úgyhogy beült a sánta vén ember a dob mögé. Így viszont az a rettenetes két húros a sarokban árválkodik. Szóval, basszus gitárost keresünk. Hát, ha az egyszerűbb. Günther szerint az se baj, ha akár három húr is van rajta, de erről megoszlanak a vélemények.
1: Csöbölből vödörbe.
0: Na, szóval most ők mindig nem dobost keresnek. Mindig keresnek dobost.
1: Hogy lett?
0: Hogy most már visszament a Pálfavi Petra, a Fóti Mister.
1: Ő dobol egyébként?
0: Hát én úgy ismertem annó meg. Ja. De aztán egy kicsit gondolta, hogy változatosabbá teszi az életét. Basszus gitározni kezdett.
1: Sánta ember. Ő a sánta
0: ember. De nagy, hát, nagy szíve van.
1: Sajnálatos, nagyon sokan keresnek amúgy dobost, elég nehéz.
0: Próbáltam téma. Most a Bloody Holly
1: is dobost keres.
0: Aki szintén dobost keres, beajánlani Sápi Gézát, aki meg zenekart keres. Az energiákat próbáltam összeterelni
1: őket
0: egy laborba.
1: Őket kellett volna mára behívni egyébként, és itt összehozni.
0: A Bloody Hollyt, meg a Sápi Gézát.
1: És itt összehozni.
0: Szerintem így 3-4 sör után már, vagy nem tudom, hogy lehet mondani. Mindegy, tehát hogy itt jó hangulatban lehet, hogy még össze is haverkodtak volna annyira, mert nem, azt hiszik, hogy csak azért van, hogy olyan, mint a Misfits, attól még lehet az technikásan játszani, nem tudom.
1: Persze, sőt, biztosan Misfits is az volt, csak nem ismerem.
0: Hát ilyen csörömpölésnek tűnt
1: hát
0: ez.
1: Hát igen, leginkább.
3: Amúgy lehet, hogy el kéne kezdeni nem dobolni.
1: De az miattam volt szasza amúgy.
3: Már mi?
1: A csörömpölés is
3: mi? Valószínű. Az is valószínű, hogy te miattad voltam.
1: Sejtem.
3: Hogy hát, amihez hozzányúlsz, az nem, hogy aranyat se ér, hanem...
1: Se ér.
3: Tönkre megy.
0: Na, most azt találtam ki, akkor most meghallgassunk egy számot.
3: Meghallgassunk.
0: Felszólítom oda. Veletek együtt, kedves hallgatók.
3: Nem tudtok mit csinálni.
0: Egy rövidet, egy jó Misfits-et akkor, hogy érezzük, és utána jönnek a koncertinfók.
1: Igen, és közben mindenki találja ki, hogy milyen zenekar, mindenki, aki szeretne betelefonálni, találja ki, hogy milyen zenekar lett volna ma a vendégünk. Ha... És amennyiben
0: összejött volna, de aztán nem jött
1: hát
0: össze.
1: Igen.
0: Egyelőre.

0: Aha. Ez jó volt ez az Elvis Presley dal. Ez imádom ezt a srácot.
1: Dead Elvis. Misfits.
0: Egészségedre.
1: Hapci. Na jó, szóval dobost keres mindenki.
0: Is.
1: Arra jutottunk közben a zene alatt, hogy most nincs időnk koncertinfóra, 5-kor hívni kell a dossiékat, viszont még a punk történelem órára.
2: Térjünk vissza.
1: Punk történelem órára rovatunk következik. 50 éve történt 1976. június 4-én Manchesterbe az a koncert, amely megváltoztatta a világot.
0: Clash.
1: Egy Sex Pistols koncertről van szó. Szóval korábban már ugye említettük, mármint a punkfilms.hu-ról olvasom, és ők említették, hogy két boltoni srác, Pete Shelley és Howard DeVito a Sex Pistols egyik első koncertjét látva szervezte le a zenekar manchesteri fellépését, abban a reményben, hogy saját új bandájuk, a Buzzcocks is bemutatkozhat majd előttük. Aznap este azonban még senki nem sejtette, hogy ezt az estét egyszer úgy emlegetik majd, a koncert, amely megváltoztatta a világot. Pedig így történt. A manchesteri fellépésén valójában alig 30-an lehettek jelen, utólag azonban már ezrek állították magukról, hogy ott voltak. A legenda szerint a koncert több nézőre is akkora hatással volt, hogy másnap zenekart alapítottak, mert úgy érezték, ha ezek képesek rá, akkor ők is. Mások szerint egyszerűen annyira gyengének találták a produkciót, hogy meg voltak győződve róla, ennél ők is jobban tudnának játszani. Az estéről hangfelvétel is fennmaradt, így ma is meghallgatható, milyen volt a Sex Pistols ezen a legendássá vált estén. Emellett egy mindössze kb. 2 perces Super 8-as filmfelvétel is készült a koncertről, amely a zenekar második legkorábbi ismert mozgóképes dokumentuma lett. Hogyan válhatott egy szinte üres klubkoncert a könnyű zene történetének egyik legfontosabb eseményévé? Hát kérem szépen, kedves hallgatók, ha ezt meg akarjátok tudni, akkor meg kell nyitnotok a punkfilms.hu oldalt, és ott már a további részleteket tudhatok meg. Ugye, Sex Pistolsnak a 76-os manchesteri koncertjéről. És még mindig léteznek.
0: Te láttad ezt amúgy?
1: Én szerintem láttam ezt a kis videót.
0: Föl vagyok húzva, hogy szólok.
1: Várjál, meg
2: vagy te? Persze, szólsz, igen, hallunk.
1: Piros vagy?
0: Hogy tényleg olyan rossz volt? Vagy mitől, ha igen, mert azért Steve Jones az mindig jó volt, tehát ő tud zenélni, polkuk
1: viszonylag tudott dobolni. Igen, szerintem még a Sid nem volt benne akkor.
0: Hát akkor Glenn Matlock az meg egy egész jó bassgitáros, szerintem a lemezeken is ő játszott egyébként, és mi baj lehetett, Johnny Rotten az meg nem baj volt akkoriban, hanem jó. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lehetett olyan rossz. Csak nem voltak hozzászokva szerintem ehhez a típusú zenéhez.
2: Az biztos.
1: Nagyon, nagyon. Arra emlékszem, hogy nem láttam ezt a 2 perces videót, hogy ilyen iszonyat eklektikus figurák vannak ott lenn, akik később külön-külön híresek lettek itt-ottam-ott. Aha. Például a Buzzcocks tagok.
0: De ezen egyébként, ezen rengeteget gondolkodtam, ez egy kicsit ilyen naív, de hogy gondolj bele, hogy mondjuk itt az S8-ba egy olyan korszakalkotó dolog, egy nem tudom, milyen ősrobbanás lenne egy hasonló koncert, ahol mondjuk len van így ennek a szcénának a apraja nagyja, és mondjuk ott vannak a szokásos, mit tudom, 30-40-en, és akkor ez indítana el mondjuk egy mozgalmat a világon. Egy S8-as koncert, így Budapestről.
1: Sose lehet tudni. Sose lehet
0: kb. Ez történt. Csak hát nem Pesten, hanem Londonban, és akkor így beindult egy ilyen világmozgalom. Ez zseni amúgy. Tehát, hogy ugyanazok az arcok voltak ők ott akkor, mint mondjuk itt, hogy elmegyünk egy koncertre, és akkor ott
2: vagy ahogy mi itt ülünk a stúdióban most, és lehet, hogy ez fog elindítani valamit.
0: Vagy ahogy te itt ülsz a stúdióban, mint egy cövek.
2: Egy ikon.
0: Hát, mint egy dalia. Mint egy délceg dalia.
2: Ugye.
0: Mint egy huszár.
2: Nem tudom, talán kijelentetjük, hogy én vagyok a legszebb férfi.
0: Igen.
1: Abszett, mindenképpen bizonyos néző szempontból.
0: De mindenképp, inkább egy kuruc vagy, mint egy labanc. Így is mondhatnám.
2: Köszönöm.
0: Living the hub.
1: Menjünk tovább. A Sex Pistols egyébként egy megcsinált zenekar volt.
0: Igen.
1: Tehát ezt,
0: hát kifejezetten. Bármint, hogy szív is ezzel.
1: Tőleg várják a telefont, úgyhogy amíg följük őket, akkor hallgassunk meg egy Sex Pistols számot, és utána.
0: Melyiket légy színe ismertet?
1: Hát itt a nyár. Holidays in the Sun.
0: Az se rossz.
1: Az annyira, nem a legismertebb. Nem a legkevésbé, nem
0: is. Ettől lettem amúgy rajongója a Sex Pistolsnak, amikor
1: vagy a Friggin in the Riggin.
0: Az se rossz, de most már
1: legyen a Sun. Jó, ide is van itt a nyár, úgyhogy úgy is jön a szünet az iskolákból.
0: Meg a Sex Pistols is jön úgy is.
1: Jó, akár
0: amire nem vagyok hajlandó elmenni.
1: Nem?
0: Nem.

0: Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholya Pangműsor. Éppen megint technikai kapcsolódást próbálunk kialakítani.
1: Technikai kapcsolódást.
0: Lehet, hogy azt kérjük Dosi, Tilla, hogyha hallgatjátok, ti hívjatok minket, mert olyan ügyesek vagyunk, hogy mi nem tudunk tárcsázni. A Sasza nem ismeri a számokat, és nem tudta bejutni. De az a baj?
2: Nem.
0: A adástelefon, de
2: 061-215.
1: Lefogyott a kártyán.
2: 73.
0: Jó, gyorsan, Dosi,
2: hívjatok
0: ti, mert az könnyebb, mert azt a szarnak már, hogy nem megy.
2: Na mi van?
0: Nem megy neki.
2: Szia, Dosi.
0: Nem, miért azon hív?
2: Ne a mobilt
0: hívjátok, mondok a telefonszámot.
2: Hanem a számon, amit beadtam.
0: Igen, hát jó, itt...
1: Figyelj, mi pánkok vagyunk, nem programozók, álljál már le.
0: Na, tehát akkor kedves vendégeink, akik lesztek. 061-215-37-73. Ezt hívjátok, ne a Sasszát.
1: Igen. És az is ezt hívja, aki szeretné megfejteni, hogy ki lett volna a mai vendégünk, hogyha...
0: És mi lesz a nyeremény?
1: Hogyha...
0: Kap egy dehumanizátoros kitűzőt?
1: Az nincsen, de Néni. Van matrica.
0: Matrica,
1: mondjuk,
0: na, egy dehumanizátoros.
1: Pólót nem merem bedobni, mert az túl jó ajándék.
0: De egy matricát legalább.
1: Zöld pólót bedobok, hogyha valaki kitalálja. Egy el lesz zöld pólót, az bedobok. Narancsárga nyomatta.
0: Komolyan?
1: Dehumanizátor. Kurva.
0: Az azért ez jól néz ki, és abban már bringázni is lehet.
1: Hajaj. Van bringás pólónk is amúgy.
0: Most valamit, ott valami. És akkor hogy mit kell csinálni, hogy adásban legyen a delikvens?
1: Hallom. Egy liba combot. Köszönjük.
0: Tilos Rádió, szevasz.
3: Sziasztok. Hallatok?
1: Hallanatok kell?
4: Igen, hallunk, aha.
3: Na, sziasztok!
0: Na, csőváz, szevasztok!
3: Bocsánat a technikai problémáért, de mi is tök bénák vagyunk ebben még.
1: Főleg én.
0: Szasszal próbál tárcsázni, de nem menne neki.
3: Nem sikerült ezt a számot, azt mondta nincs.
4: Csak ketten vagytok?
3: Hárman.
0: Itt van Tomi Punk.
1: Hello.
4: Sziasztok! Mi most így
1: meg Dosi
4: akkor?
1: Na mi a szituáció?
0: Na, én láttam azt a videót, sajnos nem tudtam eljutni a hétvégén, de tök jó, hogy készült róla felvétel. Így egy kicsit bele tudtam nézni a hangulatba. Elég magas hőfokra hágott, úgy láttam. Meséljetek egy kicsit, mi volt most hétvégén? Hogy volt újra a Derkov Boys, hát 10 év után, vagy mennyi?
3: Én nem tudom mennyi, de már sok.
0: Kb. 10 év.
4: Ja,
3: 8 év. 8 év szünet volt?
1: 8 év az 10 év.
3: Amúgy, ha ilyen kicsit a mikrofonhoz közelebb hajoltok, vagy közelebb emelítek a telefont, akkor valószínűleg jobban hallani titeket.
4: Jó, oké. Hát körülbelül 7-8 év volt utána a Derkov Boys, hogy úgy jött ez most így össze, hogy a Mack, aki szervezte
0: Bandi.
4: A Bandi koncertet, ugye ez egy segélykoncert volt Joleszkának.
3: Igen.
4: És megkeresett minket a Mack, hogy lenne hozzá kedvünk. Hát kedvünk az persze, azt mondtuk, hogy egyből, hogy van, csak hogy hogyan hozzuk össze, mert ugye öten vagyunk 10 felé, és így eléggé nehéz volt megszervezni, de összehoztuk.
3: És gondolom már rég nem próbáltatok.
4: Nagyon régen.
2: 8 éve.
3: Hát igen.
0: De hivatalosan még léteztetek? Tehát, hogy nem oszlott föl, vagy...
4: Hát nem, hivatalosan nem létezünk.
0: Értem. Tehát azért nem mondtátok ki, hogy... Nem lesz több buli, csak így alakult.
4: Hát, na, igen, így hozta az élet. Úgyhogy volt egy hosszú szünet. Aha, és akkor most próbáltunk hármat. Úgy pénteken meg volt a koncert, ami tényleg egész jó hangulatú volt.
0: Visszahozta a régi idők hangulatát?
4: Hát, szerintem vissza. Nagyon, aha, úgyhogy
2: minket is.
1: Milyen volt a régi idők hangulata?
4: Jó. Hát nagyon jó volt.
1: Akkor is.
0: Régen mindig jobb volt minden.
1: Ez olyan, mint amikor fiamtól megkérdezem, na, hogy állsz? Jól. Jelentsen ez bármit is. Na, igen?
4: Hát átveszem akkor a telefont. Igazából az, mi, amikor a Mack megkeresett minket, mi ilyen nagyon kisítőek voltunk, hogy mondtam is neki, hogy hát basszus, annyi féle elfoglaltsága van itt az embereknek, meg zenekarok, meg minden, hogy mondom, szerintem maximum 4-5 dalt bírunk megtanulni 2 hónap alatt. Aztán olyan ügyesek voltunk így a próbákon, hogy aztán végül is ebből 11 dal lett, úgyhogy már majdnem egy ilyen kis, hát igazából már nem tudom, 35 perc, vagy nem is tudom.
3: Néztem, egy több mint fél óra lett végül a felvétel. Aha.
4: Úgyhogy én gondoltuk, hogy egy ekkora ennyi számot meg fogunk tudni tanulni így hirtelen, de aztán jól mentek, úgyhogy tök jól. Végülis lett egy ilyen 35 perces programunk, és hát hogy visszahozta tényleg a régi idők hangulatát, nekem abszolút visszahozta, tök nagy megőrülés volt, énekelték az emberek a szövegeket, és meg hát tök érezni lehetett ezt az energiát. Hát nagyon sokan voltak, ugye teltház volt.
1: És miért nem zenéltek együtt akkor, vagy miért nem megy a Derkov?
0: Hát tíz fele vannak.
4: Ugye ezt abba hagytuk, így 8 éve, és így úgy voltunk vele, hogy ez már múlt. Ha most nem lett volna egy ilyen ügy, ami miatt így összünk, akkor biztos nem állt.
1: De miért hagytátok abba?
0: Úgy te feszegeted.
4: Elfogyott a lendület akkoriban. Aha. Úgy láttuk jobbnak, hogyha inkább abba hagyjuk.
0: Na meg új projekteket csináltatok. Külön-külön.
4: Zene nélkül nagyon egyikünk se bír megvenni, úgyhogy zenélünk azóta, és csak máshol.
0: Ja. Kugler, mi volt a
3: Turbulencer,
0: meg most van még egy.
4: Igen, a Dosi a Turbulencernek az énekese, én a Kuglerbe gitározok.
1: A Kugler az mi is, mert az ismerős a Kugler, az mi is?
3: Nem hallottál még róla.
1: De hallottam, csak nem tudom, hogy hol. Borsba írtak róla, vagy?
0: Sütemény, főző.
1: Jó, tényleg.
3: Botrány zenekar.
1: Nem emlékszem, egy ilyen receptet láttam a Kuglerre. A nőklapjában, nem?
3: A nőklapjában volt egy
1: 2 kiló cukor, így indult.
3: Igazad van. Meg a Rizzo, ugye?
0: Rizzo, na azt akartam, az új... Új Derkov Boys.
3: Az új Derkov Boys, mondhatjuk. Pilla.
4: Nem.
0: Na, mi az a Rizzo? Mi a különbség a Derkov Boys és a Rizzo?
3: A neve.
0: Mások a tagok? Vagy hogy van ott?
4: Amúgy majdnem minden tag, aki a Rizzo-ba benn van, az megkondult a Derkov Boys-ba, és sőt, szerintem mindenki egy-két koncert elején. De hát ilyen Szombathelyet, egy kicsi város, belterjesek vagyunk, úgyhogy nem nagyon tudunk már új embereket összeszedni, ja. Meg...
3: A vérvonal kötelez.
4: Hát ja, meg... De inkább beszéljünk a Turbulencerről.
0: Jó, beszéljünk a Turbulencerről.
3: Hát kérlek
0: Dorsinak a Turbonegro.
4: Na? Miért nyitva kíváncsiak? Nagyon sokat tudok mesélni.
0: Turbulencer. Nekem valahogy a Turbonegro jut eszembe. Jó helyen kapizsgálok, vagy abszolút félrelőttem?
4: Abszolút, és nem. Max csak a név hasonló, de zeneileg szerintem közelébe sincs, tehát az inkább ilyen Dogi Dog,
0: aha.
4: Rage Against, kicsit ilyen H-boxos, vagy nem tudom, kicsit ilyen 90-es évekbeli HC, deszkás punk, van a Beastie Boys, kicsit ilyen kiabálás éneklős, talán néha ilyen rappelős, vagy nem tudom, tehát ilyen crossover zenét próbálom csinálni. Most ígyünk 2 hét múlva a stúdióba rögzíteni 4 számot, aztán lesz friss anyagunk.
0: Gyertek be a...
4: Szeretnénk többet játszani vidéken, aztán meglátjuk, hogy ez vagy alakul.
1: Ha kész a lemez, akkor szóljatok már Szaszának, vagy valakinek.
3: Igen, és
0: küldjétek.
3: Gyertek be, és nyugodtan egy interjúra.
1: Ja, gyertek be adásba. Én tökre kíváncsi vagyok.
4: Köszönöm szépen. Ja,
1: legalább ti gyertek be.
4: Kihasználom én is a lehetőséget, hogy a reklámra. A Rizzónak is van egy, nem tudom mi ez, egy demo, 8-tal. Azt is meg lehet hallgatni.
3: Meg is fogunk hallgatni, akkor szerintem a Turbulencer meg a Rizzótól is majd hamarosan egy dal.
0: Már egy Derkov Boys-ot készítettem be, de
3: hát a Derkov Boys-t is meg kell majd hallgatnunk, most van időnk, úgyhogy és figyeljetek, visszatérhetünk a Zsolesz bulira.
0: Na hogy, igen, még én is.
4: És szerettem volna kanyarodni, mert egyébként ugye ez egy 2 napos fesztivál volt Szombathelyen, Veszprémben, ami nagyon jól sikerült, és még lesz egy második része Pesten, majd egy harmadik Győrbe.
3: Igen, erről hallottunk.
4: Tehát a többi helyen is lesz rengeteg zenekar, meg a Győri is 2 napos lesz. Ott a Turbulencer fel is fog lépni majd.
0: Na. Derkov Boys már nem?
4: szervezés alatt van egy szombathelyi negyedik, azt még nem tudjuk, hogy kik játszanak.
1: A Darko Boys.
5: Én úgy tudom, hogy játszik majd a Darko Boys.
1: De és amúgy Szaszáig nem árulták-e ki, a Zsolesz?
4: Az iszonyat énekese volt, aki a G-Zone fanzint készítette.
0: Meg egy csomó bulit is szervezett.
4: Rengeteg koncertet csinált, meg ugye anno a Darko Boys-szal rengeteget turnéztunk, hát megjátszottunk közösen az iszonyattal, hogyha nem játszottunk, akkor a Zsoleszka sofőrködött nekünk, meg eredetileg egyébként, amikor 2002-ben a Darko Boys-t kitaláltuk, az eredeti felállásban benne volt a Zsolesz jó maga is.
0: Tényleg?
4: Csak mivel akkor ugye a Szombathely, azt hiszem, most nem tudom, de akkor azt hiszem már Ajkán lakott.
5: Ajkán, igen.
4: Nehéz volt ugye a közlekedés, meg megoldani időben, hogy tudja jönni próbálni, úgyhogy abból nem lett semmi. Viszont ugye neki ott volt az iszonyat, meg még akkor is rengeteg, abban az időben rengeteg koncertet csinált, úgyhogy az első pár koncertünket az biztos, hogy benne volt a keze.
0: Jól emlékszem, hogy volt olyan, hogy iszonyat Darko Boys Boiler közös turné?
4: Aha, volt.
0: Nagy triumvirátus.
1: És miért kellett?
4: Játszottunk Magyarországon, és meg szerintem külföldön is. Ugye a Boilerrel kétszer is voltunk Európa turnén, az iszonyattal, most nem emlékszem, hogy hármasban, hogy hol voltunk, de külföldön is voltunk, az biztos.
5: Szlovéniában talán.
4: Igen, játszottunk Juvenába, biztos közösen, arra emlékszem, a Metalkovában. Szóval több helyen játszottunk együtt, szóval vannak emlékek bőven, igen.
1: És miért kellett Zsolesznek bulit szervezni?
4: Na most, aki ezt nem tudja, teljesen jogos a kérdés, elveszítette a jobb lábát, és aki most teljesen megváltozik az élet, átalakul, ugye kezdődött azzal eleve, hogy átesett egy ilyen műtéten, egy amputáción, és egy műlábra, egy modern protézisre gyűjtött ez a közösség neki, és azt hiszem a héten már, lehet, hogy már meg is kapta, egy abszolút modern műlábat kapott. Most csak így nagyjából, amit hallottam tőle, tehát ez egy ilyen finom elektronikával ellátott egy elég modern protézis, amit azt hiszem így programozható, meg tényleg elég komolyan visszaadja a járását, vagy hát nem tudom, majd többet megtudunk tőle később, de a segélykoncertek erre mentek ki, tehát most hát az
5: szerveződtek,
4: igen, és hát ez egy ilyen protézis, az nagyon drága.
0: Tehát tudom, mindig a pánkok segítenek amúgy le a kalappal.
3: Akartam kérdezni, de szerintem nem kell itt összeget mondani, de az a lényeg, hogy akkor megvalósult. Kétnapos buli volt, a Nesze azt hiszem járt itt nálunk korábban.
0: Nesze volt itt két hete.
3: Akik szintén emiatt álltak össze.
0: Igen.
3: És akkor hát ti is.
4: Igen, nekem hát biztos, hogy szüksége van így anyagi támogatásra, mert az életét igazából majd úgy tudja talán szerintem úgy folytatni, hogyha tehát meg tudja teremteni ugyanazokat a dolgokat, amik segítettek neki eddig is, tehát nem fog tudni manuális autót vezetni, le kell cserélni, tehát ezekkel így...
1: Melyik lábát veszített el?
4: De újra kell építeni neki, úgyhogy gondolom ez az anyagi segítség, ez szerintem elég nagy dolog. Meg az, hogy eleve ez a közösség így tök jól megmozdul egy ilyen ügyért.
3: Ja. Amúgy az nagyon tetszett, hogy külföldről hallottam, jöttek többen.
0: Én azt is hallottam, hogy volt csomóan be sem mentek, hanem csak ott bandáztak kinn, és akkora buli volt az egész.
4: Hát Németországból, volt, aki Hollandiából jött haza, volt, aki Írországból, szóval tényleg sok helyről.
0: És voltak fiatalok is, vagy mindenki ilyen régi motoros?
4: Vegyes
0: voltak, akadtak? Ez tök jó.
3: És milyen volt az új terem? Mert hallottam, elköltözött valahova.
5: Jó, csak jókat tudunk róla mondani.
1: Milyen új terem?
5: Veszprém. Ja. Van, igen. Mondtam akkor, hogy a terembe lesz a buli, akkor így először meg is kérdeztem tőle, hogy de hát mag befognak odaférni az emberek, mert én még a régi teremre gondoltam, és akkor mondta, hogy van most egy új
3: pinceklub, nem?
5: És, hát, ja, egy ilyen pincébe kell lemenni, nagyon jó kis hely.
4: Hangulatos.
5: 270 fő, azt hiszem, a befogadó képessége, és ugye teltház volt, tehát körülbelül ennyien voltak, és fantasztikusan segítőkész mindenki, a hangotechnikusok és a hangtud nagyon profi, mindegyik zenekar nagyon-nagyon jól szólt, befele is tök élvezhető volt, meg kifele is, magunkat nem hallottuk, de a többi zenekar az nagyon jól szólt, úgyhogy
0: hát, az a lényeg.
5: Abszolút egy etalon hely lesz ez után is.
3: Én a YouTube-on néztelek titeket, vagy ezt a felvételt, szerintem az is nagyon jól szólt. Már gondoltam rá, hogy akár arról is bejátszhatunk majd egy dalt, de lehet, hogy jobb, hogyha egy stúdió felvételt adunk be. Nem tudom, ezt majd még kitaláljuk így útközben.
0: Tussák Zoli azt mondta, hogy az év koncertje volt.
3: Láttam, neki volt címezve direkt a setlist, ugye?
5: Igen, ő nagyon szerette a Dead Cowboys és a Alivárta, hogy...
1: Meg a setlisteket is eléggé szereti.
5: Igen, meg még azt tudtam mondani a helyek kapcsolatban, hogy nagy, tehát hogy sokan beszélnek, de mégse éreztük úgy, hogy most tömegnyomor lenne, nem? Tehát ilyen van benn hely is, meg van egy folyosó rész, elég hosszú, ami így a WC-hez vezet, tehát így tágasnak tűnik, tehát én tök, abszolút tök jól éreztem magamat.
6: Meg jó a terasz.
5: Ja, meg van egy tök jó terasza is, tehát
6: jó időben.
0: És ez Veszprém belváros?
3: Állítólag nem tudom, hogy tudod, de hol volt a régi terem. Veszprém.
0: Az egy ipar.
3: Nem.
1: De külváros volt az.
3: Nem. Legalábbis az a terem, ahol én játszottam pár éve, az közel volt a Tűzhöz.
0: Lehet.
3: A belvároshoz, és onnan költözött egy pár sarokra, legalábbis valaki ezt mesélte nekem.
5: Igen, egy pár házzal odébb költözött, és abszolút benn van a belváros.
3: Te is játszottál valami, Slekinek mondom, játszottál valami terem, de szabadtéri rendezvényen.
0: Igen, a terem a Telek Fesztivál volt, az a egyik teremszervezőnek a telkökön volt, az viszont Veszprém külvárosában.
3: Igen, te erre emlékszel, de van neki egy klubja.
0: Az is jó buli volt, csak ott nem voltak túl sokan sajnos.
1: Ez olyan, mint az Eresz, Retesz, Terpesz.
0: Ja, hát...
5: Herpesz.
0: Na, srácok, nagyon köszi a bejelentkezést. És
3: maradt bennetek még valami, amit elmondanátok? Lesz egy új Derkov bozdal? Esetleg, gondolom...
1: Nem.
3: Nem, de...
5: Nem lesz, de viszont... Most ezen a koncerten játszottunk egy olyan dalt, amit még sose játszottunk koncerten szerintem el. Hogy eljátszottuk
6: szerintem azt,
5: hogy ez ilyen nagyon-nagyon késői dal.
6: Nem lett kiadva.
5: Nem is lett kiadva.
1: Jó, ne élő adásba veszetek össze, jó?
6: Nem, hát ugye a stúdió felvétel elkészült, és akkor végülis mind a két szám a YouTube-on fent van.
3: Igen.
6: Csak így hivatalosan nem lett hozzá semmi. Hát emlékszem, anno ezt egy orosz street punk zenekarral szerettük volna közösen kiadni, csak akkor már kezdett kifulladni a zenekar. Ugye ilyen tagcserék voltak, aztán tényleg az energia elveszett, és ezt a két számot így hagytuk veszni.
0: Mi a címe?
5: Hát miben hiszel?
3: Miben hiszel? Akkor lehet, hogy ezt meg is hallgatjuk.
0: Megpróbál megkeresni.
3: Közben, szóval akkor ezt eljátszottátok, és elővettétek?
6: Esetleg, akit érdekel így a hallgató közönségből, van még szabotás CD, és helyettet senki sem fog ringbe szállni kislemez, majd ki fogjuk tenni a Facebook oldalra, hogy lehet rendelni, aztán majd valami, tehát kitaláljuk a postaköltséget, esetleg, ha valakit érdekel, aztán tényleg mert még azért van jó pár darab,
5: meg ezt is megbeszéltük, hogy mert a koncerten is elment egy csomó, és akkor azokat is felajánlottuk meg, ami még innen ezután elmegy, azt is felajánlottuk.
3: Az is szintén a Zsolesznak megy, úgy nagyon jók vagytok.
5: Jaj.
0: Na, ilyen Szombathely, ilyen a Savaria Street Punk,
3: ilyen Zsolesz,
0: ilyen Zsolesz.
5: Na, és egyébként ezért gondoltuk mi, hogy nem akarunk Derkobolt többet, mert nem hiszem, hogy lenne arra energiánk, hogy új dalokat csináljunk, hogy tehát úgy működjünk, mint egy aktív zenekar, úgyhogy úgy meg nem akartunk, hogy most haknizunk mindig a régi számokkal. Úgy nem akartunk.
0: Jó, hát ilyen szépen keretben van ez zárva, úgyis van egy csomó más projektetek most, úgyhogy...
1: Pedig az Omega szerintem ebből élt az utolsó 20 évében, hogy mindig újjá alakultak, mert mindig utolsó koncert volt.
0: Az az LGT volt.
1: Az is.
3: Mindegyik.
1: Amúgy igen.
5: Hát van sok ilyen zenekar, igen.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy bejelentkeztetek, hívtatok minket. És hát, hogyha meg esetleg mégiscsak valamiért az élet úgy hozza, hogy vagytok, akkor beszélgessünk tovább. Sőt, hát akkor a Turbo Rendszer új lemezéről lehet, hogy akkor majd beszélgetek.
0: Küldjétek.
5: Már most megvan a száma, nem?
0: Most már megvan.
3: Most már bármikor betelefonálhatsz.
1: Ja. Na, a telefonszámlát azt meg nyugodtan Szaszának számlázzátok ki.
5: Jól van, benyújtjuk neki, igen.
0: Na, szevasztok, köszönjük
3: szépen. Ciao. Sziasztok.

0: Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholy, és úgy döntöttük, hogy a Rizzót hagyjuk itt a háttérbe egy kicsit, hadd szóljon. Na, és akkor kérem szépen, kedves hallgatók, programajánló következik. Most végre. Rendhagyó módon a műsor utolsó végébe.
1: Senki nem tudja, hogy ki lett volna a vendégünk. Senki nem akar betelefonálni. A vendégeink sem akarnak betelefonálni.
0: Ki volt kapcsolva a telefon, de most már adástelefon 215-37-73.
1: Hát mondjuk könnyű nem betelefonálni.
0: És adjunk meg SMS számot.
1: Hát a tiédet
0: megadom. Én megadom. 0620-426-4581. Vállalom. Aki erre ír egy SMS-t, azt beolvasom a műsorral kapcsolatosan. Na, szóval az a lényeg, hogy ma este az Atno nevű helyen, az egy új klub.
2: Tudja, ami merre van?
1: Ahol, ott van a Népszigeten.
0: Újpest.
2: Népsziget?
0: Zsilip utca 17.
1: Ott van, ahol a újpesti vasúti híd van.
2: Nem ez a nagy csarnok?
1: De.
2: Hát ja, látom, ott ilyen dabbulikat már szerveztek. Ja.
1: Egész jó hely.
2: Egy ilyen...
1: A maga módján hangulatos. Kicsit ilyen motorolajszal.
2: Instrumentális.
1: Kicsit ilyen fenomenális.
0: Ma este Giliszta versus Csillagrabló 2.0, avagy a visszavágó. Két űrbeli kalózhajó legénysége megszállja Budapest egyik legjobb helyszínét. Az Atnót, hogy a közös tombolással és virtuális iszap birkózással ünnepeljék az igazi nyár berobbanását.
1: Szeretem a tombolát.
2: Na már telefonál
0: is. Az országban dúló középkori harcok végét. Na, nézzük, van egy telefonáló. Szevasz, adásban vagy, jó estét. Jó napot.
3: Szevasz, nagyon jó az adás, imádok titeket. Ez a legjobb adás a Gyors Rádió műsorai közül.
2: Szerintünk is.
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonálunk. Na hát ilyen betelefonálásokat kérünk szépen mi sokat, csak, hogy érezzük a törődést.
1: Ja, ennyi volt, azt hittem, hogy elmondja, hogy ki lett volna a vendég.
0: Nem tudom, lehúztam.
2: De tényleg lehúztam.
0: Mekkora
2: köcsög vagy.
0: Lehet, hogy még el akartam esélni az életét, hogy nem, mire számíthat.
2: Tényleg lehúztad?
0: Tényleg lehúztam.
1: Hát, ezt nem a szemben, ha valaki betelefonál, mint te meg elmondod.
0: De hogyha szeretnél valakit hozzászólni,
2: légy szépen, telefonálj vissza.
1: Igen.
2: Én kíváncsi voltam.
1: Én is.
2: Hát ezt nem hiszem.
1: Lefogjuk Slaki kezét.
0: Na jó, akkor viszont felhívom a figyelmet, hogy lesz egy kétnapos fesztivál, holnap és holnap után a Medfest, a Buda Blast parádé, a Medkertbe, majd a Med Scientist sörfőzdének a kertjébe.
1: Az a Budán van?
0: Nem, ez Kőbányán van, a Maglódi úton. Mi várható? A Med Scientist, a Keserv Booking és a Fractions of Life Records bemutatja Budapest Buda Blast parádé. Rideg riffek, meleg ölelések, kőkemény blastek, vagy blastek, vagy hogy kemény.

0: Mindegy.
1: Blessed.
0: Blessedek, igen. Blessed. Légies szintik, izzadt testek, jéghideg sörök, avagy a fővárosi Underground 2026-ban ismételten kétnaposat osztály kirándul kőbányára megrepeszteni a Mad Scientist taproomjának üvegfalait. Fellépők pénteken kapunyítás, igen, Sham, Fit Kazal, Kazal, Fit Sham, Black Particles. Szombaton is lesz kapunyítás, a falak, a Boru és a Black Particles.
1: Boru.
0: Na, szóval ez lesz. Hát ez ilyen punk, black metal, minden van ebben, nem?
1: Hát igen.
0: Aztán holnap este a Dohány utcában, a Bárholban, Rocco, Fanclub, Electric Panel és egy meglepetés. Mi várható? Húha, készen álltok? Hatalmas bulinak nézünk elébe. Pszichedelikus stoner, post-hardcore, street, ska, oi, és egy olyan meglepetés, amit ha kihagysz, hajótöröttél leszel örökre. Szülinap az apropó, a Saxi Maxi képviselője XXL-be lép, ahogy azt Rómában is írják. Vigyázz, kész tűz, gyere és nézd meg minket. Bizony. Jó lesz ez, nem? Tomi, te vagy ilyen nagy fánklub rajongó, csak azért mondom.
1: Nekem jó lesz.
0: Na, neked jó lesz. Remélem, ott leszel. Meg hát a Rocco is azért. Szaxofonnal.
1: Saxi Maxi, hogy az...
0: Aztán ehét szombaton a Stengben, még mindig Budapesten járunk. Téveszben, Beerzebub, Vodka for Kids, és az Orion Down fog fellépni. Erről a Juli tudna mesélni.
1: A Beelzebubban most mi van? Nem arról volt szó, hogy ők meghasonlottak így, hogy...
2: Meghasonlottak.
1: Hát, hogy igen, hogy tulajdonképpen a lázadásuk egy bizonyos értelemben értelmét vesztette. Vagy nem tudom, volt erről szó, hogy most, hogy megváltoztak a dolgok áprilisban.
0: Nem, ez így kitart, most még izé van.
1: Nincs.
0: Győzelmi mámorba szenved a Beelzebub.
1: Kilőtték a célpontot gyakorlatilag, és most így új célpontot kéne keresni, vagy valami ilyesmi, nem?
0: Nem, most még mézes hetek vannak. Úgyhogy a válás folyamata majd hamarosan elkezdődik, de még nem tudtak. Amit ajánlanék viszont Győrbe hét szombatra, a múzeumok éjszakája a Rómer Múzeumban, hiszen sok minden egyéb mellett lesz este 6 órától FitFat koncert. Kérem szépen.
1: Ezt ismerem.
0: Ezt most nem részletezném, de ez egy jó kis program, tehát Győrben
1: szombaton. Ez nem olyan, mint a Kugler.
0: Hát... Olyasmi, csak nincs benne fúvós. Volt benne fúvós. Most legutóbb Surányban jött egy harsonás. FitFatbe így spontán ott volt a hangszerével, a szkámboimi harsonás, és mondta, hogy följöjjek. Hát mondom, persze, gyere, végigfújta a koncertet.
1: De amúgy én Bélát is, mintha láttam.
0: Béla is igen, melodikázott.
1: Ó, az melodika.
0: Olykor hamis volt, olykor meg nagyon eltalálta.
1: Olykor
0: nem játszottunk amúgy, viszont Zámbó Jimmy-t annál inkább. Egy jó az, hogy mindent megbocsájt. Na, és akkor most már mondanám az igazán nagy koncerteket, amik közelegnek itt Budapesten.
1: Pokolgép?
0: Pokolgép is, az most volt, arról már lecsúsztam, mert nem tudom hány éves az a bizonyos lemez.
1: Tényleg.
0: Igen. De én amire fölhívom a figyelmet, az június 24-én szerdán, Sasza is fog, ott lesz szerintem, Agrolites koncert. Lubricators-szel.
2: Láttam, de valószínűleg nem tudok részt venni.
0: Nem már.
2: Pedig jó lenne, de nem lesz rá időm valószi. Mindegy, még kialakul, jó?
0: Tehát június 24-én a Dürer kertben a Dirty Reggae egyik legjelentősebb képviselője, ahogy az amerikai Agrolites új lemezével érkezik hozzánk a Dürer kertbe.
1: Dirty Reggae.
2: Mikor volt itt? Volt itt Agrolites amúgy valaha? Nem nagyon, nem?
0: Nem emlékszem, hogy szerintem Magyarországon még Magyarországon nem volt.
1: Mi az a Dirty Reggae, Sasza? Kicsit hossz képbe.
0: Benne. Van benne billentyűzet.
1: Billentyűzet,
0: egy klaviatúrám.
2: Hát, hogy fogalmazzak? Szerintem ez az skinhead reggae és a nem is tudom.
0: Ska.
2: Hát a ska még talán nem is.
0: Tehát punk.
2: Skinhead reggae meg a punk. Az oly, a skinhead reggae ödvözete és nagyon szuper, mondjad már, billentyűfutamok vannak benne. Mindegy, meg kell hallgatnod, hogy tudd.
0: Majd ezt mindjárt meghallgatjuk a...
1: Ó, ez nem lenne rossz.
0: A izé után.
2: Jó.
1: Megnézzük, miről marad le Sasza.
0: És az előzenekar a Lubricators lesz, ami szerintem a Andrónak a maximális életkiteljesítése.
2: Mert neki mindig az volt a kedvenc.
0: Mindig az, hogy egy Rolajcot ismered? Ez neki az. Na, és akkor egy másik zenekar, a Batmobile fog érkezni Magyarországra június 27-én.
2: Hova?
0: A 11. Pickup Drive Rockabilly Jamboree és amerikai autós találkozó Romhányban. Ez egy 3 napos fesztivál. Csütörtökön indul, fellépők csütörtökön Marcello and the Fleming Boppers, The Crownies, Blues Kocsma, Sonny and the Casey Brown, aztán pénteken Sonny and his White Cows, B15 Rockabilly Trio, The Royal Flush érkezik Svájcból, DJ Silvia Németországból, Dusty Dave and the Heart Attacks Németországból, és szombaton pedig a főnapon lesznek olyanok, hogy Lonesome Carol, Rockabilly Show, Los Black Ones, Sugar Mama's Revenge, Toto and the Roadies az Egyesült Királyságból, és a legendás Batmobile Hollandiából, akik nagyon nagy hatással voltak sok mindenkire, többek közt a Gorillára, meg az egész magyar rockabilly szintérre.
1: Gorillát is játszott meg.
0: Hát van Gorilla feldolgozás Batmobile. Majd megnézzük, úgyhogy ezt semmiképp se hagyjátok ki, kedves Tilos Rádió hallgatók. És akkor még egy utolsó koncert.
1: Rakinrak ezt nem lesz.
0: Ők most valahogy kimaradnak, pedig tavaly voltak.
1: Tényleg?
0: Igen. Fel szoktak lépni.
1: Teddy nélkül már?
0: Már réges-rég a Teddy nélkül. Viszont a Gyanta visszaszállt gitározni néha.
1: Akkor jó.
0: Úgyhogy fésű megvan. A haj belőve, hogy mondják.
1: Gyanta.
0: Ja, na, szóval Rise Against lesz még egy kiemelkedő punkhoz közeli esemény. A Budapest Parkban július 1-én Rise Against új lemezzel érkezik Budapestre. 2 évvel ezelőtti ütős koncertje után a chicagói Punk 4-es a Rise Against visszatér Magyarországra, hogy megrengesse Budapest Parkot. Uh-huh. Hát nagyjából ennyit tudok elmondani.
2: Nekem még van egy eseményem. Na, hogyha elmondhatom.
0: Bármit elmondhatsz.
2: Kugler fog játszani jövő hét pénteken Fonyódon, a Lowburg Fesztiválon, ahol ez egy retro autós fesztivál, a Warburgokhoz van köze. Úgyhogy aki éppen Fonyódon jár, az éppen elhicsipeti ezt a jófajta zenekart. Ja?
0: És az milyen buli lesz?
2: Lowburg.
0: Ja!
2: Ez egy ilyen retro autós fesztivál.
0: Aha, ja, tényleg elmondtad.
2: Warburgok.
1: Amúgy a Warburgok.
2: Bargaszok. A legjobb.
1: Most nem jut eszembe a neve, de a Warburgnak egyébként volt egy versenyautója, csak mondom, ezres motorral, ezres benzinmotorral. Úgy nézett ki, mint ezek a dög versenyautók. Igen. Nyilván ilyen playlemezből volt, de nagyon jól nézett ki, viszont a hangja az ugyanaz a két ütemű, az a
2: nagyon jó.
1: És tudod, hogy gyorsult, így pörgött a benzinfüst, így a kipufogó.
2: Ki volt emelve, gondolom.
1: Hát majd mindjárt rákeresek, de azt a Warburg gyártotta, és ilyen Warburg hangja volt, de hogy ennek vannak a mai napig is ilyen versenyei, így életbe tartják ezt a fazont.
0: Na, kedves tilosádi hallgatók, programajánlót hallottatok, és akkor most ezek kapcsán meghallgatunk egy-két számot.
2: Jó pár dalt, köszönjük. Yeah.

Irish song from classical Zygobun song from Batmobile.

0: Yeah.
1: Még itt levezetődik ez a
0: remek rádió. Bizony. A Gorilla játszott most Batmobile.
1: A magyar Gorilla.
0: Akik fölléptek Potsdamba. Nem olyan rég, Magyarországon viszont nagyon rég. Na, a műsor utolsó kis idejében arra gondoltam, hogy most itt a lehetőség, hogy újdonságokat mutassunk be.
1: Na.
0: Mert mindig megígérem mindenkinek.
1: Mert neked van újdonság.
0: Mert nekem vannak újdonságai, mert emberi jelennek a Terror nevű klasszik, igazi hardcore zenekarnak a...
1: Hát ők már inkább metal lettek, nem?
0: Hát erre megoszlak a vélemények.
1: Metal voltak és hardcore lettek, már nem tudom.
0: Nem, hardcore-nak indultak mindenképpen. Mindjárt eldöntik a kedves hallgatók. Meghallgatjuk a Steel Surfer című számukat. Aztán még van mondjuk kettő, nem tudom, hogy azért Terényi Robió zenekarát bemerjük tenni a Hardfuck. Jó, most már ki lehet mondani? Hardfucktól a Pornovírus című számot.
1: Az jó az a dal, remek klip, szerintem az zseni. És dobol benne Robi.
0: És akkor még van kettő zenekar, a The King Blues és az Automatic Lovers. Na, szóval ezt megpróbáljuk 10 percbe besűríteni. Ez volt már. Viszont köszönjünk el, ne húzzuk az időt szövegeléssel. 2 hét múlva találkozunk újra. Egy nagyon különleges vendég lesz, akit csak azt fogunk mondani neki, hogy szevasz, itt a mikrofon beszélj, azaz Turcsi fog.
1: Jesszusom, de jó adás lenni. Lesz az.
0: Az kemény lesz. Csak beköszönünk, és ő fog végigbeszélni.
1: Viszont azt, hát hogy mondjam, elég folyékonyan fogja tenni.
0: Ő mindenre emlékszik a Magyar Undergroundból 1987 óta. Na jó van.
1: Valamit akartam még mondani, de mit is akartam? Várjál.
0: Tilos Rádióban vagyunk. Te humanizátor.
1: Nem, valamit a...
0: Figyelj,
1: jó, igen, hogy nem találták ki, hogy ki lett volna a mai
0: akkor
1: vendégünk.
0: Mondjuk el.
1: Mondjuk el, persze, mondjuk el, hogy ki nem jött el ma.
0: A Demolisher zenekar nem ért ide a stúdióba.
1: Igen.
0: Hívtuk őket, illetve ők jelentkeztek annó, vagy mi hívtuk őket?
1: Hát én megkerestem őket, igazából nem ismertem annyira a zenét, csak olyan sokat beszéltünk róluk, hogy utánuk néztem, és nekem megtetszett ez a gitárszólózós punk zene. Nekem ez így érdekesnek hatott, hogy ennyi remek szóló van egy ilyen punk zenében, és ez valahogy úgy kiemelte a
0: ebből
1: a...
0: Punk.
1: Ja, igen, és hogy nekem ez így érdekesnek tűnt, aztán gondoltam, hogy akkor hívjuk már be őket, úgyis megjelent most a lemezük, ezt így elárulták, akkor aztán valahogy
0: nem,
1: elmaradtak.
0: Én is hívtam őket régebben, akkor nem annyira akartak bejönni. Tehát... Most be akartak egy időben jönni, aztán végül meggondolták magukat.
1: Hát igen, ez most egy jó időre elmarad megint, mire be tudnak jönni.
0: De majd lehet, hogy a harmadik lemezüknél.
1: Néhány év múlva szerintem erre is kerülhet sor. Sajnáljuk, hogy nem jöttek. Sok kérdésünk lett volna. Nekem is mindenképpen, biztosan. Gondolom nektek is. Juli se jött ma. Ez egy ilyen adás volt.
0: Kicsit pedig ez egy befogadó műsor.
1: Kicsit belazultunk.
0: Na, ja. Hallgassátok a Tilost, jönnek a banditák, a bringások. Megfejtik a világot.
1: Ez meg a Terror.
0: Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása, vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani. A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben. Az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal. Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig.
0: Ezek voltak a hírek.
2: A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő. Jó lesz! Fixi!
3: Kerekek! Hip-hop! Rap!

0: Netflix-i. Altra Netflix-ert. Gyors. 93.
1: Hip-hop. Rap.

fixé. Alfred, nektek?

0: Te hogy értékeled a bringa napot?
1: Hát. És sok mindent elmond. Hát szerintem most voltunk a legkevesebben. És ez kicsit rányomta a bélyegét a dolgokra, de maga a bringás brigád az megint hozta magát. És persze mi nagyon jók voltunk. Aki ott volt, az oda tette magát. Kicsit kevesen voltak, de hát ez több okból is lehet így, meg többen fejtegetik a okozatot.
0: Hát ez több tényezős.
1: Így van. De nekem nagyjából ennyi volt. A Goldspin tök jó pörgött, megint 44 millió dollárt sikerült gyűjtenünk a Tilos Rádiónak, és ennek örülök, hogy ezt így sikerült. Tehát részemről így rendben volt. Utána volt egy nagyon jó leukémia koncert, ez nekem nagyon tetszett. Csak hát ott is egyharmad házzal mentünk. Tehát az...
0: Hát igen, mert hogy most nem mondjuk be, de azért volt egy borzasztó nagy szabású koncert itt Budapesten, és...
1: Fémtetű?
0: Az.
1: Dupla fémtetű.
0: Az. Igen, és én megmondom őszintén, hogy nekem ez aznap realizálódott, vagy előtte való napokban, mikor... barátok mondták, hogy na, kérdeztem, jöttek a bringa napra? Hát sajnos nem, mert megyünk oda koncertre. Na, és akkor ott már kezdett derengeni számomra, hogy fú, akkor most idén nem biztos, hogy leszünk annyian. Számomra ez az egyik, a másik pedig. Hát ezt így kimondom adásban, most így nem ellenünk, de sokan jelezték, hogy sok volt a belépő.
1: Valójában tényleg kicsit nem egy tilos közönség barátár volt. Ez a jegyár, de hát reméljük, a megfelelő emberek levonják a konzekvenciákat, és jövőre kicsit másképp lesz a dolog. De valóban tényleg kicsit elszabadult Budapest miatt, a fémteti koncert miatt. Mert többek között nálam is aludt DJ, aki konkrétan elmondta, hogy itt háromszoros áron ment aznap éjjel a szobák, mint előtte.
0: Hát igen, és igen. Hát...
1: Föl lettek verve az árak rendesen. Gondolom jó pár tömeg, meg hát azért gondolom a tilos táborból is jó pár embert inkább a Máta Cica érdekelt, mint
0: hát mi. Hát sokan
1: mert azért
0: voltak.
1: Nem minden nap járnak erre, ez is tény.
0: Igen, de ez meg is lehet érteni.
1: Ezt el kell fogadni, meg akinek gyerekkori kedvenc zenekar, az miért nem lehetne el erre. Nekem a leukémia volt a gyerekkori kedvenc zenekar, én arra mentem el.
0: Zseniálisak voltak egyébként, óriási igen. Volt.
1: Mi jól éreztük magunkat.
0: Az biztos.
1: CBI megint oda tette magát.
0: Az tuti.
1: Neked?
0: Hát kb. Ugyanez. De nekem a Mangániék is nagyon, én voltam bent nézni őket is. Uh-huh. Óriási volt. Az külön blama volt, hogy hogy a helyi erőség a Pistát nem engedte föl a színpadra. Azért az kemény volt úgy, hogy ő egész héten kint volt szinte. Nem csak a tombolát, több tombolát bonyolított le a busa, hanem színpadmester is volt a kerti nagy színpadon, szóval egy-egykor ezért nem is értettem ezt az egészet, hogy hogy...
1: És hova nem engedték?
0: Hát a saját koncertjére föllépni, ott volt egy kis izé.
1: Mert?
0: Hát, mert nem volt rajta a backstage-es karszalag. Hát szóval, hogy nem tudom, szóval ennyire rugalmasnak lenni kell, és hogy idézve egy nagyon jó barátomat, könyörgöm, még nagyapám is tudja, hogy ki a Busa Pista.
1: Igen, csak erre azt mondja, szekú, szabály.
0: Oké, nyilván követni ők kedett ember, akkor szóljál már valakinek ott, hogy figyelj, ragaszatok már rá egyet, mert ő nem azért jött, hogy, hanem hogy föllépjen be, hát mennyi munkát belerakott ő is, szóval miről van szó. Na mindegy, ez szerintem egy kicsit vicces volt.
1: Hát igen, és hogyha majd párhuzamot vontuk az előbb a fémtetű között, akkor hát a James-et azért csak fölengedik a deszkára, nem? Még ha nincs is a nyakába.
0: Furcsa passz. Lenne, nem?
1: Igen, azért nem látom, hogy ezek paszba mennének nagyon föl, meg ott paszba ugrálnának.
0: A mindegy.
1: Jó, de az világsztár meg kell lenned. Pistán, még messze vagy a világsztár, az csak azt mutatja.
0: Nem igaz, Pista világsztár.
1: Már jársz az úton, de még messze vagy tőle, azért majd adjunk annyiba.
0: Világsztár. Na, és akkor...
1: És azért csütörtök este ott volt egy másik jó MC is, és ő is nagyon jó kente a dolgokat szerintem. Többek között, aki a mutáns bringát is levezényelte. A
0: Buppáról beszélsz.
1: Nevezzük MC Buppának.
0: Így van. Hát, nagyon jó voltam úgy. Azt kicsit sajnáltam, hogy ott a beállás meg a hangosítás miatt nem fért fel a mutánsa a kerti színpadra,

0: De nagyon jól lehoztátok itt hátul, illetve az a legálfalott adhok az. Szerintem
1: igaz,
0: nagyon
1: jól ott ki adta magát, meg ugye, hogy így sikerült, hogy a 4-5 győztes volt ugye kategóriánként az egyiketbe, csak őket sikerült beültetni a zsűrinek.
0: Az is tök jó volt, egyébként jó húzás volt szerintem.
1: Mi mindig jók vagyunk, tehát mi mindig tudunk improvizálni, a futár az erről híres, hogy improvizáció képesség az nagyon magas. Itt meg egy kicsit mindegy, egy hangfal, egy tiszko lehúz, tehát itt a Dürerrel el kell beszélgetni egy kicsit.
0: Hát majd biztos van ilyen összeülés, és akkor ezeket az észrevételeket el lehet mondani, és akkor, mert mindenkinek ugye az a célja, hogy ez előremutató legyen, és akkor szerintem konszenzus lehet ezzel kapcsolatba jutni. Már akartam még valamit mondani a csütörtökkel kapcsolatban. Ja igen, a tombola, hát az óriási. Az viszont óriási volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni azoknak a hallgatóinknak, akik támogattatok bennünket. Ezt annyira imádom, hogy amikor a Verdéből ide költöztünk, akkor gondoltuk, hogy megszűnnek ezek a hangok. Nem. Ez kísért bennünket.
1: A Nénó az még belefér, mert végül gettó rádió vagyunk, tehát ebbe...
0: Mindjárt jön a villamos is.
1: Ebből annyira nincsen.
0: Mindjárt jön a villamos is.
1: A Verdébe inkább az volt a gáz, amikor már a motoros fűrész ment.
0: Az is jó volt. Az itt hallottunk már itt is ilyet.
1: Az itt még nincsen, de ebbe a kis kertbe talán...
0: Hallottunk már ilyet, volt már. Na mindegy. Na, szóval, hogy...
1: De már itt tartunk.
0: Visszamaradtom, bocsánat.
1: Igen, hogy hol tart egyébként az összeg?
0: Ne haragudj, nézd meg a honlapon, nem tudom most pontosan fejből megmondani sajnos, de majd mindjárt utána kutakodok, hogy szeretném megköszönni az összes támogatónknak, az összes Tilos Rádió hallgatónak is, mindenki, aki a merchben tiszteletét tette értünk, illetve aki segített nekünk abban, hogy a rádió fönn maradhasson, ugyanis nagyon jól tudjátok, hogy ez a maraton adománygyűjtő zenei rendezvényünk, ez az éves működésünket finanszírozza mindenféle tekintetben, és akkor mindjárt nézek neked egy mutatót, de mondjuk most pont nem azt adta be, mert nekem csak a sima kell. Ez az, és 50 valamennyire emlékszem, de mindjárt meg is mondom, azt mondja, hoppá, hoppá. Na, tehát még ilyenkor vannak azok, hogy ugye elszámoltat, tehát hogy elszámolódik különböző dolog.
1: Elszámoltatás.
0: Meg stb. Pár nap ezelőtt ilyen 53-54 körül jártunk, most 62-799-nél járunk.
1: Na.
0: Mert még ilyenkor is van az, hogy célba érnek adományok, és stb.
1: Ugye tavaly 70 körül volt.
0: Valami olyasmi.
1: Tehát akkor még egy kicsi hiányzik. Na tessék, most is lehet akár, tehát...
0: Ja, és akkor egyébként...
1: Senki nem fog ellenkezni, betetszik ide toppalni a nagy bőröndös
0: kápétártáskával. Legyen utómaraton is, hogyha betelefonáltok 215-37-73, és valahogy igazoljátok, hogy adományoztatok most a Tilosnak. Egyébként a honlapon van ilyen adománypláza, ott ezt meg is tehetitek, akkor berakunk egy számot, amit kértek.
1: No.
0: Például. Szóval köszi hallgatók, köszi mindenki. Azért köszi Dürerkert is. Köszönöm az összes fellépőnek, köszönöm az összes DJ-nek. A csütörtöki napon Peta zseniális volt. Switch 666, Naut 83, ők is zseniálisak voltak. Bár mondjuk ott volt egy ilyen kis vicces, hogy egy fiatalember annyira táncolt, hogy egyfajtában lögdöste a DJ pultot, és azért az nem kellemes, szóval ne lögdössétek a DJ pultot, mert ugrik a...
1: Hát sőt, egyszer is
0: ugrik a tűz. Aha, és igen.
1: Így letolni a tűt.
0: Igen. Szóval arra figyeljetek oda, hogy az borzasztóan idegesítő, főleg annak, aki a zenét szolgáltatja nekünk, hogy minden egyes percben ott a pult ott lögdösve van. Na, hát így ennyit a maratonról, kb. Zenéljünk egy kicsit? Aztán utána meg majd így visszajövünk. Ja, meg annyi, hogy dobálja föl a megosztó csatorna, a videókat lehet nézni a maratonról, az ilyen videó összevágásokat. Zseniálisak lettek, mindegyiket nézzétek meg, szerintem nem tudom kinek a keze munkája, de köszönjük szépen, és nagyon jó lett. Úgyhogy akkor... Most akkor beteszek valami zenét mindjárt. Mondjuk ezt rögtön.

Behoztuk, hogy minden egyes háztartásban kötelező legyen a Bandita Rádió hallgatása. Bandita Rádió, a nemzet rádiója.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Jó estét, kedves gyerekek! Ma este Mészöly Miklós feldolgozását halljátok a Tücsök és a hangya történetében. A novemberi szél a zörgő faágakról éppen az utolsó fonnyat, száraz leveleket tépte le, amikor az erdő szélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalin szagú, de Panofix béléses téli kabátot viselt. Júliusban vette leszállított áron a bizományi áruházban, akár a vízhatlan síbakancsát. A tücsök viszont láthatóan didergett, vékony és béleletlen vászon dzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűje sem volt.
2: Jó napot, tücsök szomszéd!
1: Mondta a hangya.
2: Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába.
3: Bizony, hideg van, hangya szomszéd!
1: Válaszolt vacogva a tücsök.
3: Ez a szél az ember csontja is átjárja.
1: A hangya megigazgatta bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
2: A feleségem kötötte,
1: mondta.
2: Ügyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt, vagy horgol valamit. Maga, úgy tudom, nőtlen és albérletben lakik.
3: Hát igen,
1: bólogatott a tücsök.
3: Tudja, én mindig csak hegedülget. Másra nem igen marad idő.
1: Cigarettás dobozt kapart elő a zsebéből, és oda kínálta a hangyának.
2: Köszönöm.
1: Rázta a fejét a hangya.
2: Több mint 3 hónapja, hogy leszoktam a dohányzáson. Nem csak haszontalan, az egészségre is káros szenvedélyez, de pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árában megreggelizhet, vagy megpacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás.
1: Megköszörülte a torkát.
2: Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi fűtés, telefon, közvetlen föld alatti járat a szemétdombhoz.
1: A tücsök cigarettára gyújtott.
2: Aki nyáron hegedül, míg mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben.
1: A hangya megcsóválta a fejét.
2: Talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél.
3: Egy hét múlva elutazom,
1: mondta a tücsök.
3: Csak úgy május felé jövök haza.
2: Elutazik?
1: Csóválta a fejét a hangya.
2: Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd?
3: Nem járok én vendégségbe,
1: mondta a tücsök.
3: Csak hegedülgetek otthon, gyakorlok.
2: Elárulná, hová utazik?
1: Mosolygott rá a hangya.
3: Párizsba,
1: mondta a tücsök.
2: Párizsba?
1: A hangya kerekre tágult.

0: szemmel a tücsökre merett.
1: Tréfál, kedves szomszéd!
0: Kérdezte kissé emelt hangon.
1: Miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet?
2: Meghívtak. Konzervatoire,
0: mondta a tücsök.
2: A versenyeken hegedülök.
0: A hangya a földre szegezte a szemét. Hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt.
1: Tekintettel a régi ismerettségre elintézne egy számomra fontos ügyet.
2: Kérem, kérem, nagyon szívesen.
0: Bíztatta a tücsök.
2: Csak mondja, szomszéd úr.
1: Arra kérném,
0: mondta a hangya,
1: hogy Párizsban keresse föl Lafontaine urat, és mondja meg neki. Majd jövök táncolni, ha lehajol előttem.

0: Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott, és természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek, avagy pik-pak-puk. Az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkegte a kecske.
4: Valaki sír,
0: kiáltott a róka.
5: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
6: Valaki ri,
0: recsegte a borsz.
7: Valaki sír, ri,
0: cicogta az egér.
8: Valaki nyitatja az ekereket,
0: mondta a hős cincér.
9: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább.
1: Mentjük meg,
0: mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
10: Mentjük meg!
0: Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel, hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is.
3: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve. A róka röhögött.
2: Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi,
0: vélte a farkas. A róka heherészett.
7: Tanácsokat kell neki adni,
0: rebegte a kecske. A róka kacarászott.
11: Helikoptert kell bírálni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
11: El kell ugrani az ágig.
0: A róka rötyögött. Jelentette ki magabiztosan a cincér. A róka röhécselt.
7: Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hapotázol?
0: Mérgelődött a katica.
9: Hogyan rendetjük meg?
8: Talán neked nincs ötleteid?
9: De igenis van. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
8: Na lám! Nem csak hét pletyed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoznak azon, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
8: Nem akarok megint herészni.
4: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskére a borz, rajta a nyúl.
9: Ho-ho!
0: Vágott közbe a katica.
9: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
8: Na jó!
0: Egyezett bele a róka.
8: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica.
9: Egy hernyó!
0: Kiáltotta.
5: Erőled!
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
9: Még egy hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra épp elérni.
4: Látod?
0: Mondta dühösen a cincér.
4: Nekem kellene legfelül lennem, én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megiherészett.
6: Lepihog, rászkodik tőle a májam.
0: Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent.
9: Ej, de buta vagy te cincér! Hát azt hiszed, hogy ha te lennél, legfelül magasabbak lennénk.
4: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
9: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica.
4: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok.
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
6: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhítsen. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
1: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a katica.
9: Igen, egy hangya,
0: mondta a katica.
9: Egy icipici hangya, akármilyen icurka picurka.
5: Hey,
12: hangya!
5: Hangya!
12: Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót, sírhatott, ríhatott.

0: Élt egyszer valamikor régen, amikor még aranyhalak úszkáltak az égen, egy gyönyörű királyfi, akit Máriónak hívtak. Márió nem szeretett király lenni, ezért hóna alá csapta koronáját, felült lovára, és az első cirkusznál beállt zenebohóznak. Boldogan festette arcát fehérre, estéről estére, és ütötte a dobot, cintelnyért, és vetett bukfencet mások örömére. De egy nap hírnök érkezett, hogy térjen haza, legyen újból király, mert nagy baj történt. Sírnak az emberek, és könnyeik tengerében úszik az egész birodalom.
1: Majd én megvégasztalom őket,
0: mondta a királyfi bizakodva, és haza is tért országába. Nagy vízözön fogadta Máriót, alig bírt beúszni a trónterembe.
1: Nagy a baj, valóban,
0: állapította meg, nem kis rémülettel látva az elapadhatatlanul folyó könnyeket.
1: Mi a bajotok?
2: Ó, felséges királyom, elfelejtettünk nevetni, és ez olyan szomorú, hogy sírnunk kell rajta.
0: Válaszolta egy ember. No, fogta magát a királyfi, és beöltözött bohócnak. Énekelt, mókázott, kézen állt, püfölte rettentően a cintányért, de bizony az emberek csak sírtak tovább. A királyfi mélyen elgondolkodott. Gondolkodott vagy két hónapig, de semmi jó ötlete nem támadt.
1: Bár csak lenne egy okos feleségem, aki tanácsot adhatna most nekem.
0: Sóhajtott fel Márió, és alig, hogy ezt kimondta, elapadt az emberek
3: körül. Jó! Jaj, de jó! Lesz királynő!
1: Lesz! Lesz!
0: Hagyta rájuk a királyfi, mást úgysem tehetett. Kihirdették hát 7x7 országban, hogy Márió királyfi feleséget keres. Jöttek is a királylányok szép számmal a föld minden részéből. Szépek voltak, mint az álom, de a királyfi okosat keresett, ám ilyet nem talált. Búsult az ország, búsult a királyfi is. Már annyira elszomorodtak, hogy özönvízzel fenyegetett a nagy búslakodás, amikor egy gyönyörű pillangó szállt Márió vállára.
4: Álmodtam, királyfi.
1: Na és? Álmodni én is szoktam.
4: Álmomban megláttam egy gyönyörű királylányt.
1: Királylányt?
4: Ez a királylány olyan szép és olyan okos volt. Épp, hogy hozzád való lenne.
1: Ne mondd.
4: De bizony, hogy mondom, mert az álmok nem hazudnak.
1: Hol keressem? Merre menjek? Hová legyek?
4: Ó, nyugodj meg! Nem kell elmenned sehová. Itt a királylány melletted.
1: Mellettem? Itt nincs senki rajtunk kívül.
4: Nincs hát.
1: Csak nem te vagy az a király kisasszony.
4: De bizony, én vagyok az.
1: Nem értem.
4: Elvarázsoltak, nem kell ezen csodálkozni. A mesében mindig elvarázsolják a királylányokat és a királyfiakat. Ha!
1: Ha! Én nem örülnék ennyire a helyedben, mert nem tudok segíteni rajtad. Csak egyszerű királyfi vagyok, annak sem a legjobb, mert a cirkusz porondja többet jelent nekem, mint ez a díszes trónszék.
4: Épp ilyen egyszerű királyfira van szükségem. És tudd meg, hogy a cirkuszt én is szeretem, főleg a zenebohócokat.
1: Ha, ez tetszik nekem. Mondd, hogyan segíthetnék rajtad?
0: Kérdezte Márió, de alig, hogy ezt kimondta, eltűnt a pillangó, mintha sohasem találkoztak volna. Eközben Márió királyfi birodalmától sok mesényire egy szépséges királylány riadt föl álmába.
2: Mi történt veled, Zelezina?
0: Kérdezte a királylánytól a királyné.
4: Zelezina, ki az? Én pillangó vagyok.
2: Jaj, édes lányom, miféle bolondság ez már megint?
4: Azt álmodtam, hogy pillangó vagyok, és egy királyfi éppen segíteni akart rajtam, amikor felébredtem.
2: Ne gondolj te semmiféle királyfira most már, hogy megkérte a kezedet könyvszárító ország királya. Jövő ilyenkorra ide is ér hozzám.
4: És ha nem fog tetszeni?
2: Ne sír, lányom, ha nem tetszik a királyfi, akkor a kosarat kap, hogy beborítja vele egész országát.
0: Vigasztalta szép lányát a királyné. Zelezina meg is nyugodott, és izgatottan várta kérője érkezését. Teltek múltak a hónapok. A királylány minden éjjel pillangónak álmodta magát, hogy láthassa álmai királyfiát. Így gyorsan elszaladt az esztendő, s egy nap megszólaltak a kürtök, jelezve, hogy megérkezett a messzi országból Zelezina kérője. A királylány se élő, se holt nem volt riadalmában. Szívdobogva rohant le a trónterembe, és földbe gyökerezett a lába. Mert kérője nem volt más, mint akit oly sokszor látott már álmában.
3: Mário! Mário!
0: Futott a királyfi karjai közé Zelezina, és kicsordultak könnyei a boldogságtól. A királyfi tátott szájjal bámulta a szép királylányt, és nagyon elcsodálkozott, hogy Zelezina még a nevét is tudja.
1: Ismersz?
0: Kérdezte a királylány szemébe nézve.
4: Ismerlek-e? Sok ezer éve ismerlek, és csak rólad álmodom. Pillangóként is elmentem hozzá, hogy láthassalak.
1: Furcsa.
4: Nem baj, ha nem érted. Csak azt értsd meg, hogy szeretlek. Hogy csak addig ér valamit az életem, amíg úgy ébredek fel reggelenként, hogy még mindig szeretlek.
1: Remélem, nem bolond ez a szépséges királylány.
0: Gondolta Mário királyfi, és átadta ajándékait Zelezinának, aki elfogadta őket. Ezzel meg is köttetett a házasságuk. A királyfi elvitte országába Zelezinát. A királylányt kitörő örömmel fogadta a nép, hónapokig ünnepelték királynőket. Azóta sem sírnak az emberek Mário királyfi országában. Csak a királyné pityeredik el néha, amikor a királyfi magára hagyja a cirkusz miatt. Mert cirkusz bizony van ott, ahol 13 királyfi kapaszkodik a királyné szoknyájába, aki házassága óta soha többé nem álmodta pillanatban.

0: Jó éjszakát, kedves gyerekek és felnőttek! Holnap este újra találkozunk.
1: A Tilos Rádió híreit halljátok.
2: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudomány fája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
3: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta, ha elpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszap rétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu.
2: A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben. Az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Tilos Rádió 90.3. Hölgyeim és uraim! Elérkezett az idő. A mikrofonnál... Sugár János! Byron! A keverőpult mögött DJ Vegyvédelem! És ez itt... A kortárs kulturális élőbeszéd demonstráció! Az alkotás útja!

0: Tilos Rádió, FM 9.30, ez itt a csütörtök este 8 órás alkotás útja, élőbeszéd demonstráció, és a kedves hallgatók hallhattak egy történelmi darabot, ami még a Mária utcában született, amikor az egyórás műsorokat csináltunk a Byronnal és DJ Vegyvédelem, alias Diktátor, alias Rohadék volt a mi VJ-nk, és ő csinálta ezt a fantasztikus spotot. Úgyhogy akkor is megköszöntük, most is megköszönjük, néha be fogjuk játszani, ilyen az élet.
1: Hát ezt annak köszönhetjük egyébként, hogy az Ozi
0: felfedezte
1: ezt egyébként.
0: Ozi kibányázta a folderek sűrű mélyéből.
1: Mert ez még én is amúgy, tisztelettel János, még ezt én is szerintem, ha minden igaz, most ahogy így hallgattam, majdnem biztos vagyok az emlékeimből, hogy én ezt még archívból hallgattam, mert mint ezt a kvázi felkonf vagy intrót. Tehát ezt még én sem hallottam élőben így, amikor felvettétek.
0: Igazából nem voltunk ott, ezt a DJ Vegyvédelem teljesen önhatalmulag otthon dobta össze, vagy legalábbis nem a mi tudtunkkal, mert mondtuk neki, hogy mi lenne, meg ő ambicionálta magát ez ügyben. Csak hát ugye az a problémánk volt, hogy mivel beszélgetős műsor, ezért a DJ-knek, hát ugye tudod, volt a Tatlin, DJ Tatlin, nagyon kevés zeneidőt tudtunk nyújtani. Hello Andris, ő is ott volt.
1: Így van.
0: DJ.
1: Nálunk a Santi Dani, a spanyol inkvizícióval a Santi Daninak volt egyedül lehetősége az úgymond augusztusra, hogy akkor legalább mindenki nyaral, és igen, nálatok is ugyanez igen. Volt, igen.
0: Összefutottam a Krisztiánnal egyébként itt a Jászain.
1: Tessék!
0: Vagy nem a Jászain,
1: a spanyol inkvizíció ekkori ECSG-berével.
0: Nem a Jászain. Szóval, kedves hallgatók, akkor mielőtt még bármi is kimondódna, vagy történne, szokásos programajánlóval jelentkezünk. Ezekben a pillanatokban is két kehetes megnyitó vagy van, vagy már éppen, hogy véget ért. Az egyik a Blinken OSA archívumban, a Centrális Galériában, Arany János utca 32, de hát úgyis mindenki fejből tudja ezt a címet, mert fantasztikus, izgalmas kiállítások szoktak ott lenni. Most éppen ma megnyílt a Béketér című kiállítás, ami hát egy nagyon érdekes témát dolgoz föl. A 80-as évek közepén, második felében létrejött független békecsoportról szól, a dialógusról. Ugye hát azok, akik nem tudják, ez az időszak volt az, amikor az enyhülésnek beadott Afganisztán, és elkezdődött a rakétatelepítés. A SS-20-asokat csempésztek a szovjetek gyorsan valahogy.
1: Sőt, már egyébként Afganisztánnak már az volt a kérdés, hogy meddig bírják még a szovjetek egyébként úgy, hogy már a CIA-sok képzik ki egyébként a mudzsahedeket.
0: Hát igen, teljes katasztrófa volt az egész, és ugye a nyugati NATO oldal meg Pershing rakétákat állított föl.
1: Ez Szélettár Miklós gondozásában készült utolsó életút interjú amúgy, ami készült Acél Györggyel, abban ő is említi ezeket a rakétákat, és ő úgy mondja, hogy ez a nagyjából már a teljes agyhalál állapota volt mármint, hogy szerintett, tehát egyrészt a rakétatelepítések, másfelől a Brezhnevnél már, amikor teljes mértékben agyhalott állapotban volt.
0: Ez totál így van, mert ugye a szovjetek kezdték el úgy apránként a Varsi szerződés bizonyos országokban ezeket úgy elhelyezni, és hát ugye erre ment ki az egész, és akkor Nyugat-Európában is volt egy békemozgalom, tehát a Pershing rakéták telepítését, vagy szállító vonatok elé odavetett, vagy a sinekre odaültek, meg tüntetések voltak, amiket természetesen a szovjetek finanszíroztak különböző forrásokból, és akkor ugye a ekevasat, a kardból ekevasat mozgalom, ez is egy nagyon erős német-európai mozgalom volt, és megalakult a magyar dialógos békecsoport, Ami az érdekes az, hogy rögtön valamiképpen a politikai rendőrség horizontjára rákerült, mert ugye, hát ez itt merőben politika, ez ma már ismerős nekünk az elmúlt időszakból, tehát a büdös élve senkit nem érdekelt, vagy a háború, vagy a béke, hanem arról volt szó, hát, hogy...
1: Főleg nálunk.
0: Hát nálunk, úgy értem.
1: Igen, igen.
0: Tehát arról volt szó, hogy itt van egy mindenki, aki függetlenül a békért harcol, az gyanús. Érted? Az gyanús.
1: Hát ezért tudod te is egyébként mindenfajta már mostani betelefonálás, ami ugye 215-37-73, annélkül, hogy bárki betelefonálna, elmondani azt, hogy hát ezt a szovjetek pénzelték az ilyen izéket, mozgalmakat, ami alatt most nyilván csak humorizálva, de azt mondanám, hogy én emlékszem, hogy amikor voltam Regensburgban, meg Münchenben ilyen történész konferenciákon, akkor azért a német társadalom történészek, illetve a politika történészeknél ezt sokkal finom abban, vagy valahogy olyan cizelláltan hallottam mindig egyébként, hogy ők valahogy megpróbáltak elkerülni ennek az egyértelmű denotatív jelentését, mármint az, hogy ebben volt szovjet pénz, vagy szovjet érdek, hanem ugye ezt alapvetően egy ellenkulturális, olyan cselekményként, ami teljesen autonóm értelmezték, és ugye nem, mármint, hogy nem szabadott, vagy erre emlékszem, hogy
0: ez ellenőrlehet könnyen beszélni. És ellenmondásos volt ez az egész. Ez a béke háború dolog.
1: De hogy utólag is így úgy interpretálták, mint hogyha ez valami fajta ilyen, hogy mondjam, ilyen rossz indulatú rágalmazás kategóriája lenne. Persze. Noha egyébként erről valóban hát voltak tényadatok, ugyanúgy, ahogy...
0: Igen, arra emlékszem, hogy akkor sokat voltam Németországban, Göttingenben, egyetemi város, a barátnőm német ott tanult, és mászkáltam a városba, és egy modellbolt kirakatába láttam összerakható műanyag Pershing 2 izéket, és akkor mondtam, hogy veszek neki egyet, fölállítom az íróasztalára, becélozva Budapestre, és én meg hát nem tudom, hogy az SS-20-asokat azokat árulták ilyen maketben, de hogyha lehet, akkor veszek egy másikat, és azt meg az én íróasztalomra állítom Göttingenre irányítva.
1: És ő hogy reagált rá? Legalább volt benne a hajlandóság az iróniára?
0: Persze, abszolút. De tudod, hogy...
1: Ez a németeknél ez lehet, hogy érzékenyebb volt, hogy nagyobb figyelem volt esetleg a...
0: Képzeld el, hogy 1983-ban, vagy 4-ben, inkább talán 4, tehát pont ezekben az időkben az volt, hogy a Képzőművészeti Főiskolára eljött egy híres tévés újságíró egy kvázi kötelező ilyen fejtágítót adni arról, hogy az enyhülést feláldozták Afganisztán oltárán. Tehát ez volt az egymondatos, de ő próbált ilyen benfentes infókkal.
1: Igen, hogy kritikusan.
0: Az volt az érdekes, hogy gondold el, hogy hát mi ilyen, hát szóval nem úgy értem, hogy hát az ő szempontjukból ilyen művész hülye gyerekek voltunk, és ez egy ilyen régi reflex volt. Nem, ez egy ilyen régi reflex volt, hogy ugye itt a, hogy mondjam, a kiváltságosokat, a benfentes, tehát, hogy akik egy ilyen belső tájékoztatás, egy ilyen, hogy kifejezetten nekünk, érted? Uh-huh. Tehát itt nem volt ott semmi politikai, vagy bármilyen...
1: Emlékszel meg az újságíró nevére, vagy hogy ki volt vajon?
0: Emlékszem.
1: Ja, de inkább nem véletlenül nem akartad.
0: Nem, és akkor volt az, hogy...
1: De bocsánat, nem lehet, hogy ebben van egy olyan, ami a 56-ban, tudod, a BMS miatt volt, hogy nem úgy csak, hogy ennek a hangulata, hogy tudod, hogy az értelmiségnek ezt a...
0: Nem tudom.
1: Van egy bizonyos
0: tehát ez a benfentesség. Tök bizarr volt, mert olyan, mintha külön nekünk, mintha annyira fontosak lennénk, hogy külön ezt elő kell adni, akkor nyilván abban az időben volt az, hogy a kis titkár, a kis titkár, a képzőművészeti főiskolán körbejárt egy cédulával, hogy írjuk alá, hogy támogatjuk az SS-20-asok telepítését.
1: Hoppá.
0: Érted? Mert ez volt a hivatalos, mert hogy támogatni kell, hiszen a nyugat ellenünk irányítja a Pershing ketteseket. Tehát egy teljesen, és akkor ebben, hogy visszacsatoljak, ebben a közegben jelent meg, és mozgott, és vált aktívvá, és fontos független szereplővé a dialógus békecsoport. És ez egy kiállítás, amit mondtam, meg lehet tekinteni Blinken OSA archívum, ajánljuk mindenkinek. Mai nap megnyílt egy másik kiállítás is, nyilván még sokkal több, hogyha itt lenne a tünde, de nincs itt, meg külföldön van, a Messi meg odahaza. Az Enspach galériában Hász István és Jovanovics Tamás Strutture Parallelle című közös kiállításának a megnyitó zajlott, éppen, hát paralel struktúrák, egész egyszerűen, amiről szó van, két rokon szemléletű művész, az egyik már az idősebb generáció tagja, a másik még egy fiatalabb generáció tagja, ez érdekes lehet, és szokás szerint holnapra is ajánlunk programot méghozzá, nem is akármilyen programot, hanem azt ajánljuk mindenkinek, hogy a holnapi nap délutánját használja egyfajta bemelegítésnek, mert a holnapi nap ugye a múzeumok éjszakája lesz. 20-a
1: szombat. Holnap után, szombaton, így van. Ja,
0: nagyon szépen köszönöm. Milyen igen, jó, hogy itt a Tomi és figyel, ugye mondhatnám azt ilyen tanári rutinnal, hogy direkt mondtam, hogy csak figyelj.
1: Igen, hogy legyen mit kijavítani.
0: Igaza van, tehát szombatról szól, szombaton lesz a múzeumok éjszakája, és akkor a dunai, a pesti Duna rakparton a Vajó, tehát Város és Folyó rendezésében lesz egy conceptual drive program, egy rövid életű és élőhalott materializációja a Duna partján az oltatatlan szomjúságról. Erről szól ez az akció. A kielégíthetetlen kelet-európai igényekről, a kis titkárnak, később isteni embernek azonban egyszer csak minden addiginál nyomasztóbb gondolat jutott az eszébe. Az nem megoldás, hogy ő éjt-nappal át téve a városban kalandozik, amikor a szerettei, mit sem sejtve, azok valódi természetéről bármikor a démonok, lidercek, vérszívó szipolyokkal elme juthatnak. Tovább nem olvasom, mert ez is már önmagában elég izgalmas, tehát elégedjünk meg ennyivel, és jegyezzük meg a szombatot, szombat délutántól kulturális programok, rakpart, Vajó, Conceptual Drive, és aztán irány a múzeumok éjszakája. A Centrális Galériában az előbb említett kiállítás, elfelejtettem mondani, hogy szintén 20-án, azaz szombaton, délután 6-kor már rögtön lesz egy tálatvezetés. Múzeumok éjszakája programját nem olvasom fel, mindenki, akit érdekel, nézen utána. Ha valaki éppen Sepsiszentgyörgy fele jár, örömmel jelentettem, hogy a Magma sem maradt ki a múzeumok éjszakája programból, tehát minden városban mindenütt érdemes keresni. Holnap nyílik, tehát holnapra is van program, 19-e pénteken, Zoopolis, egy magánmitológia otthona című kiállítása, Mamű galériába, Mana Bucur kiállítása, ezt is ajánljuk, nézzük még mi van. Ja, hát igen, a tranzit nagyon fontos. Nyári művészeti tábor a lehetőség terében és a környékén. Ez július 7-én kezdődik, minden nap, 7-e és 10-e között, délutántól estéig, és hát ugye ez a lehetőség tere, Práter 63, és annyit mondanék, hogy van egy jelentkezési formula, amit a hónap végéig ki kéne tölteni. Fiatal művészek vesznek ebben részt, Tranker Kata, Donnák János, Járai Anna, Acsusi Kuvajama, és a transit.hu oldalán meg lehet találni a jelentkezési lapot, nézze mindenki maga utána. Legyen olyan drága.
1: És amennyire tudom, hogy olyan fiatal művészek is, akik adott esetben még nem egyetemi hallgatók, akár a képzőn például.
0: Igen.
1: Vagy a momén.
0: A 23-ára, ami szerintem jövő szerda, az Artusban lesz egy kiállítás megnyitó, délután 6-kor szokás szerint, viszont este 9-ig tart, és Barbara Eichhorn, osztrák művésznő, és Szíj Kamilla Magyarországról közös kiállítása lesz akkor látható, és onnantól kezdve egy egész hónapig. A Patika Galéria, ami a Képérő utcában található, Képérő utca ugye arról híres, hogy van benne a két galéria, amik a nevüket hihetetlen sebességgel változtatják, egyszer majd összeírjuk, laborgaléria, stúdiógaléria, nem is tudom, mi volt a fotógaléria neve, elnézést, most éppen...
1: Plusz még ott volt az Osiris könyvkiadónak, és egyébként a kiadóboltja amúgy, ahol nagyon olcsó lehetett vásárolni Osiris kiadványokat, igen.
0: Én mindig azon csodálkoztam, hogy legalább ketten ültek, és ott valahogy úgy komolyan nézték a könyveket, tehát valahogy az volt az érzésem, hogy ők úgy, hogy nem tudom, valahogy a sors megajándékozta őket ezzel a lehetőség, hogy itt ülnek remek könyvek között, néha beesik egy ember.
1: Igen, de
0: mert
1: de
0: azért nem voltak,
1: nem voltunk soha, ez így van.
0: Két embernél több nem volt, hogy igazából egy.
1: Igen, de ugye azért volt bennő, tudod, mert hogy amúgy egy csomóan átjöttünk, vagy a Kecskeméti utcai az AEKB épületéből, vagy mondjuk esetleg a BTK-ról, vagy akár az egyetemtérről, és ugye az volt a menő, hogy az Osirisnak az az árképzése volt, hogy a kiadás időpontjában lévő eredeti ár, tehát hogy hiába lett az mondjuk kiadva 98-99-ben mondjuk 1750 forintért, erre én például emlékszem egyébként, amikor amerikai alkotmánybírósági határozatokat például Göncő Katalin interpretációjában lehetett úgy olvasni, hogy ez pont 1750 forintért lehetett megvenni még a 2000-es évek végén is, vagy 2010-ben is, amikor még volt belőle példány, hiába mondjuk 99-ben vagy 98-ban adtak ki ilyen könyveket, szóval hogy ezért is volt jó. De
0: ez a könyv ott van a könyves polcon?
1: Abszolút.
0: Fantasztikus.
1: Persze, meg hát nagyon sok más. Hát például a könyv, tehát a könyvszerkesztők kézikönyve egyébként az, amiben a legtöbb bibliográfiai lehetőség van, azt kifejezetten azért is van, mert hogy az ugye Gyurgyák könyv, és azzal a mai napig lehet még népszerűsködni, mert ugye ez nincs fönt úgy a mondjuk se az Akadémia Edun, se a Science Direct-en, vagy az Open Science-en, tehát hogy és közben meg lehet tanítani a hallgatókat amúgy arra, hogy mondjuk a chicagói stílust, vagy milyen bibliográfiai, milyen hivatkozási módszert használjanak.
0: Nekem van egy könyvem, képzeld el, még a rendszerváltás előtt Kelet-Berlinben voltam egy kiállítás kapcsán, többekkel, és a magyar, nem tudom, hogy hívják, a Berlini Magyar Kultúra Házában, vagy nem tudom, akkor még nem Kollégium Hungaricum volt a neve, annak a vendéglakásában helyeztek el bennünket. Ez ott az Alexander Platz környéken, tehát abszolút a belvárosban egy eléggé randa, nagyon belül is csúnyán, érzéketlenül megépített panelház volt. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy csináltak, én jártam magyarországi panelházakban is, de valahogy sokkal emberibb volt. Itt olyan fura volt. Most egy zárójeles részkező, egy Halléban voltam, szintén egy hasonló lakásban, egy 10 emeletes ház, ezt meséltem neked?
1: Nem,
0: és csak
1: nem,
0: minden
1: nem,
0: második csak... emeleten áll meg a lift. NDK-ban építették, NDK nem, időben építették.
1: Nem, pedig én képzeld, azért rögök, mert amúgy én voltam kétszer Németországban, és én nagy panel fetisista vagyok, már csak azért, mert ott egy olyanban nőttem föl, de az az érdekes, hogy én mindig valahogy ilyen Altbau, ahogy ezt szokták mondani, ilyen manzárt, szóval tehát egy ilyen a két világháború közötti valahogy nem tudom, a bombázások ellenére megmaradt épületekben voltam. Soha nem voltam igazi német törőmetszet NDK-s panelben, és arról mindenki amúgy egyébként legendákat mesél.
0: De belegondolsz, 10 emeletes házban 5 liftajtót megspórolni, érted? Az azért nem egy akkora összeg, tehát, hogy, és gondolod, emlék babakocsi, vagy idős ember, vagy hát akkor mi a fenének van a lift, érted? Tehát, hogy Tehát ez...
1: Ez csak a hallgató kedvéért mondom, hogy egyébként, amikor egy olyan ember, mint te, de egyébként hidd el, hogy amúgy tényleg nekem nagyon sok barátom, aki hozzád hasonlóan megéltett, tehát hogy nem csak úgy, mint én, hogy mit tudom én, így utólagosan szeret visszaemlékezni társadalom történetileg, hanem hozzád hasonlóan átélte, ők is, pedig egyébként ti láttatok már szar, már vagy bocsánat, panelázokat, de még ti is kiemelitek, hogy az milyen szar volt, és hogy ilyenkor azért röhögök, mert hogy el se tudom képzelni, hogy vajon mennyire lehetett
0: nem, igazából
1: szakmailag fölépítve, vagy föl nem építve. Olyan
0: barátságtan, mert valahogy úgy oldották meg, hogy a lakások egy nagyon hosszú folyosorról nyíltak, ami végigfutott az épület, mondjuk azt hátsó, vagy akár úgy vesszük, frontján, minden emeleten, és beléptél, és tényleg azt láttad, mintha ilyen nem tudom én, mint hogyha egy ilyen gyereképítő kocka, hogy pam-pam-pam, így egymásra rakják, és baromi nem képzelik azt, hogy mennyi lehetne hasznosan kihasználni.
1: Mert ugye nálunk Magyarországon a legtöbb, ugye ez az úgynevezett Dán modell, a Larsen-Nielsen féle, aminek egy belső lépcsőháza körül van. Igen. De akkor te azt mondod, hogy ez egy inkább egy ilyen borzasztó, a végtelenben növelt kollégiumszerű, ugye?
0: Na, az egész onnan jött, hogy egy ilyenben laktam Kelet-Berlinben, és ugye ez a Magyar, nem tudom, Kultúrintézetnek volt a vendéglakása, és hát ezt mindenki el tudja képzelni, nem volt rendesen bebutorozva, a bútorok ilyen gyengék voltak, de hát, hogy volt ágy, asztal, meg konyha, meg ez az, tányér, kanál, meg ilyesmi, és volt könyvespolc is.
1: A D.A.D. sok is oda járt?
0: Nem tudom, nem, ez biztos nem. És volt könyvespolc is. És tudod, az a fajta könyvespolc, ami régebben ugye a butorboltokban volt, hogy csak úgy legyen valami könyv, ott a könyvespolc, és végignéztem, és képzeld el, volt egy német nyelvű Kádár János könyv, kinyitottam, és dedikálva volt.
1: De ez milyen könyv lett?
0: Kádár János beszédei németül.
1: Ja, tehát nem a Gyurkó László az képzelt a történelmi háttérrel, tehát nem az életét.
0: Nem, hát ott, mit tudom, én... Egy ilyen példány, hát elhoztam, úgyhogy most nálam van.
1: Igen, még megvan?
0: Persze.
1: Na, majd akkor bevizsgáljuk, hogy ez melyik magyar kiadványnak volt a német tizeje.
0: Na, most igazából még egy programot lefelejtettem, ami tegnap nyílt meg a Patika galériában, ugye a Patika galériáról kezdtünk el beszélni, a Képíró utcán és stb. És Tasnádi József kiállítása a Privát nyomozás címmel látható ott, és még egy kiállítást szeretnék említeni, mindjárt mondom a részleteket, csak megkeresem, Juhász Nóra kiállítása a Posta Múzeumban.
1: És az ott a Bencúr utcában, ugye?
0: Mindjárt mondom a címet. Juhász Nórára a kedves hallgatók emlékezhetnek, hisz itt a Margit körúton volt a Szeretet és Empátia a minisztériuma, és meg is hívtuk, itt ült ezen a széken, úgyhogy majd lehet, hogy a Posta Múzeum kapcsán is meghívjuk őket, én keresem addig a...
1: Szerintem a Posta Múzeum az a Bencúr utcában, Bencúr utca valahol ott a 33 körül lehet.
0: Lehet, szeretnék még egy pár szót erről mondani, mert egy nagyon érdekes kiállítás, de lehet, hogy most akkor ezzel nem
1: gyűjtöm
0: magamat, csak nem tudom, hogy hova a kórságba kajtabajtáltam el.
1: Mert addig, amíg megtalálod, addig én elmondom, hogy azért is tudom a Posta Múzeum pontos helyét egyébként, mert hogy
0: Bencúr
1: azzal,
0: utca,
1: Bencúr utca, így van, mert azzal látellenben lakott egyébként Szemjon Mogújevics. De tényleg amúgy a Bencúr utcában neki ott voltam ugye egy villája egyébként, és azzal így is Révizavé átelembe lakott a Mogújevics egyébként a Posta Múzeummal, úgyhogy ezért is én ismerem ezt a fantasztikus épületet, mert hogy...
0: Itt van, megvan. Tehát Méler Démon a címe, Juhász Nóra kiállításának a Posta Múzeumban, ahogy már mondtuk, Bencúr utca valahány, ezt majd mindenki találja meg, Bencúr utca vége fele.
1: 25 talán, mert igen, hogy 30, igen, talán 30.
0: Most igen. Itt van, bocsánat, Benczúr utca 27.
1: Akkor, igen, na, Benczúr utca 27. Jól lőttem be.
0: És ez a projekt, amit ott lehet látni, 22-ben indult, 4 évvel ezelőtt, amikor is a Posta Múzeum fiatal művészeket megszólító pályázata kapcsán egy fiktív francia Posta Múzeum nevében a művész, azaz Juhász Nóra e-mailes párbeszédbe kezdett a budapesti, majd később több nemzetközi Posta Múzeum munkatársával. Ennyi legyen elég.
1: Ez egyébként azért szép, mert egyébként az általában sokkal jobban ismert Mélárt világát idézi, nem? Vagy hát, rekapitulálja démon. Egyébként. Mármint igen, az egész történet igazából, amit egyébként utána nem csak művészek, tehát nem csak mondjuk a Tóth Endre használt, hanem hogy olyan ellenzéki jelleggel valóban kapcsolattartásra is adott esetben, vagy hát későbbi megjelenésre, vagy nem tudom, ilyen kijelentésre, amúgy ez előfordult akár az 56-os, tehát az Magyar Október pártnál, tehát a Krassónak az érdekében például.
0: Nem tudom, hogy ismered-e, vagy hallottál-e arról,

0: hát szűrték a leveleket, tehát ez nyilvánvaló. És egy művészcsoport, az Enko Nő csoport,
1: pontosan azt találta ki. Igen.
0: Akkor tudod, hogy miről beszélek.
1: Nem, de mondd a hallgatók, így van, én erre akartam figyelni, utálni, így van meg.
0: Az Enko Nő csoport, azért is lett a nevük Enko Nő, ami franciául ismeretlent jelent, hogy a fontos leveleiket, amivel el akartak érni valakit, tehát akkor nyilván ez egy fontos kommunikációs médium volt, úgy címezték meg, hogy egy teljesen lehetetlen, nem létező címet írtak rá, és a valódi címet írták a feladónak. Tehát, hogyha én mondjuk a Tominak szeretnék küldeni egy levelet, akkor mit tudom én...
1: Egy
0: teljesen esetleges, mit tudom, budapesti címet felírok, vagy ráírok, lehetőleg olyan utcát, ami nem létezik, olyan házszámot, ami nincs benne, és a feladóhoz fölírom az ő címét. És akkor a postás megkapja a levelet, elmegy a kerületbe, látja, hogy nincsen házszám, nincsen néző, és akkor rá pecsételi, hogy Enko Nő, vissza a feladóhoz. És akkor megérkezik a levél ahhoz, akihez valóban meg kell érkezni.
1: És ugye ez azért fontos, mert egyébként ezért mondtam azt, hogy igen, hogy ez amúgy ennek volt valóban ilyen ellenzéki jellege, mert hogy egyébként az álnéven, Punks Not Dead Miklós néven, ugye az Annó Budapest műsort valami oknál fogva egyébként ezen a címen külön csináló drága ember, ugye például erről beszél egyébként nem csak dokumentumfilmben, hanem ugye később is egyébként az Annó Budapest ilyen klubrádiós adásában, és ugye ez azért volt fontos, mert hogy valóban nem csak későbbi mélártos művészeti tematikához, mert ugye itt az Enko Nő csoportban sokan voltak, akik azóta egyébként teljesen szétmentek olyan értelemben politikailag, mint tudom én, a Molnár Tamásék, ugye voltak vagy lettek így egy ilyen kvázi jobboldali vonalon, és többen egyébként viszont, hát ha úgy mondhatom, akkor maradtak liberálisok, vagy adott esetben mondjuk, mint igen, szóval hogy voltak azok, akik egyébként a Solt Ottilia és Kőszeg Ferenc mellett, ugye egyébként
0: hát adott benne voltak esetben, egy csomó, de másban, mert hát ugye az Enko Nő azért alapvetően egy politikai protest művészetet csinált, igen. Tehát akkor volt ugye a Moszkvai Olimpia.
1: Igen, meg a 301-es parcella miatt ugye 56-os, a kopjafák.
0: Igen, kopjafák, meg egyebek. Tehát egyrészt, hogy tényleg alaposan benne voltak a fókuszban, és hát nagyon sok más ellenzéki nem tudom, akcióhoz, meg dologhoz csatlakozták, de hát ez akkor eléggé általános volt.
1: Igen, mert egyébként a szerintem azóta is csak a Csizmadia írhatott róluk, vagy én nem tudom,
0: nem,
1: hogy más.
0: Nem, hát én úgy tudom, vagy úgy emlékszem, hogy azért eléggé, mert őket azért a korszak művészet története is számon tartja, meg a társadalom történet, vagy politika történet, meg hát azért, ahogy mondtad, aktívak maradtak.
1: Igen, mert hogy valójában én arra emlékszem, hogy azért ez egy hosszantartó probléma volt, ha jól emlékszem, azért, hogy tudod, hogy mennyire, mert ugye ők voltak azok, akik egyébként ilyen értelemben amatőr, vagy ha tetszik, tehát hogy nem képzett művészek voltak. Tehát például Molnár Tamásnak is ez a fajta jobboldali radikalizmusa, amennyire tudom, hogy hát nem biztos, hogy ez igaz, hogy ez részben ebből fakadt.
0: Hát nézd, én nem tudom, mert annyira nem ismerem az ő motivációit.
1: Igen, a Csécsei Mihály volt még, igen.
0: De Okros. Egyrészt az tény, hogy tényleg bátrak és radikálisak voltak. Másrészt az is tény, hogy mondjuk művészi értelemben, ha szigorúan veszük, újat, vagy sok újat, vagy ilyesmit nem hoztak be, tehát a kornak fontos szereplői voltak, és nem elsősorban művészileg. Na de figyelj, Tomi, azt akarom tőled kérdezni.
1: Mi az, egyébként még egy fontos dolog van, amit remélem, hogy azért a hallgatók is észrevettek, hogy azért az, hogy miközben te ott, professzor úr, mégiscsak a Berlini Magyar Intézetnek a panel izéjében, szóval hogy azért csak elhoztad azért a Kárter beszédeket. Nem az a probléma, hogy elhoztad, mert ez örömteli lehet,

0: De hogyha mondjuk, nem tudom, valami izé...
1: Nem, ez
0: valami
1: egy morális kötelességnek éreztem.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy miért gondoltad úgy, hogy érdekes lenne számodra egyébként káterbeszédek német izében, ezt meg akartam kérdezni, elnézést, ezt felírtam. De most komolyan, ezt most minden irónia nélkül kérdezem, mert hogy...
1: Tényleg egyértelmű, úgy éreztem, hogy ez egyfajta morális kötelesség, mert az egésznek olyan volt a és nem csak a könyveknek, hanem az egész lakásnak, meg hát azért ez azért nagyon ott 88 táján volt, tehát azért Magyarország is más volt már akkor, és nagyon érdekes volt, tényleg azt hiszem a Berlini fal leomlás előtt talán egy évvel voltam utoljára Kelet-Berlinbe, előtte többet volt, sokszor voltam Kelet-Berlinbe, Nyugat-Berlinben is, tehát volt valami helyismerete meg emlékeim, és arra emlékszem, hogy egyrészt teljesen föllazultak bizonyos dolgok, tehát képzeld el, gondold el, hogy így művészek, ott vannak kelet-német művészek, tehát valahogy úgy mozgunk, meg mászkálunk, és és ugye mondják, hogy van valami házi buli, menjünk el, és hogy menjünk? Hát menjünk taxival. Jó, de hát Kelet-Németről szemben a taxi, azt tudod, tehát ez egy ilyen nem létező, és hogyha létezik, akkor is egy ilyen nagyon, tehát olyan, mint hogyha nem tudom én, a testnevelő tanároddal kéne, nem tudom én, valami egyességre jutni. És nem, tudod, mi volt a metódus? Képzeld el, ott a Karl Marx állén, vagy nem tudom, hogy hol, kiállsz így az út szélére, és így csinálsz, így. És akkor a harmadik magánautó megáll, és meg is állt egy srác, kérdezte, hogy merre megyünk, mondtuk, hogy megyünk ide, meg oda, bulizni, őt is meghívtuk. Tehát egyrészt volt egy ilyen lazaság, meg mit tudom én, már akkor vietnamiak árultak cigit az aluljárókban, mármint kartoncigiket. Viszont valahogy, tudod, mi jött elő, hogy este is kellett mászkálnom, hogy valahogy ismered azt, amikor a levegőbe szinte rezeg egyfajta ilyen agresszivitás, ami nem történik semmi, de úgy érzed, hogy nagyon kevés kell ahhoz, hogy itt
0: robbanjon valami.
1: Igen, vagy, de ez az utcai agresszív, most nem a politikai
0: részében,
1: hanem hogy mindenki annyira már valahogy ott az NDK végén annyira, és hát ugye végig látták a magyarországi meg az egyéb ilyen mondjuk a demokratikus fejleményeket, hogy...
0: Ez már inkább a rendszerváltáshoz közelebb, vagy ez még érezhető volt a 80-as évek
1: első? Nem, akkor volt ez a legerősebb, tehát ez valahogy azt éreztem, hogy ott már nagyon feszült a dolog, és nem abban az értelemben, hogy meg fogják dönteni a rendszert, hanem hogy egyszerűen idegő összeomlást kapnak az emberek, vagy dürohamot, vagy valami ilyesmit. Érdekes élmény volt.
0: De amúgy egyébként abban a könyvben tesz, ahogyha ezt már így feladatnak vetted, hogy ezt el kell hozzad, hogy abban a könyv, tehát az, ahogy ezt úgy érezted, hogy ezt a könyvet bárki kinyitotta előtt egyébként.
1: Azért, nem, mert az egész lakás és az egész környezet olyan volt, hogy
0: tehát
1: szinte...
0: önmagában rekvizitónként hát, akartad elhozni,
1: szinte
0: nem?
1: Szinte üvöltött róla, hogy ez egy ilyen no place, ez valószínűleg ez nem marad így, vagy szóval, hogy ennek így semmi értelme. Tehát tudod milyen az, hogy mit tudom, van egy konyha, persze van egy mosogató, van egy szekrény, és akkor olyan véletlenszerűen vagy van egy villa valahol, van egy tányér, vagy egy bögre, meg ilyesmi. Tehát ez a tipikus ilyen vendéglakás, és úgy gondolom, hogy morális kötelesség ezt a könyvet innen elhozni, mert valószínű valamilyen, hát nézd, talán valamilyen keletnyelt antikváriumban végezte volna valahol, hogyha valakit ez érdekelt volna, de inkább azt gondolom, ez egészet egy az egybe. Tehát valószínűleg ki sem nyitották volna,
0: igen,
1: hogyha lágy egy kár, és süty mehet a papír szemétbe.
0: De egyébként, mert ugye a függő megírása, vagy talán kiadói leadása után Eszterházy Péter ugye akkor ment ki ugye arra a fél éves DLD ösztöndíjra, akkor a feleségével egyébként, mint fiatal házasok amúgy, és ő tőle lehet valamennyit, vagy nem tudom, hát az ilyen én generációmnak tudni. Tudom, hogy egy picit vagy korábbi, de hogy
1: hát
0: hogy
1: a DAD az Nyugat-Berlin.
0: Igen, és igen az, meg az hogy meg ez korábbi, igen, meg az 70.
1: Eleve,
0: igen.
1: Mert az úgy néz ki, hogy hát legalábbis a képzőnösszek esetében, hogy...
0: De nyilván te is próbáltál átmenni, vagy nem? Te neked nem volt
1: át,
0: azért, na, hogy igen.
1: Mert meg tudtam tenni.
0: Igen, mert hogy mégis ez volt a lényege,
1: hát
0: nem?
1: Az volt a királyság, érted, igen, hogy vettél egy repülőjegyet, nagyon olcsó Malév, Budapest-Kelet-Berlin,
0: igen.
1: És Kelet-Berlinből
0: átjárkál az ember.
1: Át lehetett menni, volt olyan útlevelem, amivel a nyugati útlevél, amivel át lehetett menni. Úgyhogy az nagyon menő volt. Csöveztem is ott az egyik nagy szállodában, mert volt egy barátom, aki ott lakott, és ott szilvesztereztem egyszer. Aha. És döbbenetes volt ott Berlinben ezt a szilveszteri petárda durrogást úgy végighallgatni. Tehát aha. Amikor tudod, egy olyan város, aminek egyszerűen minden egyes nézetmétere romokat, emberi vért és nem pusztulást tartalmaz. Uh-huh. Ez különösen a rendszerváltás után volt érdekes, volt is ilyen művészeti projekt, mert tudod, hogy a fal miatt csomó nagyon értékes ingatlant egyrészt le is bontottak, illetve megközelíthetetlen volt, mert uh-huh. A fal zónájába esett. De most...
0: Igen, mert ugye, hogy az én generációm az nem biztos, hogy tudja egyébként, hogy ugye ez nem úgy volt végig, hogy ugye egyébként egy vonalban fal, hanem volt ugye egy köztes, tehát hogy volt két fal volt, és a kettő között volt egyébként egy zár. Tér, egy kis
1: aknamező. És hát ugye ez megint teljesen tipikus, nyugati oldalról oda mentél a falhoz, telifirkálhattad, megfoghattad, stb. És a keleti oldalról volt az, hogy a fal előtt volt egy előfal, de már hogyha annak a közelébe mentél, akkor már érezted, hogy veled szinkronba megmozdul két farkaskutás igen. Ember valahol ott a látótávolságon belül, és a vektorok arra mutatnak, hogy valahogy te leszel ott a fókuszban.
0: Így van. És ugye ráadásul a keleti oldalon, ugye ki is lakoltatták még akkor 61-ben, amikor ugye fölépítették, az, ami ránézett adott esetben tehát a falra például.
1: Döbbenetes pusztítást végeztek, tehát nem érdekes, hogy milyen épület állt ott, lebontották, és pont a rendszerváltás után, és ezt akartam mondani, hogy volt egy ilyen művészeti projekt, hogy pont ezen a területen, gyakorlatilag Berlin belvárosában, ugye kellős közepén vágták el, Kreuzberg az a belváros belvárosa volt annó.
0: Sőt, azt mondhatnám, az a művész vonalon is érdekes, nem? Kreuzberg azért,
1: vonalon, igen. Vonalon. Na most, és akkor egy ilyen, ha mondom, a város közepén egy ilyen telek, egy üres telek, és ott az egyik művésznek az volt a munkája, hogy egyszerűen csak csinált egy nagyon szabályos, mondjuk 2x4 méteres és 2 méter mély gödröt, amiben egy lépcsővel le lehetett menni. Hm. És semmi más nem volt benne érdekes, csak az, hogy láttad, hogy az a metszet, az a 2 méteres metszet mit tartalmaz. Érted? Uh-huh. Hm. Hát én például, tehát például az a környék, ahol ez konkrétan volt, az egykori berlini sajtó, nem tudom, negyed vagy kerület, ahol nagyon sok kiadóhivatal ilyesmi volt, teli olyan törmelékkel, ami hát egyértelműen lakásból származik, tehát ilyen kis, mit tudom én, apróságok, tehát tudom, valami villanykörte foglalat, meg egy bögrejnek a füle, de folyamatosan meg ilyen törött butordarabok, meg ki tudja, mindenféle. Tehát uh-huh. ezek a rétegek, és hát Berlin ilyen.
0: Voltak azért jó dolgok, igen. De voltak benne jó dolgok számomra, mint egy olyan embernek, aki nem beszél azért németül, de hogy próbálta ezt sajátítani ott a kultúrkört, hogy azért a legtöbb utca nekem az olyan volt, mint hogyha az Andrássy úton sétálnék, tehát hogy nem is annyira az volt a problémám, hogy mindenhol éreztem ezt a szervízút lehetőségét, hanem az, hogy minden marha távol, tehát de én ezt élveztem persze, hogy lehet sétálni, de pont ezért én például a Carmel szállét azt azonnal bepróbáltam négyszögelni, mert hogy én pont ilyen a panelházakhoz akartam volna minél inkább hozzáférni, de nyilván én már akkor tudtam, amikor már 2000-es években kijutottam.
1: A Tachilles-be voltál?
0: Igen. Igen.
1: Na hát az elképesztő volt, és az, tudod, hát az az érdekes, hogy egyszerűen azokkal a ronda nagy panelekkel, amikről az előbb beszéltem, és amiben laktam, a mögött volt, tehát ezeket fölhúzták a romok
0: pontosan,
1: elé.
0: Pontosan, így van. Igen, tényleg, ami szóval nagyon kemény. Igen. Ami miatt egyébként is sokkal inkább megértettem azt, hogy miért vagyunk amúgy érdekesek a németek számára, mert hogy mi magunk is ilyenek vagyunk, tehát hogy mondjuk akár igazából a mostani ugye Kincsen Park, tehát a lóversenypályánál is ugye a régi tribűn elé, ugye fölhúztunk egy új tribűnt egyébként úgy, hogy amúgy a régi tribűn így egyébként belenézhet amúgy abba a falba, ami az új tribűnnek a vége. Tehát, hogy
1: és mennyire szép az a régi
0: tribűn. Igen.
1: Tehát rendesen meg van építve.
0: Igen, de hogy ilyen nagyon bután tudjuk ezeket a dolgokat csinálni. Ezzel együtt egyébként ez nekem nagyon szemet szúrt, illetve az is, hogy egyébként nagyon nagy távolságok vannak, és nagyon nagyok azok a terek, amik egyébként nyilván ilyen, hogy mondjam, az ilyen hozzám hasonló egyszerű emberi nézőpontból így vulgarizálva persze mondhatjuk azt, hogy ugye a hitleri koncepció szerint, hogy mindenhol tudjanak tankkal fordulni, de nyilván nem csak ez van mögötte, mert hogy közben meg, amikor már én a 2000-es években ott voltam, akkor például a Stasinak a központi épületében azóta, vagy hát már akkor is egyébként egy nagyon patika, nagyon gyönyörű szakmailag elképesztő, jól kitalált múzeuma volt, és én őszintén szóval azt éreztem, hogy talán akkor még nem is láttuk mi a Das Leben anderen, tehát a mások életét, de hogy már nagyon éreztem azt a dolgot, hogy te Mária Krisztus, hogy itt tényleg mi van akkor, amikor amúgy egyébként az a, szóval, hogy amikor tényleg az a legnagyobb érdeklődésre számottartó dolog, hogy egy kicsit világos kék egy fal, vagy nem tudom, világos szürke valami. Szóval, hogy ez, ennek volt egy nagyon, szóval az, amit egyébként mi kiröhögünk, azért miközben amúgy persze megélte, mármint társadalomtörténetileg, akár a te generációd, akár korábbi, akár még későbbi, de hogy amikor mi erről tanulunk, vagy olvasok, akkor azért ebben sokkal inkább mi humorizálunk, mi magyarok szerintem, ahhoz képest, hogy amennyire durva lehetett, legalábbis csak mondjuk például annak a Stasi épületnek a kapcsán, hogy ott az, hogy tényleg, szóval, hogy ott az inger szegénység az úgy, hogy mondjam, ott ösztönszerűen volt ott. Hát tehát, hogy mi nálunk legalább, tudod, a penész voltok ösztönösen megjelennek, érted, és legalább így, hogy mondjam, szóval, hogy legalább így valahogy így borzolják a kedélyeket, de hogy ott tényleg az sokkal inkább látszódott, hogy még azokat, amik egyébként nem szándékolt, de mégis esetleg előforduló inger problémát jelentenének, azt is inkább vagy lefestjük, vagy eltüntetjük, és így egyébként teljes mértékben olyan az egész épület, mintha egy kihallgató helység lenne.
1: Ez az egész NDK egy nagyon, nagyon borzalmas formáció volt, és valahogy nekem nyilván foglalkoztak ilyesmivel, ezt most csak így improvizálom, de valahogy az volt az érzésem, mint hogyha valamilyen ki nem mondott, legalábbis, hogy a vezetői rétegről egy ilyen mazoista attitűd lett volna ebben, ez a hiperszigorúság, ez a hiperfafejűség, ez nagyon az NDK-ra jellemző volt. Egészen furcsa, nagyon-nagyon sok ilyen élményem.
0: Ez lehet, hogy néplélek jellegűnek érzed, hogy amikor ezt mondod, de szerintem azért nem teljesen jogtalan, mert például emlékszem, hogy akkor, amikor 2000-ben ugye megjelent a Török Ferinek a Moszkva tér című filmje, azt követően ugye lett a nagy elánnal nem csak nálunk, hanem a világon mindenhol népszerű a Goodbye Lenin, ugye, amiben a Daniel Brühl volt a főszereplő, még akkor fiatal színészként, és abban nagyon nagyon ugyanez érződik, amit mondasz, szóval, hogy ugyanaz a fajta igazából nagyon is sematizáló nézőpont, az valóban, mint egyfajta ilyen katolikus, vagy túlzott, vagy túlhajtott flagelláns öntudattal jelenik meg, hiszen egyébként az anya karaktere is egy ilyen típusú történet. Tehát, hogy amíg nálunk amúgy egy korosztályt, vagy egy adott esetben egy generációs életérzést adó filmben a Pápai Erzsi által játszott, ugye Boci mama, ugye a nagymama a Moszkva térben, azért bizonyos értelemben, még ha nem is érzi úgy át a fiatal generációnak, a rendszerváltáskor éppen felnőtté vált generációnak az összes helyzetét, problémáját, de hogy valahogy azért mégis összekacsintható, vagy összetud vele kacsintani, illetve az informalitáshoz van sokkal több köze, addig egyébként abban a filmben pontosan arról van szó, hogy van egyébként egy egyedülálló anya, mint ahogy itt a Moszkva térben ez a nagymama egy egyedülálló özvegynő, de ebben a Goodbye Leninben az a hölgy, az az asszony, pontosabban az az özvegy asszony, vagy hát elvált asszony, mert hogy diszidál a férje, az és így a gyermekek apja, az igazából egy túlzott megfelelési ingerrel dolgozik, tehát ilyen kvázi a Del Medico Imrét megszégyenítő olvasói levelekkel bombázza egyébként a legtöbb, nem tudom, ottani esti hírlapot, vagy napilapokat, és hogy ezért járnak be hozzá. És hogy az egésznek, tudod, az van, hogy ennek van hangulata. Tehát ezt nem kiröhögjük amúgy, pontosabban tehát, hogy az a német közönség sem csak kiröhögi, hanem egyébként valamit felismer benne. Mert nálunk egyébként azt gondolom, tudod, hogyha egyébként egy ilyen olvasói levél fejnehéz, akár özvegy, akár elvált emberről lenne szó, aki ilyen értemben bele van hűlve a párt vezető erejébe, azt szimplán csak idiótának néznénk. De náluk van ehhez egy olyan típusú empátia és megértés, ami azt hiszem, hogy talán pont a mi gulyás kommunizmusunk miatt nem úgy látható, és talán ez nem is baj.
1: Hát nézd, hogy... ez nyilván valamilyen rossz lelkiismeret, vagy valami ilyesmi bűntudat, vagy valami ilyesmi lehet, ez...
0: De hogy nem a megoldás iránt, tehát hogy nem a rövid távú megoldások iránt, hanem az, hogy ez majd hosszú távon egyébként, nem tudom, majd ezzel, tudod, majd egyébként valahogy az Úr megbocsát, vagy nem tudom, vagy majd amikor egyébként, nem tudom, mindannyian meghalunk, akkor a végítéletkor egyébként...
1: Nem, mert ez a picit ez a...
0: Szóval van benne egy sokkal eszkatológikusabb vonal, mint amit
1: mi látunk. Ilyen önkínzó szigorúság, tehát hogy tudod, amikor valaki önmagával is, és másokkal is azért, mert úgy érzi, hogy valamiképpen bűnődnie kell, vagy megérdemli, vagy ilyesmi. És tényleg borzasztó, fura, kellemetlen volt az élet. Pont egy ilyen alkalommal egy kellemet házi bulin mesélte egy operatőr, hogy rendszeresen azt álmodja, hogy átrepüli a falat. Tudod, és hát ugye ez olyan kedves, wow. Vicces, de tudod, azért ez azt jelenti, hogy vagy számomra ez azt is jelenti, hogy egy ilyen rendszerben, ha ugye nem tudod megőrizni a normalitásodat.
0: Igen. De tehát, ugye ezt ő látja, hogy átrepüli. Tehát, hogy
1: érted, a repülés az az álomban a szabadság manifestációja. És hát nyilván hát ennél sokkal, de sokkal drámaibb történetek vannak, embereket hagytak elvérezni, mert a kelet-nyugat oldalról meglőtték, és ott haldoklott ebben a halálzónában, nem is egy, tehát tényleg egy, és hát ugye egy csomó, de másról nem beszélvek. Egyet akartam mesélni.
0: Mi csak a kémek hígyából ismerünk tisztelettel.
1: Viccesebb sztori, hogy szóval van ez a szám, a Csatanog a csúcsú, egy ilyen klasszikus jazz szám.
0: Igen.
1: És ez valamiképpen a kelet-német rádióban ez egy ilyen örökzöld volt. Tudod, ez egy ilyen big band szám, a Csatanog a csúcsú. Hát nyilván rengeteg földolgozása lehetséges, és ezt egy, azt hiszem, a Wolf Biermann nevező dalszerző átírta Sonderzug nach Pankow címmel. A Pankovban voltak ilyen a pártüdülők, meg ilyesmik.
0: Aha.
1: És képzeld, akkor ezt az egész, a csatonog a csúcsút, akkor nem lehetett játszani a Kelet-Német rádióba, az eredetit sem. Tényleg? Mert hogy ez nyilván nem a rádióból hallották, csak ez valahogy itt terjedt.
0: De azt akart... azt ott, hogy amúgy a média háború idején erre a számnak amúgy a dallamára volt egy, amikor kirúgták a 129 újságírót a csúcsék, tehát amikor volt a, na mindegy, szóval csak a rádióban, amikor volt ugye 94-ben a választások előtt, mármint az Antal kormány végén, akkor arra volt egy ilyen, és ezt ugye azért is, én azért is tudom, mert hogy volt ez a heti négyes, vagy nem tudom, ami még a Fenyő János féle, ugye TV4-nek a gondozásában működött, és a Verebes, a Betlen, a Havas Herik, meg a, azt hiszem talán a, nem is tudom, még az változott talán, hogy még ki volt benne, de talán benne volt az is, a Horváth János, és a Betlen ezt énekli egyébként erre, hogy ez egy ilyen lakitelki kapitalizmus, vagy ilyen lakitelki szabadság, igen. Szóval csak, és az pont erre a csúcsúra, tehát ennek a dalnak a dallamára van, és pont azért ő mondja el, ő énekli el. Ezt majd az adás után meg tudom neked mutatni, mert kivágtam a YouTube-on lévő videóból.
1: Mindjárt megkérem az Atenszt, hogy keresse meg ezt az Sonderzugnak Pankow. Azt akartam elmesélni, hogy képzeld el, a Kelet-Német újraegyesítés, tehát a von Leomlása után, természetesen így az Erich Honecker egykori villáját, meg nyaralóját is megnézték, meg hát mindenhol bementek.
0: És mert ők tényleg bementek, igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ő rendszerváltásukban, bár bocsánat, csak ez fontos, nem? Hogy ők mindenhova tényleg bementek.
1: Hát be. És megtalálták az Erich Honeckernek a VHS videókazetta gyűjteményét, amiben főleg erotikus darabok voltak.
0: Tényleg.
1: Szex videók, igen. És képzeld el, egy művészfilm volt közöttük, a Truffaut-nak az Amerikai éjszaka című filmje.
0: Tényleg.
1: Beszél. És nem tudom, hogy láttad-e ezt a Truffaut filmet?
0: Láttam. Igen, az egy forgatásról szól, igen, a háttér, igen.
1: Hogy és a történt. Jacqueline Bisset nevezető nagyon így szép van. Színésznő a főszereplő, meg a Jean-Pierre Léo, a Truffaut-nak ugye a klasszikus örök színésze, és én arra gondoltam, hogy gondold el, a Honecker ezt nem ő vette, hanem ezt neki vették, mit tudom én, nyugatra kiküldött titkos ügynökök, vagy nem tudom én, valaki.
0: Igen.
1: És hát ugye Amerikai éjszaka, ez már ugye éjszaka ezért, érdekes, ja. És akkor ugye nyilván a dobozó rajta van a Jacqueline Bisset, aki tényleg egy hihetetlen szép, csinos színésznő volt. És arra gondoltam, hogy kérdez a Honecker, mit tudom, Berlinben, a KB-ban azt mondja, na jó, hát akkor most a hétvégén pihenünk, a sofőr kiviszi a villában, na, mit tudom, lehet, hogy még ott vannak, kinyitnak valami doppelkornt, és akkor tegyük be Amerikai éjszaka, és akkor tudom, még úgy...
0: De ez hogy maradhatott ott az ő erotikus filmgyűjtem? Mármint bocsánat, mert hogy szerintem, hogy már bocsánat, de hogy tudod, amúgy, mármint a mi ilyen értelemben vett tudod, Kádár apánk az abban az, hogy mondjam, első titkári, vagy bocsánat.
1: Nézőpolitánabb volt.
0: Igen, de hogy ő, nála az...
1: Csirke volt oda kötve a Spanrét lábához.
0: Őshonos, vagy hogy mondjam, autentikusabb volt ezek szerint, mert hogy pont ők voltak amukik. Szóval, hogy ez nagyon érdekes, hogy pont...
1: Nézd,
0: hogy...
1: Figyelj, ez egy párt üdülő komplexum volt, és szerintem ott nem csak a Honecker járt, hanem itt hát érted, akkor ezért maga a videó lejátszó, a tévét, tehát egy jobb tévé, amin ugye jobb a kép, maga a VHS kazetta, tehát ezek hihetetlen újdonságok voltak, gondolod, a 80-as évek.
0: Értem, amúgy, de attól még azért az van, hogy tudod, a Ceausescu-nál is ez volt, hogy egyébként ő például nagyon szerette állítólag a James Bond filmeket, ami nagyon érdekes, amúgy, hogy ő rajongott, tehát hogy ezekért.
1: Hitler betiltotta a Mikengeret.
0: Igen, jó,
1: de figyelj, képzeld el azt a jelenetet, amit mondtam, hogy ugye a Honecker beül a kocsiába, a Központi Bizottság épületéből kihajtanak, és gondolom, most lesz egy ilyen, mit tudom, pár elvtársat meghívnak, na melyiket nézzük, hát ezen egy dögös nő van, berakják, és tudod, akkor még egy darabig azt mondják, hogy hú, ez nagyon kemény lesz, mert nagyon altatós. Tudod? Tehát, hogy meg semmi. Ebben a filmben egy megveszek, szerintem egy csók jelenet van, vagy valami ilyesmi.
0: Így van, ez inkább sokkal semmi. Inkább több az irónia benne, mármint hogy milyen egy filmforgatás, és annak a kifigurázása.
1: Hát meg gyakorlatilag ez alkalmából veszett össze nagyon keményen a Godard és a Truffaut.
0: Igen, így van.
1: Mert a Truffaut ígért valami támogatást a Godard költségek.
0: De félek tőleg, hogy egyébként ezek azok az apróságok, amiket a Honecker már nehezen tudott értékelni annak tükrében egyébként, hogy a Jacqueline Bisset-vel kapcsolatosan
1: hát
0: nem
1: hogy
0: az
1: a Truffaut azért kihasználta a lehetőséget, és egy picit kavarta.
0: Nem, ez csak azért meglepő, mert hogy alapvetően ott sokkal inkább ki volt, vagy explicité akarták mindig tenni azt, hogy azt a fajta nem tudom, Biedermeier zárkózottságot, mármint az NDK-nál. Tehát, hogy
1: az egyébként visszatérve erre a filmre, az volt az érdekes, hogy ezt most valamelyik nem is olyan régen egy este egy unalmamban keresgéltem, és vagy ez előjött, és megnéztem, és szóval vagy nem. Annyira gáznak tartom.
0: Igen.
1: Igen. Vagy nagyon furcsa.
0: Én nagyon régen láttam, de akkor nem...
1: Ez olyan nagyon csináltnak, kierőszakotnak, és tudod, ez a romantika, tudod, a kis csávó nézi a mozi plakátot, meg tudod, lelopja a mozi előcsarnokából a fotót, és akkor rendező lesz, de ott van ez a...
0: Igen, értem, de bár az, hogy önmagában legalább arról beszélnek, tudod, hogy milyen amúgy forgatni. Tehát, hogy legalább van benne valami önirónia.
1: Az biztos.
0: Legalább tehát, ez, én ennek örültem picit.
1: Tudod, van a berendező, meg egy
0: igen,
1: nő.
0: Így van.
1: Az tényleg tök jó, mert hát milyen az, hogyha színészek közben magánéletet élnek meg hasonló.
0: Nem, ez tényleg csak azért, mert hogy szerintem az igazi zsenialitás, az tényleg ez a filmben, ami amúgy ugyanígy a politikában, csak az már a hidegháború után, ugye az amikor a farok csóválja, amikor igen. Ugye végig ezt mondja a Dustin Hoffman által játszott filmproducer, hogy igazából ilyen cezaromán, ilyen egocentrikus színészekkel sokkal nehezebb dolgozni egyébként, mint adott esetben a CIA által pénzelt, nem tudom, politikai ellenfelekkel, vagy adott esetben ilyen, igen, párt potentátokkal küzdeni, de ezt látod, nem tudtam, hogy akkor a Honecker azért megnyalta az öreg, az öreg kecske megnyalta a szót, szóval, hogy azért csibész volt.
1: Ez neki egy nehéz élmény lehetett, mert gondold el, hogy mondjuk egy ilyen fáradt nap után azt várja, hogy most valami kis dögös, lazító, nem tudom én mit fog látni, elképzelte, és hát akkor úgy rájön, és még egy darabig bízik benne, hogy talán igen, most ez azért ennyire jó, meg különleges, mert ugye nagyon, nagyon altatós, meg fölépítik a történetet, és így vár, semmi. Megérezte a bukását.
0: Egyen meg azt, hogy értem, igen. Ezzel szemben azt értem, hogy akkor ezek szerint mi autentikusabban adtuk elő ezt a történetet. Bár egyébként az is érdekes, hogy tényleg szóval, hogy nálunk ugye nem volt ilyen típusú bejárkálás azért, mert hogy hát hiába volt június 16-án a Nagy Imre újra temetés, amúgy egyébként utána a 2008-2006 talán, amikor ugye lejátszottuk, pont ugyanígy itt a galériában egyébként az Arany 10-ben ugye meg lehetett hallgatni talán egész azon a héten 16-ától, amikor vagy 16-a előtt, bocsánat, amikor tényleg napra pontosan mentek a tárgyalások, és hogy nálunk azért az volt, hogy hiába volt az újra temetésen marha sok ember, azért azt követően hogy amikor volt a Kádár temetése, ugyanakkor a mennyiségű, vagy hát persze nem tudjuk most, de nyilván akkor is ugyanúgy az Óhéber nyelvoktatás címén voltunk, mint ilyen Deák Dániel még az osztályfőnök idejével, szóval hogy ez hogyan lehet megtölteni a Kossuth teret 2000 vagy 2 millió emberrel, de hogy ugyanúgy nagyon nagy tömeg vett részt amúgy a Kádár temetésén is. Mármint hogy a Kádárnak a búcsúztatásán ilyen értelemben.
1: Hát nézd,
0: ezért csak azt akarom mondani, bocsánat, hogy a Honeckerrel szemben egyébként itt nem volt egy ilyen lehúzni a keresztvizet, még akkor se, ha egyébként szerintem ezt a honeckeri érdeklődést, azt nálunk talán a Berecz János a tollal és fegyverrel, vagy nem tudom, tollal és ezével volt, és utána Sáfár Adikóval ő jobban tudta ezt a honeckeri vonalat hozni, mint amúgy a valóban azt hiszem ehhez képest sokkal puritánabb Kádár. Nem, csak ez érdekes, nem gondoltam volna, hogy például pornó gyűjtemény is, de az, hogy ez ott is maradt. Szóval, hogy ennél azt hittem, hogy tudod, hogy feszesebbek a németek, hogy ezt, mit tudom én, azért ezt eltűzelik, vagy valahogy.
1: Hát nézd, valahogy lehet, hogy ez kimaradt, nyilván egy csomó minden ennél sokat terülőbb, vagy rondább dolog maradt utánuk. Szerintem a Honeckert mindenki egy ilyen önbüntetésnek egy ilyen tekintette. Tehát azért mondom, hogy egy ilyen meghasonló közeg volt, amikor...
0: ő meg az aporozsát, ő ketten egyébként. Vagy nem?
1: Hát igen, tehát ez a... Hát érted, és ott... Tehát mondom, jártam sokat NDK-ban, vagy ennek sokkal, de voltam párszor, és most nem tudom, talán lehet, hogy rosszat mondok, lehet, hogy nem, de van egy olyan régió, talán pont Dresda környéke,
0: aha,
1: amit azért nem szeretett senki, mert hogy olyanok voltak a földrajzi körülmények, hogy nem, vagy nagyon rosszul lehetett csak fogni a nyugati tévét. És de még a párt emberek se szívesen. Tehát ez olyan döglött hely volt. Nagyon, nagyon fura volt, és közben meg kiadták a Klemperernek az LTI-jét, tehát nekem a német példányom az a kelet-német reklám kiadás, de az is jellegzetes volt, hogy én ezt itt vettem meg Budapesten, és voltak, jöttek kelet-német diákok egyszer az egyetemre, és hát elképzelhetett, hogy én ezt milyen kihívásnak vettem, és akkor rögtön elvittem őket, megmutattam, hogy itt az LTI-t lehet kapni, meg elvittem őket Fassbinder filmre, és akkor így hát nagyon tetszett neki.
0: Próbáltad őket Pesten tartani.
1: És akkor így a végén így mondták, hogy szeretnének venni egy kávéfőzőt.
0: Na, tudod, ezt akkor igen. Ezért,
1: magyar kotyogós, mit tudom, milyen kávéfőzőt. Hura csapat volt egy-két. Képzeld el, ugye a főiskola Tihanyi művésztelepére kvázi le kellett vinnem, én voltam úgy kvázi a hivatalos kísérők, öten voltak olyan, hogy így, hát helyesen velem egykorú, mit tudom, festő. És akkor már úgy pár napja együtt volt, hogy mászkáltunk
0: Budapesten. De akkor egyébként általában csak ennyi embert lehetett? Tehát őt, tehát ez nem volt
1: nem, tudom.
0: Nem úgy, csak hogy ezt most csak kérdezem, hogy mekkora embertömeggel kellett dolgozni, hogy azt hittem, nem. Hogy egy ilyen...
1: Nem, ez mit tudom én, mi volt.
0: Nem úgy csak, hogy volt, hogy 10 vagy 15 is akár?
1: Nem, ez valamilyen egyszeri dolog
0: ja,
1: volt. Tehát fogalom sincs, csak tudták, hogy...
0: Nem lehetett rendszeres.
1: Nem, ja, csak tudták, hogy beszélek németül, és akkor valahogy ezt így nekem mondták, én azt hiszem, a Tihanyi művésztelepre jöttek le. Tudod, de hát valami ez volt. Hát akkor már kezd el, utólag elmondták, hogy amikor a vonatállomáson megláttak, akkor teljes egy, hát hogy mondjam, nem is lehet leírni, hogy mi játszódott le bennük, mert azt látták, hogy fehér nadrág van rajtam.
0: Nem. Igen.
1: Érted? Egy fehér jeans. Hát dögmeleg volt nyáron, aha, érted? És
0: akkor mi legyen rajta?
1: Ráadásul igen? Mindenek a tetejébe, mert ott volt egy teniszpálya, és volt valaki, akivel tudtam teniszezni, és még egy teniszütő is volt nálam. Tehát úgy, azt utólag elmondták, amikor picit jobban lettünk, hogy azt gondolták, hogy itt valami ilyen polgári millióbe keverednek aha. bele, ami ugye nekik teljesen...
0: De vered, a teniszütőt értem, de vered, de csak azért, hogy
1: hát,
0: a velem...
1: Nem egy vered, szakadt jeans, ilyen trapper farmer, vagy nem tudom, micsoda.
0: Hanem, hogy fehér, hosszú...
1: Fehér izé, nadrág, tehát fehér, volt egy olyan nadrágom, hát nyári nadrág világos, mondjuk azt nem fehér, úgy, világos.
0: Nem úgy, értem, csak hogy az, hogy azt nem tudtam, hogy az önmagában izé,
1: én
0: hogy
1: hát nem ez
0: a ez jelentősége az, most, még bocsánat, most sem hát akartam
1: ez,
0: érteni.
1: Ezt nekem utólag árulták, hogy jaj, eleinte nem is tudtuk, hogy mit gondoljunk rólad, amikor megláttuk ebbe a fehér
0: nadrágba. Úgy néztél ki, mint akkor egy ilyen angol dandy, vagy ilyen, nem tudom, hogy a Brightonba lemegyek egy izé.
1: Nézd, hát figyelj, nem olyan fehér nadrág volt, tehát ne hülyeskedj. Itt egyszerűen csak az volt, hogy mit tudom, mentem valahova, az ott volt. Persze, csak annyi, hogy nem egy fekete nehéz szövet nadrág volt rá, hanem egy világos színű, könnyű, azaz úgynevezett nyári nadrág.
0: De miért rajtuk nem is volt akkor ezek szerint nem, rövid nadrág se?
1: Nem, ő rajtuk izé volt ilyen hosszú nadrág, meg tényleg egyáltalán nem, a megjelenésükön nem érződött az, hogy mondjuk egy meleg nyár van.
0: Tehát, most már egy
1: csak látod él, őket, aha. akkor azt mondod, hogy ez ilyen kora ősz, vagy valami ilyesmi, de nem ezt akartam.
0: Akkor most egy jobban értem egyébként, hogy a németeknél miért tudják jól érezni magukat, hogy a török vendégmunkások, már bocsánat, csak mert én amikor Isztambulban tanultam, ott láttam azt, hogy ezt mindig kiröhögték.
1: Na jó, de hát érted, ők szegény kelet-német indoktrinált emberek voltak. De a drámai az az volt, érted, ezt nem akartam elhinni, mert akkor így tényleg így jobban lettünk, mert mondom, hogy segítettem nekik, meg mutogattam nekik dolgokat, meg még a Pesten is találkoztunk, és később, és az egyetemen is ott voltak, tehát így még mostanában meg is találtam valahol, föl van írva a címük, egyik másiknak a nevével is találkoztam azóta. De gondolod, ott vagyunk Tihanyban, és már este, és ugye ez még a 80-as évek közepén, amikor ennek az úgynevezett magyar bor kultúrának, ugye még híre hangva nincs, mert hogy csak baromira szar borokat lehet kapni palackozva, mondjuk azt, de ott ugye mi Tihanyban valamennyire benfentesek voltunk, és tudtuk, hogy ott az apátság környéken van egy pince, ahol nekik aszújuk van, ami olyan kis mennyiség, hogy nem érdemes bepalackozni, hanem jó minőségű aszúbort adnak. És hát ez ugye nagyon nagy menőség volt, és akkor hát gondolod, egy ilyen pince, tök átlagos, vagy egy étterem, nem is tudom már, ülünk, mindenki előtt egy pohár, beszélgetünk, és a tulaj, vagy a borász felesége szolgál ki bennünket, és hát úgy mindenki beszélget mindenkivel, és én félfülen hallom, hogy a két német a csoportból ketten arról beszélnek, hogy a nő karján biztos egy fontos telefonszám van oda tetoválva.
0: Ajaj, az én attól fél, de az
1: hát az a haláltábor száma volt.
0: Nem csak, hogy nem mertem, igen, de azért, mert hogy...
1: És tudod, ismered, igen, ez hogy, az a helyzet, hogy...
0: Csak azért, hogy nem mertem, mert
1: hogy, annyira... Hogy érted nekem, hogy háttal én hallom, amit ők egymás között beszélnek.
0: Ugye, akkor még nem volt ugye ennek diskurzusa, mármint, hogy nem volt erről beszéd, még mármint, hogy a...
1: De én ezt nem akartam elhinni, mert eszembe se jutott, hogy ott most patáljázok velük, remélem a nő nem értette, amit ezt mondott. Egyébként meg baromira jól érezték magukat, és semmi nem, mert arra is gondoltam, hogy valami hihetetlen cinikus humor, tudod, ami fiatal emberek között.
0: Amire pont nem képesek.
1: Amire szerintem pont nem képesek.
0: Igen, mert jó értelemben, mert a moralitásból. Csak
1: tehát, hogy és arra mondtam, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy ezek a felnőtt egyetemista emberek erről ezt ennyire nem ismerik, vagy ezt nem tudják. És érted? Hát azért ez nagyon mindegy, nagyon meglepett.
0: Nem, csak fene tudja, hogy egyébként lehet, hogy én bennem mindig az van ilyenkor, de elnézést az amúgy egyébként komáromi, vagy hát a magyar származású Ivan Reitman, ugye, aki sok nagyon jó filmet csinált, amúgy, vagy filmrendező volt, annak a fia, a Jason Reitman mondta azt, hogy aki szerintem még inkább nekem nagyon kedves vígjátékokat csinált, hogy, hogy alapvetően olyan vígjátékokat érdemes csinálni, amikben lehetővé tesszük az embereknek, vagy a nézőnek, a befogadónak, hogy, hogy elgondolkodjon, és nem válaszokat adunk neki, hanem kérdéseket, és hogy, hogy ezen csak most így hirtelen eszembe jut az, hogy lehet, hogy egyébként ez nem is, mert hogy lehet, hogy ez egy ilyen érdekes, vagy ez, szóval hogy ez az, hogyha nincs valami így beépítve az ember világába, hogy akkor ez lehet, hogy akár egy sokkal inkább könnyebb feloldást is ad.
1: Hát nézd,
0: mert hogy mondjuk elnézést, de hogy mondjuk
1: ez, ez inkább az egész rendszer cinizmusára utal, meg hát érted, én azért arra is gondolok, hogy meg jó, hát ezt nyilván nem tudjuk megítélni.
0: Meg ez meg, nyilván egy középkorú hölgy kellett, hogy legyen, hogyha ott van rajta.
1: Igen, igen,
0: igen.
1: Igen. Szóval, hogy hát pont arról beszélünk, hogy mennyire borzalmas volt az egész. Én nehezen tudom azt elhinni, hogy valaki megfelelő, úgymond minimális intellektualizmussal valamiképpen, hogyha
0: igen, a elnézést, igen,
1: hal vagy tanul a másik világháborúról, valahogy így ilyesmi ez ne legyen valamiképpen ott. És én nem tudom, hogy járt el, hát nyilván nem
0: amerikai filmekben is már egyébként nem tudom ezt félreérteni, igen, igen, de mond...
1: Mindegy, én csak azt akarom mondani, ez... hogy... Hogy jártam a kelet-berlini hadtörténeti múzeumban, kíváncsiságból elmentem, és ott azért nagyon érdekes volt, kérdezik, ki volt téve egy ember méretű gumikerék, repülőgépkerék, ami körülbelül akkora volt, mint egy ember, és az volt meleírva, hogy ilyen nagy repülővel bombázták Drezdát. Érted? Uh-huh. Ami természetesen igaz volt, hogy bombázták Drezdát, de, de valahogy az, hogy miért bombázták Drezdát, hogy, hogy ez tulajdonképpen ez valaminek a következménye, tehát hogy ez, ez nem a semmi jött, ez valahogy úgy, úgyhogy el lehetett borzadni. Meg uh-huh. Hát ott láttam a Gestápónak a giotinját, az is egy eléggé durva darab.
0: Ja, értem, hogy mire gondolsz. Igen, valóban, amúgy egyébként ők sokkal inkább, tehát hogy ha így mondjuk úgy, hogy a közoktatáshoz mérhető, tehát ilyen a intézményrendszerben, vagy múzeumi rendszerben beszélünk, akkor azért nem csak annyira az amerikaiak, hanem egyébként a náluk már 30-40 évvel ezelőtt még pláne sokkal nyitottabb kanadaiak is egyébként csibészek voltak az amiknál, tehát a ott észak-amerikai kontinensen, szóval, hogy ők például az indiánokkal való, mondjuk úgy, hogy hát egy ilyen finom írtási történetet, azt ők pre-contact vonalon próbálták így megfogalmazni, szóval, hogy így a saját maguk önreflektív értelmezésére próbáltak a lehető legkevesebb igényt fordítani. Ehhez képest valóban a németeknél ez valóban volt, bár egyébként én inkább azt tapasztaltam, nem biztos, hogy ez egy jó válasz a te izédre, hogy, hogy amúgy olyan, mintha feltételeznének bizonyos fajta előzetes tudást, tehát hogy amúgy egyébként nagyon sokkal jobbak voltak amúgy egyébként a mondjuk úgy, hogy az ilyen múzeumpedagógiai nézőpontjaik, főleg egyébként a holokauszt és 20. századi múzeumi tematikájú izéknél, bármelyik városról, nem csak Berlinről beszélek, ott nagyon jók voltak, ötletesek voltak, tehát már eleve az, ahogy el voltak helyezve, szóval az, ahogy mondjuk mit tudom én, például, hogy kör alakú, egy ilyen cikkurát, szóval az, hogy mondjuk ez egy, mennyire mondjuk egy ilyen labirintus, de hogy alapvetően mindig volt egy ilyen előzetes tudás, azt érezte az ember, hogy mondjuk olyan adott esetben feltételekkel dolgoztak jó értelemben, mint hogyha egyébként a Kurt Vonnegutnak az ötös számú vágóhídját, azt mondjuk olvastuk volna. Mármint, hogyha pont a Dresda kapcsán most csak azért mondom, mert hogy, hogy ebben volt egy olyan, egy ilyen jó értelembe vett intellektualitás.
1: Hát nézd, teljesen világos, ezt most csak a hallgatók kedvéért mondom el, hogy itt mi azért két különböző korszakról beszélünk, tehát az NDK, és tényleg az teljesen más az, ahogy az Egyesült Németország kezeli.
0: Hát szerintem ők nem beszéltek róla nyilván.
1: És azért ez nagyon sokat elárul, és hát ugye nem vett meg, hogy a magyar diskurzusban ugye ez az Orbáni emlékezetpolitikának ugye a az egy ilyen alaptörvénye, hogy itt most ne emésszük magunkat, meg lépjünk túl, meg hogy micsoda ez a öndalázás, meg egyebek. Igazából meg az derül ki, hogy baromira hasznos, mert pont ezt a fajta kimondatlan bűntudatot, annak ad egy szelepet. Értem? Mert hogyha ez ki van mondva, igen. akkor nem munkál ott, és ez a rossz lelkés, mert ez annyira, de annyira látszik, tehát az egész...
0: De ezt én valóban imádom, valami úgy, hogy Magyarországon mi ezt úgy csináljuk egyébként, hogy mi ennek az útját soha nem jártuk be, mármint ennek a típusú egyébként rossz lelkiismeretű történetnek, aminek ez a recepciója, amit egyébként az osztályfőnöknek átadták mondjuk a nem tudom, a Prőleg Ergő esetleg, mert hogy azóta valószínűleg senki nem beszél németül, még olyan nem tudom, felhasználói szinten se, de hogy valóban, tehát hogy mi az van, hogy mi ezt a fajta bűntudatot, vagy ezt a típusú egyébként felelősségérzetet, ezt azt hiszem, hogy mi még valahol ott hagytuk egyébként. Igen, mi ott a Hideg Napoknál ott hagytuk, szóval Cseres Tibor volt utoljára, aki egyébként ezzel baszkolódott, meg mondjuk esetleg a Szántó az 1945, ami pont megint egy török feri film, de hogy mi alapvetően azért megmaradtunk mindig a Dobozi Imre féle, vagy a Szász Péter féle tizedes és többiek vonalon, tudod, hogy mi átöltözünk. És amivel egyébként egy picit persze azzal együtt, hogy én nagyon szeretem azt a filmet, és azt hiszem, hogy nagyon sokat elárul egyébként rólunk, azzal együtt azzal egy kicsit, hogy mondjam, kedélyesebbek is vagyunk, szóval, hogy annak azért van egy diszkrét bája, hogy mi a minden traumánkat azt mi rögtön valahogy meg tudjuk oldani, hogy a 22-es csapdája színvonalon mutassuk be. Úgyhogy egyébként előtte olyan értelemben cseszünk az alkotmányra, hát ilyen dénapszerű trauma.
1: Ez egy hasznos tulajdonság, ez a flexibilitás.
0: De mi rögtön csak abszurd és ironia.
1: Ez erodálódik most így. Viszont Tomi, azt akarom tőled kérdezni, most így húzunk egy...
0: Van betelefonáló? Nem azért, mert csöng, vagy nagyon... de akkor nem, hogy pirosan villog, és azt hittem, hogy azért
1: nem,
0: valaki...
1: Nem, azt hallanánk, hogyha lenne csörögnek.
0: Akkor ezt az ATS tudná? Ha vala... Nem, nincs izé
1: betelefonáló. Az ATS megszólítva érzi magát.
0: Nincs
1: csörgött a telefon?
2: Biztosan,
0: mert
1: ki
2: van
1: nyomva.
0: Azért.
1: Kedves hallgató, ki van nyomva a telefon, ezt most vettük észre, de ATS bejött. És...
0: Nem, azt hittem, hogy a piros az, hogy az, azt hittem, hogy az Jánosnak azért írtak, bocsánat.
1: Nem, ez tök más.
0: Nincs.
2: Kell telefon, vagy nem kell telefon?
0: De, kell, persze.
1: És megnyom egy
0: de
1: gombot.
0: Akkor tudtam, hogy nincs, akkor jó gondoltam, mert azért éreztem én a törődést, de szóval köszönjük.
2: Gondolat néha jó.
0: Látod? Szóval na, figyelek,
1: Tomi, igen.
0: Figyelek.
1: Azt akarom tőled kérdezni.
0: Na János,
1: parancsolj. Most húzunk egy ceruzát.
0: 2-15-37-73.
1: Igen.
0: Ezzel megúszom, hát ha igen. A válaszadást. Pedig még nem is tudom a kérdést.
1: Mi ez a radnai hazajön dolog? Szerinted, mivel tényleg itthon akar meghalni kórházban párnák között szeretei körében, vagy akar valamit, vagy egyszerűen tud valamit tenni, mondani, vagy ennek a szimpla ilyen nosztalgia meg egészségügyi vonatkozásokon túl szerinted van jelentősége, vagy nincs?
0: Hát annyiban mindenképpen kell, hogy, tehát persze, amúgy azért én azt gondolom, hogy ennek inkább sokkal több köze van amúgy a módszerváltáshoz, vagy hát a nem is tudom, a kormányváltás, rendszerváltásunkhoz. Szóval, hogy azért aznak sokat mondóan, szóval annak azért van azért mégiscsak jelentősége egyébként, hogy a mostani belügyminiszterünk egyébként előtte a Decathlonnál dolgozott hosszú évekig, és ebben pozitívumot akarok mondani, de tényleg egyébként, mert hogy ennyiben egyébként, hogy mondjam, szóval rutinos megoldással élt egyébként a jelenlegi vezér, mert hogy minden más esetben valójában kétkulacsos politikát, vagy hát legalábbis a kétfelé áldozó a vezetőket kapott volna. Szóval, hogy azért ez nem véletlen, hogy hogy erős izgalmi állapotban azért sikerült mindenkit ezért lefejezni. Szóval nem csak a KR, tehát nem csak a készenléti rendőrség, nem csak az országos rendőrfőkapitányság és egyéb vezető, tehát akár BRFK vonalon, mert hogy amúgy hát ezeknek a vonalaknak a szóval ezek mindig is politikai döntések voltak, ez szerintem amúgy ez pont ugyanolyan Biedermeier szarfaszusság volt a részünkről, mármint így nagy egészében társadalmilag, mint ahogy a pártfinanszírozás, hogy úgy nem akartuk azt azért úgy kimondani, meg hogy amúgy egyébként egy Juhász Gábor nevű faszi amúgy azért írt is erről könyvet, kettőt is ráadásul, te Mária Krisztus, de amúgy erős izgalmi állapotban mindig úgy csináltunk, mint hogyha ott ezt így nem tudtuk volna, hogy ez történik. Ez mindig egyébként olyan politikai megbízásokkal járt, mint amit egyébként szerintem rendkívül komoly kihívást jelentő módon például a Szabó Bence elmondott, aki amúgy korábban ugye a Nemzeti Nyomozóirodánál a kiber bűnözéses főosztályon dolgozott. Egyébként szerintem amúgy ennek van egy ilyen nagyon csak azért mondom így, hogy ne szóval, hogy ebben tudod, abban az az érdekes, hogy tehát ez egy nagyon, szerintem egy nagyon tisztességes gyerek, és most ezzel nem csak ilyen segnyalás címén, hanem az, hogy ő például nagyon is kifejezte azt, hogy egyébként itt ez nem középszinten dőlt el, hanem ez vezetői szinten dől el egyébként, és ő alapvetően annak ellenére, hogy feltehetően sokkal nehezebb lett volna, most oké, hogy most megbízott, vagy bármi, oké, most politikai feladatot kap, meg én értem, hogy ez nehéz földolgozni embereknek, de alapvetően az, hogy ő például azt a pénzt, amit neki gyűjtöttek, azt ő fölajánlja, az sokkal többet árul el egyébként arról, hogy mi mennyire nem vagyunk képesek elfogadni azt, hogyha mondjuk valaki őszintén beszél, kibeszél a rendszerből, hogy az egyébként ellehetetleníti magát. Szóval, hogy például az, hogy például az FBI aligazgatója J. Edgar Hoover mellett Mark Felt, hogy ő volt a mélytorok, azt ő egyébként kérte, és be is tartotta Bob Woodward, hogy a haláláig azt nem hozta nyilvánosságra. De azért azt tudnunk kell, vagy azt látnunk kell, hogy ennek a faszinak nem csak, hogy a köszönhetően derült ki a Nixoni borzalom, hanem egyébként ez a pali egy olyan helyzetben is volt, hogy az ő édes, drága jó lánya egyébként egy általa nem is pontosan tudott valamilyen kommunában volt, és ő csak félt attól, hogy például a Weather Underground, ami egy bankrablásokat is, tehát erőszakos ellenállást is tanúsító underground mozgalom, vagy ilyen ellenkulturális csoportosuláshoz is kötődött. És ő úgy, hogy ő az aligazgató volt, ő azért nem kutatott a lánya után, mert ő azt mondta, hogy ő attól sokkal jobban fél, hogyha egyébként ő így az intézményrendszernek, aminek ő ilyen szempontból második számú vezetője, azt a szervezetet felhasználja, hogy nem tudja, hogy mire jut, mire találnak rá a lányával kapcsolatban, és neki sokkal fontosabb volt a lánya annál, mint sem, hogy egyébként ő találkozzon vele újra. Noha egyébként ő félt, tehát ő egyébként nagyon sok ilyen kommunának írt. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy például ő azzal a típusú dologgal, hogy ő egyébként adott információt a Bob Woodwardnak, azt szerintem nem abból fakadt, hogy ő egyébként féltékeny lett volna, vagy úgy érezte volna, hogy a Hoover után ő kellene, hogy legyen a vezető, hanem ez a pali sajnos ebből a döntéséből, ami a lányához kötődik, is érthető, vagy szerintem nagyjából deriválható, hogyha valaki nem teljesen seghülye, hogy egyébként ez a pali csak azt akarta, hogy ne legyen politikailag irányított a rendőri vezetés. És az az igazság, tudod, hogy ezt viszont mi joystickra kötve mindig ezt csináltuk. Már amúgy sajnálom, hogy ezt mondom, de a 90-es évektől kezdve, és hogy az a különbség, tudod, hogy csak hogy valaki ordinári módon mondja, valaki finomabban, mi is beszélgettünk olyan emberrel, aki akár álnéven, akár valós néven azért erre rálátott a spanyol inkvizícióban is, vagy így már közös műsorban is, és hogy tudod, hogy igazából nekem csak az a bajom, hogy igazából csak azt a részét nem akarjuk észrevenni szerintem ilyenkor, mármint hogy tudod, hogy nem is az a kérdés, hogy most hazajön, meg hogy, hanem az, hogy amikor ő elment, akkor egyébként az a Havas Erik, aki amúgy, hogyha a Vona Gábor könyve, a Benkő Lacival kapcsolatos könyve, vagy Bánya Tököm, a Monique Küvés, ebbe a Birodalom sorozatba is beledolgozott, hogy egyen meg a kis szívét, mindenről beszélt. Mindenről. A Vörös Hangyák nemi életéről is. Arról egyébként, hogy ő megcsinálta ezt a könyvet Magyar Keresztapa címmel, a Radnai Lászlóval, és akkor, amikor egyébként a Radnai eltávozott az asszonnyal együtt, egy kura hangot nem mondott. Annyit nem mondott egyébként, hogy fapapucs. Pedig egyébként, hogyha nem tudom, a Vona Gábor csak másik helyen adott elő, mint ahova egyébként bejelentkezett, akkor azonnal legalább 4 posztot írt. És ennek sok köze van ahhoz egyébként, hogy Havas Nikolett az alapvetően

0: tudod, hogy igazából minket sosem érdekel annyira ez a dolog, hogy ezt mi komolyan akarjuk venni. Szóval, hogy minket attól félek, hogy egyszerűbb megdumálni még most is majd valami
1: hülyeséggel. Na, de valami te mit gondolsz, amikor ezt hallottad, hogy valamivel jön hozzá, tehát valami van a tansajában, vagy ez tényleg csak már egy ilyen
0: hát az a
1: utolsó
0: baj, tudod, hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy ő egyébként akkor megy el, mielőtt egyébként a jogerőt megadnák amúgy a gyárfásnak. Természetesen az a helyzet elvileg, hogy egy volt ökölvívóval együtt, szóval, hogy egy olyan ügy miatt, szóval, persze mindig lehet ezt mondani, hogy most éppen lett volna valami dolog, de most, hogy már egyébként állítólag legalábbis rendszert is váltottunk, és tényleg a dekatlonos emberünk amúgy legalább sport összer módon legalább a Fair Play bajnokságnak feltehetően nagyobb híve lesz, hogy meg hát emiatt is, hogy szóval, hogy hát nyilván szóval, hogy tehát az a duma, hogy azért ment el, mert hogy a Horváth András, tehát hogy a Pintér féle vezetés be akarta volna csukni, az ilyen nagy duma franciság, hiszen egyébként hát a Horváth Andrásnak a Pintér jobb kezének volt a legkedvesebb barátja. Amúgy Radnai László. Tehát akkor csukták volna be, amikor egyébként engem munkához tudtak volna adott esetben engedni, hogyha idejük engedi. De hogy szóval, hogy, tehát, hogy a Radnai Lászlónak vannak emberek, akiknek mindent megbocsátottak, és vannak emberek, akiknek egyébként az sokkal, tehát hogy például én tudom, hogy én úgy voltam egy ilyen fekete listán, hogy én nekem, ha én állami pozícióra, vagy például levéltáros pozícióban jelentkeztem az ABTL-be, akkor azt vissza se írtak. És ennek csak egy fantasztikusan lényeges oka van, hogy baszta az agyát egy Bolcsik Zoltán nevű embernek, hogy nem úgy viselkedtem, ahogy ő szerette volna. És sokkal könnyebb volt magyarázni azt, hogy adott esetben mondjuk az én édesapám, aki segített neki gazdasági bűncselekmények újraértelmezésében, hogy az egyébként, hogy ő öngyilkos lett, az az én felelősségem és az én hibám. De azt azért volt fontos nekik elmondani, mert ugye sokkal nehezebb lett volna feldolgozni mentálisan, hogy még amikor én a rendőrtisztén dolgoztam, már akkor lecsukódott a szeme, már akkor voltak olyan sajnos ilyen mini sztrókjai, amik egyébként ennek az öngyilkosságnak az előidőzői voltak. Tehát, hogy az az igazság, hogy ez sokkal fontosabb volt, hogy valakit kelljen tudni hibáztatni ebben a történetben. És én úgy lettem a mindegyiknek a gyűlölt embere, hogy én soha ellenük egy izért nem tettem. Szóval, hogy én nem szivárogtattam semmi lófaszt, ők mocskok voltak egész életükben, ahogy csak bírtak. És hogy igazából ezek az emberek vannak olyan koncepciók, ahol mindenkinek megbocsátanak mindent. Radnai László ilyen. Radnai László nem azért távozott, mert egyébként a Horváth András ne tudta volna megmenteni a seggét az aktuális szociális, vagy hogy mondjam, kriminális helyzetéből, hanem egyszerűen azért, mert ő már nem bízott abban, hogy az a gazdasági háttér is ebben együttműködő lesz, ami egyébként sokkal jobban tudja, hogy Fenyő János haláláért ki a felelős. Én nem vagyok abban feltétlenül meggyőződve, sajnos, hogy egyébként ezt Portik Tamás önállóan döntötte volna el. Mert ha önállóan döntötte el, akkor ugye el kell dönteni, hogy most vagy hülye nagyon, de akkor viszont 98-ig kell, hogy hülye legyen, amíg meg nem öleti Fenyő Jánost, vagy egyébként van némi nemű értelme, ha meg van, akkor ugye, ha egyébként tudják azt olyan média emberek is, hogy Gyárfás Tamás egy kávét nem fizetett senkinek, akkor ő miért gondolhatta azt joggal állítólag, hogy neki fizetni fog ezért? hogy ne adj Isten, ne, hogy az legyen. Mert hogy egyébként amúgy erős izgalmi állapotban az a nagy büdös helyzet,

0: Tehát, hogy azok az emberek, akik akkor Portik Tamásnak a bűntársai voltak, mint például Radnai László is egyébként, vagy akár József Rohács, vagy akár József Rohács testvére, vagy akár egyébként a Drobilicsék, mind akik az Energóban vannak, azoknak egyébként a telefonját, az képzeld el, Fotex. Tehát a Várszegi Gábor fizette. Ez nem azt mondom, most nem akarom elmondani, vagy nem azt mondom, hogy én tudom, csak hogy ez egy milyen érdekes dolog, hogy amúgy egyébként ezeket a gazdasági összefüggéseket, és az, hogy milyen céghálókon keresztül lett kifizetve, ha ki lett egyébként az öreg Rohácsnak a tesója például fizetve, meg hogy ez egyébként hogyan működött a József Hamalával együttműködve, az egy nagyon érdekes kérdés. Én attól félek, hogy ezek azok az okok egyébként, ami elől joggal menekült inkább el amúgy Radnai László, mert hogy ha más miatt ment volna el, azt azért tartom érdekesnek, mert hogy az arról ő maga is tudta, hogy ezt meg lehet oldani. Ezek azok a részek, amikről ő nem volt feltétlenül meggyőződve arról, hogy egyébként itt ki fog esetleg úgy pofázni, ahogy ezt egyébként mind letiltották, meg mind eltitkolták. De hogy azért, szóval ezekben nagyon sok érdekesség van, ami ma már más fénytörésbe fog talán feltűnni, de hogy...
1: De szerinted lesz ebben valami
0: tető meg... Nem. Gyávák vagyunk, mindig gyávák voltunk, de a Radnai szerepét csak azért is mondjuk így összevetve például, tehát hogy Tasnádi például Péter, az tehát hogy nem sok minden pozitívumot lehet mondjuk adott esetben mondani róla, szóval nem ő a határozott Géza, tehát ő amúgy nagy játékos, de hogy például az, hogy ő elkezdett beszélni, annak nagyon egyszerű okai voltak, az, hogy mondták neki, hogy egyébként becsukó, mint a vett malacot, érted, és ott is rohadsz meg a börtönbe. Így elkezdett beszélni arról, hogy ő a gyafival, a gyárfással milyen megbeszéléseket folytatott. De alapvetően azt, tehát nem az voltam, tehát hogy ő nem akart volna beszélni, hiszen azokat, amiket egyébként itt most a legutóbbi időben ő elmondott, azokat ő 2000-es évek derekán már bőven, amikor egyébként Szabó Stein Imrével összeköltözött Marjai Judit, akkor azt Marjai Judit egyébként elmondta a hatóságnak, elmondta Kovács Rajosnak, elmondta az akkori nemzeti nyomozó iroda nyomozóinak egyébként. Ő akkor azzal nem annyit foglalkoztak, vagy hát amennyit foglalkoztak abban, annyi volt a fontos, amennyit egyébként Szikinger István egyszer elmond Hajdú Péternek, hogy van egy olyan irat valóban, ahol Pintér Sándor leírja egyébként, hogy az nagyon fontos lenne, hogy egyébként legalább rá tudjuk tolni erre a jóképűre, mármint a Tasnádira az egész balhét, és hogy azt, hogy egyébként egyáltalán beszélgetett vele, az fölmerüljön. De ugye azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az, amivel itt érvelünk, hogy most akkor kétszeres megbízás, szóval hogyha valaki egyébként beszélget úgy Portik Tamással, ahogy egyébként ő valóban 94-től kezdve kapcsolatban állt vele, hiszen egyébként már 94-ben egyébként adott neki Kill egyébként ingatlan, szóval hogy ez nem egy későbbi ingatlan csere az egyetlen, ami történt, de ez mindegy is. Az hogy, tehát, hogy most el kell dönteni, hogy most ő vagy képbe volt a magyar alvilág helyzetével, vagy hülye volt. Ha képbe volt, akkor tudhatta egyébként azt, hogy amúgy Tasnádi Péter nem öl embert. Azt viszont tudhatta egyébként, hogy akkor, amikor ő megbízta feltehetően, ugye, egyedülálló módon ezeket az embereket, vagy hát a Portik Tamást, akkor mondjuk azt 96 körül teszi, és mégis ez egészen elhúzódik 98. február 11-ig. Vajon miért történik ez? És ugye vajon lehet-e annak köze például ahhoz, hogy például hogyan kerül be Magyarországra a kereskedelmi televízió? Az, hogy egyáltalán kereskedelmi televíziók megjelennek 97-től, az, hogy Baló György a TV3-mal hogyan próbál működni a Horn Gyula kormányzása alatt, érted? Szóval, hogy azért itt nagyon sok olyan dolog van, amit úgy elfelejtünk, szóval, hogy például ezekben nem, szóval, hogy az, hogy egyébként ezekben a kereskedelmi televíziókban, szóval az, hogy ebkor egyébként Kis Bandi nem véletlenül távozik Amerikába, hanem onnan a párizsi közből lévő irodájából. Szóval, hogy egyébként ezek az emberek, és ez, ebben a Portik Tamás bizonyos értelemben szellemi apukái voltak azok benne, akik egyébként az olajos forintot át akarták rakni a kereskedelmi tévébe, hiszen egyébként 95. május 1-től harmonizálva lett a HTO és a gázolaj. Tehát, hogy azt tudták, hogy annak vége van. Szóval, hogy nem voltak teljesen hülyék, és ők nem arról volt szó, hogy ezt így elfelejtették volna, vagy ők nem tudom, így háttérbe vonultak volna, hanem, hanem igazából, ha meggondoljuk, akkor sokkal egyszerűbb egy olyan embert használni az első körösnek, aki adott esetben ezt a balhét el tudja vinni. Mert hogy ebben a Portik sokkal jobb volt. Ő valójában itt a börtön, szóval hogy ő egy igazi püroszi győzelmet aratott, azt, amit ő egész életében akart, hogy ő valójában mafia főnök legyen, azt akkor érte el, mikor becsuktuk 2012-től. És valójában ebben a szerintem
1: már de ez egy nagyon szép történet igazából, most hogyha igen, csak a dramaturgiát nézed, hogy van egy feltörekvő fiatalember, aki megnéz pár, mit tudom én, megnézi a Coppola filmet, meg pár filmet, és akkor úgy gondolja, hogy ő lesz a mafiózó, és az igazi komoly figurák ezt ugye egy pillanat alatt átlátják, hogy tulajdonképpen akkor ez milyen jó ötlet, és hát akkor legyen ő, és akkor ő az, akit leültetnek.
0: Hát meg ő saját jogán akart ugye névi egy kártyát, tehát hogy tényleg az, ami utána úgy meg lett egy csomószor sajtózva, hogy ugye marketing igazgatója az Energónak, azt ez a jóképű akarta, szóval arra senki nem beszélt rá. De most érted, szóval, hogy ha egyébként akkora nagy écezgéber lenne, mint ahogy egyébként akarta a Pesti srácokban a Szenvedi Zoltán és a Hut Gergőnek éppen aktuális emberei elhitetni, akkor ugye miért csinálna egy olyan cég marketing igazgatójaként ezért névjegykártyát, amely cégnek egyébként 94 novemberétől, amióta működik gázolaj export-importban, 96 októberéig egyszer se sikerült egyébként adóbevallást leadnia. Hogy akkor valószínűleg, tehát akkor valami szóval valahol ott lik van, tehát akkor vagy ő hülye, vagy egyébként pont elfelejtette mindenki leadni azért.
1: Hát nézd, ez egy picit, hogyha most ezt távolul nézzük, ez nagyon rokon azzal a fajta díszlet gondolkodással, amivel ugye... tudod eltakarni, vagy amit pont Kelet-Berlin kapcsán mondtuk Berlinbe, hogy ott azt a robot, ami a Tahi lesz lett később, azt egy épületet elé húztak. De akár most, ugye, tehát a várbeli új építkezések, egy beton szerkezet, és akkor egy akármilyen skint ráhúznak, és akkor ráhúzzák a tradicionális izét, és akkor belül pedig egy át nem gondolt, és egy modern szerkezet.
0: Tehát ezek fontosak sajnos.
1: Ez nagyon, tehát ez olyan, mintha ugyanaz a mentális modell az egészen furcsa helyeken, tehát a Trump aranyozott irodájában ugyanúgy megjelenik, mint tehát, hogy nincs mögötte tartalom. És tudod, ez a fura,
0: de van mögötte, bocsánat, hogy ezt mondom, de nem, van mögötte tartalom, tudod, János, csak az a baj, hogy mindig a Trumpot veszük, nem, ott Roy Cohn a fontos, amit egyébként mi sokkal kevésbé akarunk érteni. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Szóval Roy Cohn sokkal lényegesebb szereplő, például Trumpnál. Itt is egyébként ugyanúgy sokkal inkább lényegesek azok a szereplők, érted? Akik mondjuk Portik Tamás mögött vannak. Mert hogy Portik Tamás mindenképpen
2: mutatni akarta magát.
0: Pontosan.
2: Tehát, hogy egyszerűen kell egy hülye, aki annyira megképzelt, hogy ez neki ő nem veszi észre, hogy tulajdonképpen ezzel magára...
0: Ettől még biztos, hogy persze, attól még ő a saját magán, igen, tehát hogy a saját jogán amúgy ő túl nőtte magát, mint amire számítottak, ez szerintem, vagy én úgy feltételezem, de ezt tudod, ez egy olyan dolog, hogy mondjuk például a legtöbb ilyen mafia helyzetben, tehát akár mondjuk a Dunaszerdahelyénél is, például az a triumvirátus, ami mondjuk akár volt a 90-es évek elején addig, amíg a pápait géppuskázzák a Fontanába az embereivel együtt, addig egyébként a Sipos Tamás és ez a klán, ez az egész világ sokkal fontosabb volt, mint az, ami végül lényegében lett. Ugyanígy a Portik Tamásnak a helyzeténél is, ugye mindig a Labort Sándorhoz való kapcsolatát mondjuk, az sehol senki nem akarta felkérdezni, hogy amúgy Vajtó Lajos mit keresett ott azokon a megbeszéléseken, amik egyébként például Labort Sándorral közösen történtek. Ugye kettő volt, a Vadrózsa, meg a Menza teraszos, tehát két üze. Vajtó Lajos mit csinált ott? Ez pont nem került szóba. Megelégettünk egyébként Labort Sándorral, mint a isze. Az akkori...
2: Nem tudom ki a Vajtó Lajos.
0: Vajtó Lajos egy egyszerűen, hát egy ilyen kijáró embere volt az MSZP-nek, egy olyan vállalkozó, aki a háttérben egyfelől segített mondjuk úgy, hogy kapcsolatot az Éjszakához is, de ugyanakkor viszont egy ilyen, inkább ilyen jointer, tehát ilyen összekapcsoló emberként tudnám mondani, de hogy ő például szóval, hogy ő neki, tehát ő volt, aki összekapcsolta a Laborcot amúgy a Portikkal. Az, hogy egyébként ott ők találkoznak, abban sokkal több szerepe van egy ilyen embernek. De hogy, érted, annak megint nagyon sok lényeges momentuma van, hogy erről ki az egyetlen, aki nagy elánnal ezért előadást tart, az Földi László, aki előtte az információs hivatalnak volt a vezetője, és egyébként egy Defend Kft. Néven az első Orbán kormány idején több milliárd forintos vagyonvédelmi cég hálózat révén hát nem csak pártfinanszírozásban volt benne, hanem az első, aki egyébként az üzleti hírszerzést, és aztán a későbbi olyan dolgokat, ami az UDZRT meg az összes ilyen dologhoz vezet, ahhoz egyébként ő az egyik kezdőpont volt, aki egyébként 2002-ben mindezt átadta az ő gyerekkori barátjának, Csintalan Sándornak, tisztelettel. És ugye ezek az emberek, és ezek a dolgok azok, amik kimaradnak, és megmaradnak nekünk, ezek az ilyen egocentrikus, alapvetően cezaromán emberek, akik valójában a saját, hogy mondjam, nagyképűségükbe és a saját hübriszüknek a fogjaivá válnak, mint Portik Tamás, aki most már egyébként bármekkora Szolzsenyicini szakált is növeszt, valójában igazából, hogyha elárulja azt, hogy ő bizonyos értemben balfék ebben a dologban, akkor egyébként saját magát nem az, hogy negligálja, hanem diszkvalifikálja úgy, hogy egész életében arra vágyott, hogy ő fontos ember legyen. És hogy ezzel szemben vannak olyan emberek, mint a Radnai, aki meg erre a típusú figyelemre egész életében soha nem vágyott, mert ő ennél, hogy mondjam, rutinosabb.
2: De még egy szinten feljebb van.
0: Igen, tehát, igen. Szóval, hogy ő nem volt ez a John Gotti féle bűnelkövető. De egyáltalán az, hogy ő például így visszajön, abban azért az is, azt gondolom, hogy benne van, hogy ő azért szeretné ezt úgy kezelni. Az nem biztos, hogy igaz, de azért ebben az is benne van azért, hogy ő azzal is élne, hogy hogy hát adott esetben ő ad információt, szerintem, mert hogyha meggondoljuk, azért Magyarországon az első és ez eddig a mai, tehát legitim módon működő pentító, vagy bűnbánó mafiózó, az ugye Radnai László. Előtte volt egy ilyen emberünk, a Boros Tamás, de őt felrobbantottuk július 2-án 98-ban. A többiek meg egyébként alapvetően a megbízhatatlanság elő vagy hátsó szobáiban rekedtek, szóval, hogy őket egy csomószor még a bíróságnak is ki kellett zárnia, mint például Kelemen Györgyit, a Lakatos András, Lakatos Bandikának a titkárnőjét. Szóval, hogy az is benne lehet azért, hogy ő szeretne adott esetben úgy információ brokerkedni, hogy ezzel egyébként a saját helyzetét jobb, nem is tudom, konstellációba rakja, mert hogy azért ő, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ő már egyszer volt tanúvédelmi program alatt, amikor egy környékbeli államba elrakták, és hát ugye ő nem tudta azt olyan hozzamosabb ideig viselni, szóval, hogy akkor is az volt, hogy tehát tudod, ez amit sajnos hát az Éjfélkor című filmben mondott egyébként az akkor rendezőasszisztensként dolgozó milyen István volt, bocsánat, aki egy szegedi aki az Éjfélkorban volt a végén, aki azt mondja, hogy egy pesti vagány csak Pesten vagány. Amúgy, tehát, hogy ő, aki egyébként utána kiugrott a József Attila utcában lévő bérleményből, a Rozsos István. Szóval, hogy ugyanígy amúgy sajnos a Radnai is egy idő után tudsz, szóval, hogy hova máshova menne, mert ő nem, szóval veled ellentétben ő nem beszél sok nyelvet. A külföldiül annyira tud, amennyire egyébként, igen.
1: Na és szerinted az, hogy amit az előbb, vagy korábban mondtál, hogy meg lehet olvasni, hogy mondjuk azt, hogy a belügyi, meg rendőrségi csúcs felső vezetők jelentős részét lecserélték, hogy ezekben a hírhet ügyekben valamilyen mozgás lesz, vagy csak ez egyszerűen azt jelenti, hogy megpróbálnak egy valódi rendőr, vagy elsősorban valódi rendőri munkára koncentrálni, és ezt a politikai beágyazottságot, ezt valahogy egy picit hátrább tolják. Tehát, hogy szerinted itt van valami,
0: nem ami... Nem, ugyanúgy, csak másként. Tehát lehet, hogy van olyan típusú, tehát nem akarom azt kizárni, hogy Decathlon felől lenne ilyen típusú jóképű Kennedy nézőpontú akarat, de ettől még egyébként az intézményrendszer az nem tud másként reflektálni, vagy reagálni valamire. Tehát, hogy az nem azért, tehát, hogy érted, szóval, hogy az, ha valamilyen rendszert arra építesz föl egyébként, hogy ebben politikai leszámolásként kell működjön, akkor ezt nem tudod átalakítani így blikre. Tehát például akkor, amikor a Partizánban a Kunce Gábor megpróbálta Rózsa Györgyöt utánozni azzal, hogy többet ivott a pohárból minden kérdése a Marci után, minden kérdés után, és még plusz időt tartani föl így magának, még ő is elmondta azt, hogy akkor, amikor például a Tocsik Mártát először előzetbe rakták, vagy hát kihallgatták, akkor másnap kora hajnalban már ment hozzá a Pintér Sándor, és odaadta a kihallgatási jegyzőkönyvet, és kérdezte, hogy mi legyen a tennivaló, mert ő szívesen eltépi, ha az a feladat, vagy mit csináljon. És a Marci egyébként tündéri módon bizonyos értelemben úgy kérdezett, ahogy egy igazi, hogy mondjam, idézőjelben civil, vagy egy ilyen idézőjelben ilyen humanista, vagy nem is tudom, szóval, aki nem ismeri azt a világot, ahonnan ez a dolog jön, hogy akkor ez esetleg beugratás volt-e a Kuncénak. Ez nem beugratás volt, ez mindig is így működött, szóval, hogy hát ez volt a feladat, tehát ezt mindenki tudta, hogy ez egy politika, tehát ez politikai kényes. Mit csináljunk? Daráljuk le? Meg kell menteni a seggeteket? Ugye? Mert hogy amúgy 28 másik ilyen dolgot meg tudod csinálni a Pintér. Amúgy is, de még bénább emberek is, mint a Lampert Mónika és a Kulcsár Attilánál, hogy Jegesi András, aki a férje amúgy Lampert Mónikának, az soha nem derült ki egyébként, hogy a KNTH botrány vezetőjének, érted, a segítségével működött. Szóval mindegy, szóval, tehát azt mondom, hogy ezek mindig így voltak, csak hogy ezek... Szóval hogy akkor azt mondjuk, hogy azt mondta a Kunce elvileg a Pintérnek, hogy hát nyomozzál. Lehet, hogy tényleg ezt mondta, el tudom képzelni, mert utána, 2002 után ő nem vállalt kormányzati feladatot, mármint a Kunce Maci, de hogy ettől még azt gondolom, tudod, hogy valójában itt az a helyzet, hogy itt két típusú dolog van. Van az, aki érti, hogy működik a rendőrség, és a rendőrség mindig így működött. Ez úgynevezett high policing, amit a kanadai kriminológus talált ki, amiben egyébként alapvetően az a feladat, hogy nagyon vulgarizálva leszámolásként politikai érdekszférának a megteremtésére vagy újrafogalmazására használd a rendőrséget. Vagy van low policing, amikor pedig mondjuk be kell csukni nagyon sok embert. Lásd, buli negyed, nem tudom, cigányok, öregezés, vagy bármi. Ez az a high policing, amit alapvetően soha nem volt képes jól kezelni a baloldali liberális kormányzatoknak a garmadája. Ennek volt köszönhető egyébként, hogy a mai napig ők a balfasság melegágyai voltak, és ennek köszönhető többek között, hogy az amúgy szintén NER fióka, jelenlegi miniszterelnök is egy dekatlonost választ. Mert tudja, hogy egyébként mindenki más lekötelezett lenne, és igaza lenne. És igaza lenne. Csak az a bajom, tudod, hogy ez, ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy valamit meg akarunk-e ismerni. Nem akarjuk megismerni. Mert miért akarnánk megismerni? Hát, hogyha meg akarnánk ismerni, akkor 2012-ben, amikor becsuktuk a portikot, akkor kinek, még a baloldali médiának sem volt annyi esze, hogy végig gondolja, hogy amúgy a 2002-ig bezáró első Orbán kormány idején egyébként voltak a bombagyár, meg, szóval hogy voltak olyan bűnösei idézőjelben a leszámolásoknak, meg ezeknek a maffia kivégzéseknek, amit utána elfelejtettünk. Tehát, hogy alapvetően senki nem akar. És a bűnügyi újságírók jelentős részéről is mi derült ki? Hát, hogy vagy korrupt, vagy alapvetően az, hogy politikailag lekötelezett volt. Még szegény Jusz Lászlóról is egyem a szívét, mert hogy az a Filip Patek óra hiába tűnt el sajnos a szaunában, de azt akkor is egyébként, ha így veszük, ha úgy veszük, azt az Energo pénzéből kapta. Fekete G. Attila nem véletlenül egyébként már nem a Népszabadság, nem is a Népszava bűnügyi újságírója, hanem egyébként most már ilyen life coach. Szegény Dezső Andris pedig egyébként inkább sokat többet adog amúgy, és annak sokkal több köze van a KGB Bélához való bűnügyhöz, mint bármi máshoz. Szóval, hogy mi alapvetően tetvarekek voltunk, mi mindig megoldásorientáltak voltunk, noha egyébként 200 kilométer följebb egyébként egy 29 éves gyereket amúgy az élettársával együtt amúgy tarkon lőttek. Jankóczi Elkot, ez nagyon fontos amúgy. Szóval, hogy mi soha nem voltunk együtt. Szóval mi mindig Németh Miklós vonalon, szóval te érted? Szóval rajtunk keresztül aliázzanak, érted, a szovjet zsidók, vagy valami, szóval vagy letelepedési kötvény, Rogán Tóni, szóval mi mindig a megoldás orientált. A Kuciákot viszont tarkon lőtték. Ez a különbség köztünk és a világ között, szerintem.
1: Oknyomozó újságíró.
0: Igen, szlován. Nálunk, mi, igen.
1: Figyelj, most már tényleg nincs időnk, csak majd még egyszer arról szeretnék így veled gondolkodni.
0: Az Attila már már próbálna cenzúrázni.
1: Igen, még van két perc, igen.
0: Nem erő cenzúrázna, tudom, ismerem. Én ismerem az Attilát, nem viccelek, igen.
1: Hogy Hogy tudod, engem nagyon érdekel ez a történet, hogy a Stroman és a Stromannál ülő pénz, és akinek a pénze van a Stromannál, az esetleg elveszti a hatalmát, és a pénz meg ott marad, vagy nem akarja visszaadni, vagy ki kell tőle zsarolni, vagy éppen a Stroman kerül fölülre, mert ő kerül erősebb pozícióba. Tehát, hogy egyrészt egy ilyen gondolatkísérlet is, hogy milyen szenáriókat lehet erre felépíteni, de akkor most tényleg csak egy mondatban, mert már 21:50, vagy egy szóban igazából, hogy el tudod képzelni, hogy ilyen Stroman jellegű bűnesetek lesznek, mert jellegű, arra gondolok, hogy hát ugye a pénz visszaszerzés nem adja vissza, elmegy a Stroman, vagy valami történik, tehát amiben ez a kihelyezett pénz és annak a utólagos sorsa szerepel. Szerinted lesznek ilyen?
0: Nem hiszem, nem feltétlenül, de régen voltak ilyenek, szóval ilyesmiről tudunk majd beszélni, mert Balási Gyula előtt egyébként a 90-es években, csak azért, mert minden mindennel összefügg, Punk's Not Dead Miklós, ugye a Pálinkás Szűcs Robert, akiről az elején beszéltünk, ki nem mondva, az Enkonű csoportnál, az Annó Budapestnél beszéltem egyszer neki arról, hogy voltak olyan orosz tolmácsok, akik orosz tanárok voltak, és amúgy átvették a feladatkörét az olajozó vállalkozóknak. Ők jobb Stromanok voltak, mint Balási Gyula.
1: Na hát akkor, kedves hallgatók, átadjuk az étert a Tilos Rádió következő műsorának, mert az a cím, hogy Barázán és Csomót, zseniális, mi egy hét múlva jelentkezünk, akkor már itt lesz Tünde és Mesés, újra egyesül a csapat.
0: Sziasztok!

Sziasztok! A Tilos Rádiót halljátok, és benne a Barázdán és Csomó című műsor, ahogy minden csütörtökön ma este is 10-től éjfélig. A stúdióban DJ Takeshi, és jó magam DJ Kaiser. Hát ma este is nagyjából szinte kizárólag jazzekkel készültünk, mint ahogy oly sokszor. Flora Purim szól, és lesz még sok minden féle zene. Én készültem pár Dollar Brand számmal, és még más dél-afrikai jazzekkel, de lesz mindenféle. Úgyhogy hallgassatok bennünket, Tilos Rádió, és benne a Barázdán is Csomót egészen éjfélig.

Shubidubidup, ez volt ma estére a Barázs Dánis csomót, Takesivel és Kaiserrel, és perceken belül pedig elkezdődik az Optimál. Bob Davetz már itt van a stúdióban, úgyhogy hallgassátok továbbra is a Tilos Rádiót, Budapest FM 90,3 és www.tilos.hu, mi pedig a legközelebb jövő csütörtökön jövünk. Sziasztok!

Jó estét kívánunk! A Tilos Rádió szól, régi és új kábeleken és vasakon, és ahogy azt tanult kollégám már itt jelezte, az imént véget ér a barázdán is csomót keresés a hétre. Kezer és Takeshi játszottak ismét, csak főleg régi, klasszik, csodás jazzzenéket. Nagyon jó műsor volt ismét. És ez itt már az optimál, ami kezdődik. Én Papdáid vagyok, vagy Popdövec, vagy Placid. És ez a Tilos Rádió vidámzen és afrokínai kertész műsora, a művészetek, a tudomány és a szerelem jegyében itt a csütörtök éjszakában 0 órától 3 óráig. És a műsor természetesen nem csak élőben hallgatható, hanem az archívumból, meg fönn vagyunk a ilyen streaming felületen is, például a Almazenén. De hát külön nagy öröm, ha élőben hallgattok minket ezen a késői órán, az élő rádiózás oly jó dolog, bármennyire is régi módi, nem véletlenül él még azért a műfaj. Úgyhogy ez van most, szól élőben a rádió, és véget ért a maraton, és csodás volt, én csak kétszer voltam, de az mind a kettő nagyon emlékezetes és jó volt, úgyhogy remélem ti is voltatok, jól éreztétek magatokat, és tudtátok támogatni lehetőségetek és lelkiismeretetek függvényében a kedvenc rádiótokat. Nagyon köszönünk szépen minden adományt, hiszen tudjátok, hogy mi ebből élünk. Ebből élünk, abból élünk, hogy ti eltartotok minket, mármint, hogy rádióilag, hiszen mindenki ugye önkéntes műsorkészítő, ami azt is jelenti, hogy senki nem vár el semmit attól, hogy mit kell mondani, vagy mit kell játszani. Ennek megvannak a maga szépségei, hiszen ez maga a függetlenség, és természetesen ebbe kódolva van az is, hogy néha van, aki hülyeséget mond, meg nem ért egyet a másikkal, meg mit tudom én, de hát ez így szép. Úgyhogy köszönjük, hogy támogatjátok a szabad és független Tilos Rádiót, tartsátok meg jó szokásotokat, cserébe meg igyekszünk nektek továbbra is jó műsorokat csinálni és jó zenékkel szolgálni. Na, ennyi a közérdekű közlemény. Egy nagyon rövid programajánlót mondok, és aztán be is fejezem a speech-et, hiszen ez mégiscsak egy zenés műsor. És elköszönünk az előző műsortól. Sziasztok, vagy szia! És na, a programajánlóra visszatérve, hogy egész évben, most már második évadban futott a Lumenben a Kipakolás című sorozatunk, amilyen zenei képzéseknek a bemutatkozásáról és kooperációjairól szól, és most a múzeumok éjszakáján szombat este ennek lesz egy nagy záróesemény a Magyar Zene Házában. Teljesen stílus független a dolog, a klasszikus népzenétől, a jazzzenát, az experimentál elektronikáig minden műfaj képviselteti magát, csupa fiatalok,
lesz egy csomó fellépő, nagyon sok iskola diákjai, de ez nem egy ilyen iskolás hamisan hegedülős zenélgetés, hanem ezek nagyon komoly cseperedő zenészeknek a formációi. Akit ez érdekel, az mindenképpen nézzen utána, ez most szombaton lesz már este 6 órai kezdettel a Magyar Zeneházában Kipakolás címmel, úgyhogy ez az, ami lesz most hétvégén, amit ajánlanék, illetve csodás kiránduló idő van, zöldelnek a fák, esett az eső, úgyhogy minden virágzik, nőnek a gombák, tessék menni a természetbe kirándulni, mert az oly jó. De hát ezt mindig elmondom, nem lehet elégszer elmondani, de hát ez mégiscsak egy életmód tanácsadó műsor is, úgyhogy ezt kötelességemnek érzem mindig hangsúlyozni. Na de akkor tényleg elég legyen már a speechből itt a műsor elején. 3 órányi csak zene. Hoztam egy csomó új zenét, friss megjelenést, meg csomó régit, meg olyanokat is, ami majd 50 év múlva fog megjelenni. Ha beraktam őket, az is lehet, hogy nem raktam be őket. Szóval, hogy még én sem tudom, hogy mi fog szólni, de nagyon sok zenéből fogok majd hirtelen válogatni nektek. Szól a Tilos Rádió, és benne az Optimál, tehát egész hajnali 3 óráig. Szevasztok!